0: térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Beunyom a szemem, igen, veled ez jó így.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: locsold a pezsgőt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Elindult az idei szociális tüzelőanyag program. A technikai dolgozókra is kiterjed az iskolai béremelés. Átalakul a szakképzési centrumok vezetése. Földébeti vagyok, hozom a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó reggelt, balesetmentes közlekedés. A látásviszonyok még jelentősen korlátozottak, éjszakra is sötétség. Reggel 6 órakor élesre váltanak a forgalomirányító jelzőlámpák, amik elsősorban a főútvonal forgalmát szabályozzák. Így a 4-es számú főútvonalon, Debrecen belterületén is, a Kassai úton, illetve Nyíregyházán a Debrecen úton további forgalom korlátozással számoljanak ma napközben. A magyar között részéről helyreállításokat végeznek, amik hétfőtől folytatódnak a 41-es főútvonal ki- és bevezető szakaszán, nagy felületű kátyúzási munkálatokat végeznek, de jelen esetben több forgalomkorlátozás, elsősorban a 36-os főútvonalon. Erre ezzel is számoljanak, hogy a forgalom nagy része a 38-as számúra terelődik, és Salamonbokornál mindkét irányból forgalom korlátozás. A Kertváros forgalma is nő a reggeli csúcsforgalmi időpontban, ezzel is számolva az arra haladóknak. Köszönöm, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Elindult a 2006-os szociális tüzelőanyag program, amelyre a legfeljebb 20 ezer lakosú települések önkormányzatai pályázhatnak. Szeptember 30-ig igényelhető visszanemtérítendő támogatás tűzifa vagy barna kőszén vásárlására. A tüzelőanyagot az önkormányzatok térítésmentesen juttathatják el a rászoruló családokhoz. Egy háztartás legfeljebb 5 erdei köbméter tűzifát vagy 10 mázsa barna kőszenet kaphat. A támogatási döntések várhatóan október végéig megszületnek. A megítélt tüzelőanyag pedig legkésőbb 2027. február 15-ig kell kiosztani a jogosultak számára. A technikai és kisegítő dolgozókra is kiterjed az óvodákban és iskolákban tervezett béremelés. Lannert Judit oktatási miniszter parlamenti válaszában erősítette meg, hogy a nevelést oktatás közvetlenül segítő munkatársak mellett a takarítók, karbantartók, kertészek és konyhai dolgozók bére is emelkedik. A korábbi kormányzati bejelentés szerint a bérrendezés két lépcsőben valósulhat meg, az első emelés október közepén, a második pedig 2027. január 1-én érkezhet. A tervek alapján az érintettek fizetése az emelések után összességében akár 35%-kal is meghaladhatja a garantált bérminimumot. Kevesebb felső vezetővel működnek jövőre a szakképzési centrumok. Az országgyűlés 143 igen és 42 nem szavazattal fogadta el a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a jelenlegi kettős vezetési rendszert. A kancellári munkakör kivezetésével a centrumokat a jövőben egy főigazgató irányítja majd. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a jelenlegi vezetők is indulhatnak. Az új irányítási rendszer 2027. január 1-én lép életbe. A változtatás célja a vezetési struktúra egyszerűsítése és az irányítás hatékonyabbá tétele. Óvoda összevonásokra és intézményi átszervezésekre lehet szükség a következő években a csökkenő gyereklétszám miatt, erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezetének elnöke. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-26-os nevelési évben országosan több mint 63 ezerrel több óvodai férőhely állt rendelkezésre, mint ahány gyermek óvodába járt. A férőhelyek kihasználtsága így 83,6%-os volt. Totyék Tamás szerint a tartósan csökkenő születés létszám miatt egyre több településen merülhet fel intézmények összevonása vagy átszervezése. Az országos számok ugyanakkor jelentős területi különbségeket is elfedhetnek. Szeptember 15-től 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója Magyarországon. A kedvezményes áfa kulcs a hagyományos tűzifa több formájára, így a hasított és méretes fára, a tuskóra és a rűzsire, valamint a fa pelletre és a fabriketre is vonatkozik. A kormányközlések szerint az intézkedés célja, hogy a fűtési szezon előtt mérsékelje a fával fűtő háztartások kiadásait. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint az 5%-os adómérték kizárólag a jogszabályban meghatározott fűtési célú termékek esetében alkalmazható. Szeptember 16-ával hivatalba lépett a Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese. Sisák Attila egyik kiemelt feladata a költségvetési bevételek védelme, az adó visszaélések feltárása, valamint a hazai és nemzetközi társhatóságokkal való együttműködés erősítése lesz. Az új vezető korábban többek között a rendőrségnél, a pénzügyminisztériumban, a Vám és pénzügyőrségnél, valamint a NAV bűnügyi főigazgatóságánál is dolgozott. Szakmai tapasztalata elsősorban a költségvetési csalások, a pénzmosás és az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépéshez kötődik. Jelentős informatikai átállás miatt több mint egy hétre leáll a földgázos ügyintézés az országban. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető az online ügyfelszolgálat és a mobil alkalmazás földgázos ügyintézése sem. Ebben az időszakban nem lehet majd többek között szerződést kötni, felhasználó változtatást, bekapcsolást vagy kereskedő váltást intézni, illetve szerződéses adatokat módosítani. Egyes számlák a megszokottnál később érkezhetnek. Az elektronikus számlák bankkártyás befizetéseik szünetel, ezeket átutalással lehet majd rendezni. Átfogó költségvetési reform előkészítésén dolgozik a pénzügyminisztérium. A tárca egy közpénzügyi munkacsoportot hozott létre, amely a költségvetési szabályok és a közpénzügyi rendszer felülvizsgálatával foglalkozik. A vizsgálat többek között az éves költségvetés előkészítését, a kiadások ellenőrzését és a költségvetési tanács működését is érinti. A munkacsoportnak november 30-áig kell előkészítenie a helyzet elemzést, a reform koncepciót és annak részletes ütemtervét. A tervek szerint a kidolgozott javaslatokról szakmai konzultációt is tartanak. A kormány korábban jelezte, hogy a jövőben ősszel nyújtaná be a költségvetést az országgyűlésnek. A közösségi média már nem csak a hátrányos helyzetű, hanem a kedvező anyagi hátterű családok gyermekeinek fejlődésére is negatív hatással lehet. Erről beszélt Landert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter. A PISA felmérésre hivatkozva azt mondta, világszerte a legjobb helyzetű tanulók teljesítménye is jelentősen romlott. Szerinte a képernyő használata figyelemre a tanulási szokásokra és a családi kommunikációra is hatással van. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szülőknek is példát kell mutatniuk, több időt kell beszélgetéssel tölteniük, és tudatosabban kell kezelniük saját közösségi média használatokat. Jövő év elejére halasztatják azoknak a szabályoknak a bevezetését, amelyek lehetővé tennék, hogy bizonyos esetekben gyógyszerészek és kiterjesztett hatáskörű ápolók is társadalom biztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket írjanak fel. A változtatás elsősorban a tartós gyógyszeres kezelésben részesülő krónikus betegek ellátását könnyíteni meg. Az új rendszerben a szabályozás eredetileg szeptember végén lépett volna hatályba, az új időpont azonban 2027. január 1-je. A halasztást a beteg biztonság és szakmai előkészítésekkel indokolták. November 30-ig lehet igénybe venni azt az egyszeri 1000 forintos kedvezményt, amelyet azok kaphatnak meg, akik elektronikus számlázásra váltanak a hulladék szállításnál. Ehhez regisztrálni kell a lakossági online felületen, majd beállítani az e-számlát. A regisztráció után hozzá kell adni a felhasználási helyet, valamint megadni a vevő azonosítót és egy számlasorszámát. Az elektronikus számla aktiválása után az 1000 forintos kedvezményt automatikusan jóváírják, külön kuponra vagy további igénylésre nincs szükség. Az online felületen a későbbiekben a számlák rendezése és nyomon követése is elérhető. Egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni az adózók ügyintézését a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. Rózsáné Sát Mónika kedden kezdte meg munkáját a NAV élén. Tájékoztatása szerint célja egy kiszámíthatóbb, magas szakmai színvonalon működő adóhatóság kialakítása. A jövőkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé tenni kötelezettségeik teljesítését, miközben az adó elkerüléssel, csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben határozott fellépést ígérnek. Az új elnök szerint kiemelt feladat az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a szabályosan működő vállalkozások védelme is. Január 1-től megszűnik az új építésű lakásokra jelenleg alkalmazható 5%-os kedvezményes áfa, a változás azonban nem érint azonnal minden beruházást. Azoknál a projekteknél, amelyek építési engedélye meg 2026 végéig véglegessé válik, az 5%-os adókulcs 2030 végéig továbbra is alkalmazható. Szakértők ezért nem számítanak arra, hogy jövő év elején általános 20% körüli drágulás következne be az új lakások piacán. A Rozsda övezeti akcióterület megvalósuló lakásprojektek pedig a feltételek teljesülése esetén 2027 után is megtarthatják a kedvezményes áfakulcsot. Több mint 100 000 gyorshajtási bírságot nem fizettek be Magyarországon a 2026 első felében kiszabott büntetések közül. Az ORFK adatai szerint ebben az időszakban csak nem 380 000 közigazgatási bírság született objektív felelősség alapján, ezek 27%-át pedig még 8 hónap elteltével sem rendezték. A befizetetlen tételek összege meghaladja 6,17 milliárd forintot. Közben a közlekedési tárca a gyorshajtási szankciók további szigorítását is mérlegeli. Jelenleg a gyorshajtásért kiszabható közigazgatási bírság összege 50 000-től akár 468 000 forintig terjedhet. A padláson próbált elrejtőzni a rendőrök elől egy 37 éves férfi Bihar Nagybajonban. A püspökladányi nyomozók szerint a gyanúsított hosszabb ideje árult kábítószert a településen. A házkutatás során a rendőrök egy melléképületben olyan nyomokra figyeltek fel, amelyek a padlás felé vezettek. A férfit végül ott találták meg és elfogták. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság ezt követően elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a további nyomozást a püspökladányi rendőrök folytatják. Szeptember 21-én különleges kiállítás nyílik a Nyíregyházi Rédánc Gimnázium szakiskola és kollégiumban. A Csuhé Álmok című tárlaton Tamaskovics Gáborné amatőr csuhészobrász több száz alkotását láthatják az érdeklődők. A kiállítás október 2-áig hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra között látogatható. A programhoz rekordkísérlet is kapcsolódik. Szeptember 27-én egyszerre 400 csuhé figurát szeretnének bemutatni, amellyel magyar mennyiségi rekord felállítására tesznek kísérletet. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves technikát minél több érdeklődővel megismertessék. Szeptember 21 és 24-e között rendezik meg az Európai Sporthét programját a Nyíregyházi Egyetemen. 4 napon át többféle mozgásformával várják a hallgatókat és az intézmény munkatársait. A programok között aerobik, dobóverseny, kutyás közös mozgás, úszás, röplabda, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is szerepel. A szervezők célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét. A hallgatók a részvételért aláírást is kaphatnak, a program ideire pedig igazolt felmentést biztosítanak számukra az óra látogatás alól.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. A Deac férfi futszál csapata 5 meccs után 7 ponttal rendelkezik, ennek köszönhetően pedig az NB1 tabelláján a 4. helyen áll. Az együttes az első fordulóban az RNRG-t verte 5-2-re, majd jött az Aramis és az Újpest elleni vereség. A 4. körben Tihanyi Csaba tanítványai a Berettyújfalu otthonából hoztak el egy pontot, múlt pénteken pedig a Nyírbátor győzték le 5-1-re. Legközelebb szeptember 28-án bizonyíthat a csapat a bajnokságban, ekkor a Nyíregyház fogadják a debreceniek. Valószínűleg ezen a találkozón már Pulginja is szóhoz juthat, a kép a stúdiótól igazolt a Deachoz. Szeptember 21-től megkezdődik a Mozdulj Nyíregyháza őszi időszaka, számos ingyenes sportprogrammal várják a városlakókat, és ezúttal is lesznek nagy rendezvények, melyekre sztáredzőket hívtak meg. A Mozdulj Nyíregyháza népszerűsége több mint 10 éve töretlen. Heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várják a városlakókat, 4 új órával egészült ki az eddig is igen gazdag mozgásrend. A Zumba Kids órák során a gyerekek mozgás koordinációját fejlesztő gyakorlatok és játékok állnak a középpontban. Új délelőtti foglalkozásként a Székes Pilates elsősorban az ülőmunkát végzők számára biztosít hatékony mozgás lehetőséget. Gazdagodott a délutáni kínálat is, korosztálytól függetlenül mindenki számára ajánlotta a rugalmasságot és izomerőt fejlesztő Balancity, valamint a magasabb intenzitású mozgásra épülő Dance Fitness óra. A debreceni Flex HD és a nyíregyházi Spartacus tornaklub aerobik csapata, a Bányász Viktória, Gyarmati Szofia, György Renáta, Sipos Vivien és Vámosi Kiara összetételben bravúros gyakorlattal 6. helyen jutott tovább a csapat döntőbe a világbajnokságon. Ezzel a teljesítményen az európai rangsorban a 4. helyet szerezte meg a magyar válogatott, és így a jövő évi júniusi Isztambulban megrendezésre kerülő multisport eseményen ott lehet. A fináliban végül a 7. helyen zárt a csapat. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: A hétvégén változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső, zápor kialakulhat, többfelé indulhat párásan, ködösen a nap. A maximumok a folytatásban 19-30 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ezeket be fogják hajtani adótartozásként. Ha 5000 forintos kamarai tagdíjat sem fizeted be, akkor egy idő után azt hiszem a 10000 forintos értékhatárt eléri, akkor majd adótartozásként behajtják, majd kapsz egy végrehajtót. Nekem volt ilyen, tehát nem emiatt, hanem a villanyszámla miatt. Tehát, hogy egy nagyon komoly 6300 forintos tételt nem fizettem be, mert a kutya megette a csekket. Gondoltam, majd kapok egy másikat, mert...
2: De most csak kamuzol.
1: Nem. Láttam én, hogy
2: hát
1: valami...
2: De senki nem hiszi, valami hihetőbbet talál ki, még ha igaz is, nem fogják elhinni.
1: Na, hát ismerjék meg a kutyámat. Szóval, hogy a postaládában nem volt jó bedobva, láttam én, hogy valami csekkdarabot lóg a szájából, de hát akkor már azt nem tudtad megfejteni, hogy mi.
2: Buksi, csak a QR kódot ne.
1: Igen, hát...
2: Na, azt is megettem.
1: Annyira nem hiányzott az a szolgáltatónak az a 6300 forint, mert 3 évig nem kértek semmit, majd a 4. évben egyszer egy nyaralás kellős közepén kaptam egy SMS-t, hogy a saját érdekében azonnal hívjon fel, nem tudom milyen végrehajtó iroda. Hát nyilván nem esett jól, felhívtam, ott egy robottal beszéltem 5 percig, mire kapcsoltak valakit, aki elmondta, hogy hát annak idején még 6 évvel, nem tudom hány évvel ezelőtt volt önnek egy 6300 forintos tartozása.
2: Tetszik emlékezni rá?
1: Igen, ezt átadták a végrehajtónak, és azért ő be fogja hajtani, mert most már 10000 forint fölött van a kamatokkal, meg mindennel együtt. És
2: akkor én mondtam, mit vagyok a Dél-Afrikai Köztársaságban, jöjjön érte.
1: Hát igen, de mondtam, hogy ne haragudjon, vagy előbb beszélek a szolgáltató, és megkérdezem, hogy tényleg van tartozás. Felhívtam, megnézték, tényleg volt, és mondtam, hogy nem kellett volna valami értesítést küldeni, ha már, mert máskor úgy van, hogy ha nem fizetsz be valamit, akkor kapsz egy legalább egy e-mailt, vagy valami, mert egyébként is utána már úgy online intéztem az ügyeket, és akkor így mondták, hogy hát ezt a kolléga elmulasztotta. Hát akkor.
2: Semmi baj.
1: Mondtam, hogy
2: és ki kell rúgni.
1: Ez a megoldás, akkor azonnal egy végrehajtót küldenek rám 6300 forint miatt, és mondta, hogy tudja mit, egyezzünk meg, ha most kifizeti ezt a 6300-at, akkor eltekintünk a kamatoktól, meg mindentől, mert mi is hibáztunk. Hát gondoltam, megegyeztünk. Nyilván nem azt vitattam, hogy nem fogyasztottam azt a 6300-at.
2: És akkor mondtad neki, elnézést, jó, de szóljon már akkor a bérgyilkosnak, hogy váljon le.
1: És pont ezt akartam mondani, hogy az meg ott ült, és mondta, hogy kivettek a zsebemből 4000 forintot, azt nem hiszem el.
2: Nem, mert csak 10%-ot kap, a 630 forintot kivettek a zsebemből.
1: Igen.
2: Én hallottam régen olyat, hogy például volt, akinek 1 millió forintos közös költség tartozása volt. Ahhoz azért jó sokáig nem kellett fizetni, amikor beszorzod azt, hogy annak idején 5000 forintjával.
1: De nem tudsz vele mit kezdeni, akkor lekapcsolod
2: a... Szégyenfal. Hát kiteszed, hát most egy tömbházban, ahol van 89 család.
1: Megrázza magát, és megy tovább. Hát gondolom, hogy ez szóba került a ilyen képviselői ülésen, vagy bármikor a lakógyűlésen, hogy...
2: Életemben nem voltam még lakógyűlésen, el kéne mennem már egyszer.
1: Hát mert valószínűleg neked volt a tartozásod.
2: Nem mertem, megjelenni sem mertem.
1: Nézd meg, olasz, már megint meg sem jelenni.
2: Mindig ott volt a...
1: Egymilliós közös költség.
2: Ott volt mindig a földszinten a postaládáknál, és mikor megláttam, akkor jutott eszembe, hogy tényleg erre nem jöttem el. Na mindegy, most még megyek, mert még inkább most még nem megyek be a házba. Na, úgyhogy én nem voltam soha ilyen lakógyűlésen, de állítólag nagyon izgalmas. Szóval ez is érdekes, hogy valahol, tehát felhalmozni, az azt jelenti, hogy 10 éven keresztül nem fizetett, vagy még több.
1: Igen.
2: És mit tudnak vele kezdeni? A eladásnál ráterhelik a lakásra, nem? Nem terhelik rá?
1: Szerintem nem. Majd a következő lakóra az legalább abba bíznak, hogy az majd fog fizetni. Hát fizetett helyette a többi, ezek szerint. Mert nem tudod másképp ezt behajtani. Tehát a liftet ki kell fizetni, az áramot ki kell fizetni, a festést, a ilyesmit a lépcsőházban.
2: A liftet én megbeszélem. Egyik éjszaka megbeszélem.
1: Amúgy is földszinten lakom, én nem használom a liftet. Na ez szokott még lenni.
2: Igen.
1: Hogy minek fizessem én.
2: Nálunk hideg van, nálunk meleg van.
1: Igen. Mert a másik az lecsavarja, meg felcsavarja.
2: Oké, csak ezzel ne adjunk már ötletet, mert most akkor többeknél felcsillant a fény, hogy hát akkor nem fizetem be és
1: én sem,
2: és akkor végül is akkor ki fogja befizetni. Megesz minket az enyészet.
1: Jó kérdés. Én mindig ezen gondolkodtam, hogy a költségvetésben betervezik azt, hogy az állami költségvetésben, hogy mennyi lesz a büntetésből befolyó összeg a szabálysértések esetén. Hát, de ha mindenki betartaná, akkor mi költségvetési hiány lesz, mert ezek a szemét lakosok, ezek normálisan közlekedtek?
2: Hát.
1: Vagy hogy?
2: Tehát,
1: hogy
2: kedves sokszor... honfitársaim, a 27%-os adót 35-re kell, hogy felemeljük, mert mindenki betartott a szabályokat, és nem jött be, több milliárdos hiányunk van.
1: Nem győztünk kihelyezni 30-as táblákat olyan eldugott helyekre, hogy ne lássa senki, és utána lefotózunk.
2: Nézd meg, ezek a magyarok 25-tel mennek.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolás, megérkeztek a Keltető legfrissebb sporthírei Lacitól. Mi újság?
3: Ma este majd Celtic Ferencváros mérkőzés a Nemzetközi Kupában, és hát ez több szempontból is érdekes. Egyrészt, hogy a Ferencváros hogy kezdi majd a csoportmérkőzéseket. Nyilván tudják a taktikát, azt mondta Borbély Balázs a Celtic ellen, mit kell csinálni. A Celtic edzője azt mondta, hogy hiba lenne azt mondani, hogy a csoport leggyengébb ellenfele a Ferencváros, szóval nem becsülik le őket. A nyíregyháziak meg olyan szemüvegen keresztül nézik majd ezt a meccset, hogy vasárnap Nyíregyházára érkezik majd a Ferencváros. Manner Balázs, aki
2: az egyébként... Azt hittem a Celtic.
3: Igen, az is, az mondjuk még izgalmasabb lenne. De hogy Manner Balázs, aki egyébként 14 évig nevelkedett a Ferencvárosban, de már most a Nyíregyháza játékos, nyilván neki ez egy extra mérkőzés olyan szempontból, hogy nevelőegyesület ellen játszhat. Volt már ilyenre példa, háromszor már pályára lépett a Fradi ellen, ha jól emlékszem, gólt is szerzett, úgyhogy azt mondta, hogy hiba lenne, ha azt gondolnánk, hogy fáradtan érkezik majd a Ferencváros, hiszen a csapatnak a második sora is bomba erős, és hát tényleg annyi játékosuk van, meg olyan erős keretük, hogy a magyar bajnokságban abszolút favoritok, és nekik meg is kellene nyerni ezt a magyar bajnokságot. Hozzáteszem, hogy azért vannak kihívók bőven, meg nem lehet ezzel kalkulálni. Minden esetre majd vasárnap lesz ez a mérkőzés, és hát ehhez kapcsolódik, hogy zárt kapus mérkőzés nem lesz, viszont zárt szektoros találkozó igen, mert hogy a B1-B2-es szektort az MLS döntésének értelmében be kell zárni a Nyíregyházának, akik oda bérlettel rendelkeznek, a B5-ös szektorban foglalhatnak majd helyet, tehát két szektor kimarad, ez azt jelenti, hogy nem lesz teltház a városi stadionban, amúgy 8300-an férnek be, így most nagyjából 7200-an lehetnek. És hát egyelőre nem lesz zárt kapus mérkőzés, de zárt szektor lesz Debrecenben is, még nem ezen a mérkőzésen, de az MTK elleni találkozó miatt megbüntették a Lokit is, úgyhogy ott is be kell majd zárni azt hiszem három szektort, és most még a következő hazai találkozó nem, mert a debreceniek gondolkodnak azon, hogy fellebbeznek vagy sem, ezt még a következő hazai meccset nem érinti. Soha nem fogom megérteni, és annyiszor fogjuk elmondani ezt, hogy ez a zárt szektor, meg zárt kapu, meg stb. Ez szerintem a legrosszabb döntés, ami csak lehet az öregség részéről.
2: De másképp hogyan lehetne
3: most, ha te bemész egy szórakozó helyre, és elkezdesz hülyeségeket kiabálni, akkor másnap bezárják a szórakozó helyet. Azért, mert te mondjuk éppen rasszista bekiabálásról.
2: Nem, a biztonságőrtől fizetés vannak le.
3: Ennyi. Vagy fogják, és akkor téged kivezetnek, és azt mondják, te ide többet nem jössz be. Viszontlátás.
2: Tehát, hogy... A felbújtókat esetleg.
3: Hát meg aki kiabált, vagy aki...
2: Elkezdenék kiszűrögetni ezeket az embereket, utána a többieknek is elmenne a kedve.
3: De ha te most ki akarsz tolni egy csapattal, akkor holnap mondjuk azt mondja egy miskolci szurkoló, hogy elmegy Nyíregyházára, mert köztudottan nincs túl jó viszonyban a két tábor, és nem akarok ötletet adni, de bemegy oda a szurkolótábor közepére, áruhában, most normálisan felöltözve, és
2: Mátyás királyként.
3: Igen, Mátyás királyként, és elkezdi szidni végig mondjuk a felmenőket, meg az összes. Biztos, hogy van mellette két sörgőzös állapotú úriember, aki még csatlakozik, és akkor onnantól kezdve kitolt a csapata. Tehát ez neked azért épültek ezek a stadionok, meg azért vannak, hogy legyenek benne nézők.
2: Ja igen, tehát mondjuk amikor 8-10 ezer emberből ott van esetleg 10, aki ezt üvölti.
3: Aki ezt kiabálja,
2: igen, és van. Pont hallja az ellenőr.
3: És ezzel most ezért megbüntetik a klubot, akinek ez bevételkiesés, meg 1000 embert, aki nem juthat be a mérkőzésre. Mondjuk akár Debrecenben, akár Nyíregyházán. Szóval tudom, hogy ezt az UEFA is alkalmazza, ott is egy rossz dolog. Arra akarják sarkalni, hogy a csapatok legyenek azok, akik kiszűrik saját maguk ezeket a szurkolókat. Nem tudod kiszűrni. Lehet, hogy valaki 20 meccsen tök normálisan viselkedik, a 21. meccsen meg elgorul a gyógyszer, mert több volt a Szilva pálinka. És akkor így innentől kezdve már...
2: A bejáratnál lenne egy ilyen gyors kérdőív, egy gyors teszt 10 kérdésből, és akkor igen. Az alapján ott lenne egy pszichológus is.
3: De ráadásul olyanokat írnak fel, ami már bocsánat, itt nem akarok hergelni senkit ezzel, de hát az, hogy a debreceniek tirpákoznak, a nyíregyháziak meg hurkásoznak, ez így van 30 éve. Lehet, hogy nem jó, meg lehet, hogy nem ez a megoldás, meg egyszer el kell kezdeni majd ezen változtatni, de én azért egy rasszistának ezt nem nevezném, ezt a két kifejezést.
2: Nem annyira, főleg, hogy van tirpák fesztivál, tehát hogy úgy nehéz lenne ezt rasszizmusként
3: értelmezni. A csúcs az volt, egyszer egy Nyíregyháza Miskolc mérkőzésen, Diósgyőr mérkőzésen elkezdtek tirpákozni a diósgyőriek, ment hangosan, hogy tirpákok, tirpákok, mire a nyíregyháziak rázendítettek, hogy tirpákok, tirpákok, majd kifeszítettek egy molinót, és rajta volt, hogy tirpák powers. Tehát, és onnantól kezdve így néztek a diósgyőrök, hogy...
2: És srácok, készültetek még valamivel?
3: Akkor most mit fogunk mondani? Tehát, hogy ez nem jött be. Tehát, hogy nem tudom. Tehát, hogy ez
2: És akkor hányféle molinót hordod? Srácok, szedjétek elő, úgy hallom, hogy anyánkat szidják, jó, szedjétek elő.
3: Igen, meg hát már annak idején, ha visszagondolsz, Hofi idejében is mindig ment a hülye vagy, ugye szitták a játékvezetőt. Mm. És azt, és Hofi mondta, és őt idézem, hogy még mit csinál ilyenkor a játékvezető, hogy kihúzza magát középen.
2: Én vagyok a
3: hülye. Kész. És akkor erre mondta, hogy ha már ott van a pályán, akkor nem nézni. Tehát, hogy miért nem nézi a meccset? Na, akkor is megvolt. Na most abban az időben akkor egy népstadion be kellett volna zárni. Na, mindegy, ezen nem fogunk szerintem változtatni, vagy nem fognak változtatni, de mi meg mindig el fogjuk mondani, hogy ez egy rettenetesen rossz döntés, hogy szektor meg stadion bezárás.
2: Igen, mert nem azokat büntetik, akik megérdemelik.
3: Abszolút nem. Kizár több ezer embert azért, mert van 8 olyan, aki kiabál. Verstappent viszont nem zárták ki, végre megtartották azt a futamot, amit hát régóta vártunk mi is. Silverstone-ban volt egy ilyen kihívás, és az volt a feladat, hogy 100 gokartossal méri össze Verstappen az erejét, úgyhogy az utolsó helyről rajtol, és 30 köre van, hogy megelőzzön mindenkit. Hát jelentem aláson Verstappen tönkretette a sót, mert a 9. körre mindenkit megelőzött, és gyakorlatilag megnyerte a futamot. Úgyhogy, na ennyit erről, hogy egyébként milyen pilóta. Tehát, és ezek között voltak a Pamkutyának az egyik párja, tehát magyar versenyző is volt, celebek. Voltak olyanok, akik viszont tényleg azért viszonylag profi gokartosok. Nem mondom azt, hogy élversenyzők, de azért rendszeresen gokartoznak. És hát nagyjából ugye azt hiszem a rajt után már az 58. volt Verstappen, tehát az első körben megelőzte a mezőny felét, és még volt egy segítség is a versenyzőknek, hogy egyszer a futam során átvághattak egy kanyart, hogy ezzel is előnyt szerezzenek. Verstappennek is megvolt ez a lehetőség, de csak ha eljutnak a versenytáv feléig. Hát nem jutottak el, úgyhogy ő nem, mondjuk hozzáteszem, az egyik kanyart így is egy kicsit átvágta, de azt elnézték a versenybírók, de hát egy kör után már 50 versenyzőt majdnem megelőzött. Tehát hihetetlen volt.
2: És gondolom egyforma gokárttal mentek.
3: Tök egyformákkal, és az utolsó körökben ott négyen mentek egymás után, az első három meg Verstappen, és az első három próbált összetartani, hogy úgy helyezkedő, hogy nehogy meg tudja őket előzni. Ennek az lett az eredmény, hogy kicsit egymással is ütköztek a nagy helyezkedés közepetten. Verstappen meg így néz, hogy hát ezek bolondok, és így elment mellettük. Tehát így simán megnyerte ezt a futamot, és ebből is látszik, hogy miért többszörös világbajnok, és miért a világ egyik legjobb versenyzője. Ha már F1 2027-re kijött a verseny naptár, egy héttel később lesz majd a magyar nagydíj augusztusban, illetve az eddigi 6 helyett 10 sprintfutam lesz, Monakóban is lesz például sprintfutam. Hát ezt is sokan úgy vannak vele, hogy nem szeretik, mert nem látják értelmét annak, hogy a versenyzők ott gyakorlatilag a rajt után szinte vonatoznak, senki nem akarja összetörni az autóját, és picit ilyen mesterkért verseny.
2: Olyan, mint csak egy ilyen látvány show lenne.
3: Körülbelül az igen, csak hogy legyen még egy program szombatra. Mm-hmm. Hát úgy tűnik, hogy az F1 vezetői ragaszkodnak ehhez, és bővítik is a listát, tehát 6 helyett 10 sprintfutam lesz majd. Beszéltünk arról is, hogy van egy angol kapus, hát egészen pontosan ugandai, de egyébként Angliában él és véd, és Kamurasinak hívják, aki most király lett Ugandában, miután meghalt a eredeti király, és ő a trónörökös. Ment egy kis küldöttség, mert ő mondta, hogy én nem akarok király lenni, de te király leszel, nem akarok, de neked kell a királynak lenni, te vagy a trónörökös. Na most nem sikerült meggyőzni, azt mondta Kamurasi, már pedig én maradok Angliában, Londonban, én nem akarok hazaköltözni, és hát ez egy olyan komoly válságot idézett ott elő az országban, hogy még a katonaságot is be kellett vetni, mert voltak, akik azt mondták, hogy oké, de akkor ki lesz helyette. Kijelölték a második számú trónörököst. Állítólag a korábbi király azt mondta, hogy ő semmiképpen ne legyen, mert puccsal már meg akarta dönteni, úgyhogy ment a húzavon, amire ez az úriember mondta, hogy jó, akkor a Kamurasiék sem támogatták, hogy ő legyen a király, erre leváltották a királyi testőrséget, akkor már hirtelen mindenki támogatta, hogy ő legyen a király, és így ő lesz a király. Úgyhogy pont került a végére, nem kell aggódni azoknak, akik Ugandáért aggódtak, hogy mi lesz a királyi családdal, és a foci csapatnál sem kell aggódni, megmarad a kapusuk. Úgyhogy így ez azt jelenti, hogy a jövőben is számíthatnak a ugandai, hát akkor így most már csak királyjelöltre.
2: Bevallom őszintén, hogy a héten még elfelejtettem Ugandáért aggódni, de mostanában lett volna majd időm így délután, de jó, hogy mondod.
3: Most már megnyugodtál.
2: Hát most már azért
3: igen, tudtam, hogy napok óta nem alszol, nekem gyanús is voltál, hogy mi lehet
2: nem tudtam,
3: vajon.
2: Hogy mi miatt, nem jutott eszembe.
3: Igen, igen. Mi lehet vajon Ugandában? És egy esténként megkérdezted meg, hogy a család jól érzi magát Angliában, vagy
2: igen,
3: nem.
2: Igen, az fontos.
3: De ez csak azért volt érdekes, mert legutóbb beszéltünk róla, és akkor így zárjuk le a történetet azzal, hogy így lett kerek, megvan
2: az eredménye.
3: Megvan a döntés pontosan. Megvan a döntés a Mozdul Nyíregyháza kapcsán is, indul hétfőtől a következő őszi szezon, és hát rengeteg mozgásforma közül választhatnak a nyíregyháziak. Azt kell, hogy mondjam, hogy most már nem csak magyarországi, hanem európai példaértékű is az, hogy ennyi mozgásforma és ennyi ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a nyíregyháziak. Megint indult egy rakásúj program gyerekeknek, felnőtteknek. A gerinctorna az például továbbra is népszerű. Egyre több a férfi is, aki jár gerinctornára. Nyilván az elején főleg a hölgyek kezdték ezt el, de most már az urak is egyre több napon lehet tornázni. És lesznek majd sztár vendégek is, egészen pontosan Canik Balázs, illetve Péntek Enikő lesz az, akik majd megmozgatják a nyíregyháziakat. Korábban ugye Katus Attila, Béres Alexandra vagy Dubint Réka volt a sztáredző, most Canik Balázs és Péntek Enikő lesz majd októberben és novemberben.
2: Laci, köszönjük a sportösszefoglalót, a programajánlót és a jó kedvet, most pedig megyünk és zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A Király dinnyéről már beszélgettünk, és több hallgatók
2: kerékpárosok barátja.
1: Igen, megjegyezte, hogy egy ilyen nehezen kiírtható mocsok egy növény.
2: Találtál egy települést, ahol összefogott a lakosság, és úgy döntöttek, hogy na jó, akkor ennek véget vetnek.
1: Igen, a falu megelégelte.
2: Mi az értelmük ezeknek a növényeknek? Én nem tudom, annak idején, amikor ugye a Jóisten megteremtette ezeket, még a szúnyogra se jöttem vele, de majd egyszer valaki írja már meg nekünk, hogy ezeknek milyen hasznuk lehet.
1: Hogyha csomóba kötöd, akkor nagyszerű hátvakaró, csak erősen kell ütni a hátadat.
2: Ilyen kínzó, aha.
1: Szerintem
2: nagyon
1: az lesz,
2: jó. Igen. Tüskés. Egy-két gyomnövénynek már megtaláltuk az értelmét. Melyik volt ez, a purcsin? Vagy
1: mi volt? Purcsin, igen, porcsin. Hogy tele van antioxidánssal.
2: Omega-3.
1: Nagyon jó.
2: Csak hát nekem pont a kertben ott terem, ahol a kutya meg a dolgát végzi el. Tehát nyilván azért

0: Így még nem volt idő megkóstolni, meg
1: hát miért nem lehet megmosni? Nagyon...
0: nem tudom, lehet, hogy a kutya is pont az omega 3 miatt megy oda. Tehát, hogy így vonza, azt mondja, ez az egyetlen gyomnövény, amit használhatna a gazdám, de lejjét tönkre teszem 2 perc alatt.
1: Jó, hát a gazdámnak egy kis aminósabbal meglocsoljuk.
0: De a kert hátsó részén, ahol egyébként a kutya nem is jár, na ott nem. Ott hát nem terem. Ott meghagytam egyébként a mentát idén, és az szépen szaporodott, tehát jó menta illat volt, főleg amikor mondjuk a fűnyíróval nem veszed észre, átmész rajta, utána a környéken is olyan jó menta illat van.
1: Jó, egyébként olyan szempontból van, jó, hogy jó. Persze, tehát hogy nem kell összeszedni a kutyagumit fűnyírás előtt, mert úgy vagy vele, hogy ó, majd a menta elnyomja az illatát, amit összeszed a fűnyíró.
0: Igen, de hát már azt mondták, a pitypong is egészséges, abból is lehet dolgokat csinálni. Hát, hogy lassan mindennek megvan, még egyelőre a király dinnyének. Nem tudjuk, annyi a pálinkába teszed és megiszod, akkor utána mondhatod, hogy kicsit karcos.
1: Hát jó, oké, hogy nem tudjuk, hogy mi a haszna a király dinnyének, de volt már valaki, aki meglékelt ezt a király dinnyét? Lehet, hogy van benne valami.
0: Hát ez a...
1: Igen. Lehet, egy nagyon jó teát lehet belőle főzni.
0: Ki tudja. Valamelyik okos rájön, hogy egyébként abban is mennyi vitamin van, és akkor utána majd hirtelen nem kivágni fogják.
1: Igen, csak szúrja a nyelvemet, meg a nyelőcsövemet.
0: Igen, tudod, majd ez a falu, amikor ott most kihúzgálták
1: most
0: az összeset.
1: 16 ilyen óriás zsáknyit szedtek össze, 2 traktorpót közül mennyiséget.
0: Nagyon jó, 2 hónap múlva kijön, hogy egyébként ez aranyat ér a királydinnye, és mennyibe kerül, ők meg majd ott vakargatják a fejüket. Ó, ez meg emlékszem.
1: Ó, lett volna pénz a templom felújításra.
0: Mennyit összeszedtünk? Igen. És hova vitték a szomszéd faluba, akikre haragszanak?
1: Igen.
0: Hát az a legjobb.
1: És ott szétgerebjelték az úton.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Van egy ilyen legfrissebb hír, ami most hogy kiverte sokaknál a biztosítékot, főleg egyébként azon szülőknél, akiknek a gyereke is érintett ebben, ugyanis van 8 szlovákiai magyar gimnazista, akik rosszul viselkedtek egy iskolai kiránduláson, és éppen ezért otthagyták őket egy tanárral Franciaországban. Na most nem írják azt egyébként, hogy mi volt egészen pontosan az a viselkedési forma, ami ennyire megbántotta a szervezőket, de egyébként a magyar gimnázium Angliába szervezett kirándulást, és visszafelé a francia-német határon a kirándulás utolsó éjszakáján a diákok egy része, ez az említett 8 fő, 15-17 éves korú fiúk és lányok állítólag nem megfelelően viselkedtek, és zavarták az éjszakai nyugalmat. Éppen ezért a szervező úgy döntött, hogy a 8 tanuló bizony nem utazik tovább a csoporttal, és letették őket Franciaországban egy tanárral együtt. Na most képzeld el szerencsétlen tanárt, aki szintén nem érti, hogy én is rosszul viselkedtem. Nekem mi keresni való van itt? Vagy
2: megvan. Mester,
1: sorsot húztak?
2: Mesterből tanár lett. Tehát a mi buszsofőrünk ma már tanárként dolgozik, és együtt mulatott a diákokkal, ezért aztán Franciaországba adhatják. De ezt nem értem, ez most büntetés?
1: Ez a büntetés.
2: Ez ám a büntetés.
1: És amikor a busz elindult, a diákok azt hitték, hogy csak viccelnek. Aztán kellett egy ilyen fél óra, amire rájöttek, hogy ez egyáltalán nem vicc, nem jönnek vissza értük. Na, ekkor azért az döbbenet, nem tudom, a tanár az képben volt az. A tanár az biztos tudta, hogy itt nem viccelnek. A szülők viszont teljesen lesokkolódtak, ami tökre egyértelmű és érthető is, és utána nekik kellett leszervezni azt, hogy a gyerekek hazajussanak.
2: Ja, hogy ennyire? Tehát, hogy nem annyi volt, hogy ott kirakták őket, és utána ők mentek tovább még egy kis franciaországi körútra, ahova ők nem lettek, és felvették őket.
1: Nem, ők hazajöttek.
2: Na várjál, melyik a rosszabb? Az egyik az, hogy hazajött 32 gyerek mondjuk, nem tudom, Lőcsére, vagy Iglóra, vagy tök mindegy, Szlovákiába, meg 8-an ott maradtak Párizsban, és a tanárral együtt.
1: És folytatták tovább, amit elkezdtek.
2: Igen, anya küldj egy kis pénzt, mert most már elfogyott, de nyilván szerettek volna hazajönni, vagy inkább a szülők szerették volna szerintem, hogy hazajöjjenek a gyerekek.
1: Lehet, a gyerekek annyira nem akartak hazajönni, csak miután ugye a gyerekek bejelentik a szülőknek, hogy hát ez és ez történt, és amúgy nincsen semmi baj, tehát anya ne aggódj, csak pénzt küldjél, semmi, fejezd be az aggodalmadat.
2: Igen.
1: Az a baj egyébként, hogy az utasbiztosításuk évfélkor lejárt, és a szülőknek emiatt gyorsan kellett intézkedniük, és bérelni kellett külön egy buszt. Na most a csoportnak nem volt könnyű hazajutni, ugyanis először Frankfurtba, onnan Bécsbe mentek, és ott tudta felvenni őket a szülők által bérelt busz.
2: Várj, hát a mai világban hát 3 perc alatt intézek neked utasbiztosítást interneten keresztül.
1: És nyilván egyébként beperelték a szervezőt a szülők.
2: Egyértelmű. Tehát nyilván ő felelősséget kell, hogy vállaljon, hogy elvitte a gyereket épségben, és haza is hozza. Mit most szórakozunk, meg poénkodunk ezen, de ez tényleg nem ez a megoldás, hogy akkor fogom és ott hagyom.
1: Hát ezen legfeljebb csak a gyerekek szórakoztak. Egy idő után már ők sem. Figyelj, amúgy.
2: Legalább annyi eszük volt, hogy ott hagytak egy tanár, de most akkor ehhez kellett a tanár is, meg kellett egy ilyen partner, aki azt mondja, hogy figyelj, az engem nem érdekel, itt fogom őket hagyni, ha nem jönnek. Lehet, tényleg az lehet, hogy éjszaka ők kiszöktek valahova, és nem mentek vissza reggel az indulásra, és ezért szerencsétlen tanár az, aki ott maradt, és vigyázott rájuk, hogy...
1: Aki azóta is keresi őket.
2: Igen. Hát most már lehet,
1: most már valószínűleg megvannak.
2: Igen, de hát szegény, a tanárnak sem lehet egy jó érzés.
1: Hát biztos vagyok benne, hogy a tanár is büntetésként fogta ezt fel. Bár egyébként azért tegyük hozzá, hogy azért vannak olyan empatikus, meg tényleg jószívű tanárok, akik mint a hajós kapitányok, hogy utoljára hagyják el a süllyedő hajót, hogy a tanár is, tehát hogy érezte azt, hogy felelősséggel tartozik, és azt gondolom, hogy ez nem volt számára olyan szinte megterhelő, tehát hogy senkinek nem lett volna szíve ott hagyni őket.
2: Lehet, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, hogy hívták a tanárt, mondjuk mint a Edem, és akkor Edem, te beszélsz franciául, vi? Oké, te maradsz.
1: Croissant, de la mise à plafond.
2: Ennyi.
1: Jacques Vaugtű.
2: Kész. Okay. Többiek azt
1: mondják,
2: én matek tanár vagyok. Én egy árva szót nem tudok, se franciául, se angolul.
1: De hogy nem tudsz egyet, Didier Deschamps. Zidán. Zinedine Zidán.
2: Oké, akkor te maradsz. Ez már így rendben
1: van. Mondjuk ezért még reggelit nem kapsz.
2: Nem, de szállást már tudsz foglalni.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 20 évre visszamenőleg indítanak vagyonosodási vizsgálatokat a politikusok és a hozzátartozóik ellen. A fővárosi önkormányzat nem válaszolt a bicskei gyermekotthonra vonatkozó iratbekérésre. Orbán Viktor szerint a Fidesz konstruktív ellenzék, amely a választókkal kíván együttműködni. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 20 évre visszamenőleg indítanak vagyonosodási vizsgálatokat a politikusok és a hozzátartozóik ellen, jelentette be Magyar Péter. A törvényjavaslat értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz feltárni az ingatlanokat, cégbirodalmakat és eltitkolt vagyonelemeket a jelenlegi és az elmúlt 5 évben távozott politikusoknál. Az ellenőrzések során a NAV összeveti a vagyongyarapodást az adózott jövedelmekkel, és amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, értesíti a nyomozóhatóságokat. A tisztaság és az átláthatóság érdekében a hatóság havonta nyilvánosságra hozza az ellenőrzések eredményeit. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, miután az intézmény nem válaszolt a bicskei gyermekotthonra vonatkozó korábbi iratbekérésre. A testület szeptember 28-ai határidővel kéri a 2011 és 2012 közötti belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések dokumentumait, valamint a gyermekotthon elítélt egykori igazgatójának kitüntetési iratait. A vizsgáló bizottság döntése alapján a Fejér megyei rendőrfőkapitányságtól is bekérik a korábbi nyomozati anyagokat. Orbán Viktor szerint a Fidesz konstruktív ellenzék, amely nem a kormánnyal, hanem a választókkal kíván együttműködni. Egy videóinterjúban a volt miniszterelnök politikai indítatásának nevezte a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokat, amelyeket szerint a nemzeti érzelmű politikusok félreállítására használ a kabinet. Lemondott parlamenti mandátumára utalva úgy fogalmazott, hogy nem hiányzik neki az országház, mert a jelenlegi miniszterelnök ellenőrzés helyett uralni akarja a törvényhozást. Láthatóan javult a hazai lombik ellátás eredményessége az Országos Kórházi Főigazgatóság legfrissebb jelentése szerint. Bár a páciens forgalom enyhén csökkent, az embrió beültetésekre vetített terhességi arány csak nem 3%-kal emelkedett a vizsgált 13 intézmény többségében. A felmérés ugyanakkor rávilágított, hogy a lombik centrumok teljesítmények között továbbra is jelentős eltérések vannak. Az adatalapú elemzések segítségével viszont a páciensek a jövőben már objektív eredmények alapján választhatnak intézményt. Előterjeszti az EU Kids Act-et az Európai Bizottság, amely lépcsőzetes korhatárokkal korlátozná a gyerekek közösségi média használatát. A javaslat szerint 13 év alatt teljesen megtiltanák a platformok használatát, 15 éves korig pedig csak szülői felügyelettel működő korlátozott fiókokat engedélyeznének. A szabályozás megfordítaná a bizonyítási terhet is, így a jövőben a technológiai cégeknek kell igazolniuk, hogy a szolgáltatásaik biztonságosak a kiskorúak számára.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken térségünkben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Jó reggelt, szép reggelt, vidám reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a keltető. Elindultunk teljes sebességgel, igaz Mara?
3: Szép jó reggelt, igen.
2: A Mara még nem annyira.
3: De itt vagyok már, jó vagy, már rendben teljesen vagy. Készen állok a mai napra.
2: Igen, te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt majdnem fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott, te még tulatgattál, tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
3: Ez nagyon csúnya. Azért, mert megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
2: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
3: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, a több az autó. Tehát, hogy nem tudom miért.
2: Mert jobban koncentrálsz.
3: Igen, most nem érdekel.
2: Ott a nagy üres hely, és elvisz a hely.
3: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
2: Igen.
3: Odállok, ahova akarok.
2: Aztán utána rájöttél mégsem.
3: Hát utána rájöttem, hogy vagy oda beteszed, vagy baj lesz.
2: Na, a Diánákat, Diana. Jó van. Diánákat. Ez nem nehéz szó. Diana. Igen, sok benne a magánhangzó.
3: Képzeld el egyébként, Diana. Ezt most így elmondom, ha már nehéz szó, hogy most ugye a kollégákkal készítünk videókat, amik majd szépen kimennek mindenhová, minden platformunkra, úgyhogy be lehet minket követni, hogyha kíváncsiak vagytok rá. És megkérdezted egy ilyen kis kérdés, megkérdeztem tőlük, hogy van-e olyan szó, amitől félnek, vagy nem tudnak kimondani, és mindenki eddig azt felelte, hogy nincs.
2: Tényleg?
3: Igen. Vagy azt mondják, hogy rágyakorolnak, vagy azt, hogy abszolút nincs ilyen, mert mindent ki tudnak mondani.
2: Ezt már elmeséltem nagyon sokszor, meg Lacival, Dankó Lacival ez már ilyen szóbeszéd. Nekem volt, tudod, ez a én kosármeccset is közvetítettem annak idején, és a kosármeccsen amikor, tehát ott élőben, amikor ugye be kell dobni, ki dobott, hogy dobott, és NB1-es kosárlabda mérkőzésen tele van külföldi játékossal. És volt egy észt-litván, nem is tudom, a Szabaliauskas, ott mindenki Uskas végül amúgy, Szabaliauskas, ez volt a neve. Na most hát ezt kimondani, így hirtelen, hát most így nekem így nagyon egyszerűnek tűnik, mert már ez így belémégett az elmúlt évek alatt, de hogy akkor tehát sorozatba rontottam, hogy a pontszerző Oké, rendben, következő alkalommal, mit tudom én, cserélnek, lejön a pályáról, és akkor tudod, akkor elkezdtek a Szolnok, mert Szolnokon játszott, és itt volt a szolnoki csapat, és a szolnoki közönség már elkezdett fújolni. Már, igen, amikor már odajött az edző, harmadik ilyen alkalommal, hogy hát ne arra, hogy a te neved, de ha szórakoznának, az vicces lenne. Mondom neki, nem próbálkozok, vagy nem szórakozok, értsd már meg, hogy mondom, nem tudtam kimondani, és tudod, hiába volt benne még angol név, meg számos külföldi, ezek mind mentek, de valahogy Szabaliauskasszal nem ment. És akkor leírtam fonetikusan. Fonetikusan, tehát így, hogy S-szel, egy nagybetűkkel így a papír tetejére, hogy 13-as Szabaliauskas, és akkor az AU, azt ott jól aláhúztam. Érted, és akkor ezt így következő alkalommal kimondtam, a pontszerző Szabaliauskas, és akkor megtapsolt a szellemfél közönséggel. Ki tudtam mondani, milyen ügyes, jó. Megköszöntem nekik, és akkor onnan már ez gördülékenyen megy. Tehát vannak ilyen szavak, persze, hát bármikor előfordulhat, és akkor így leblokkolsz, vagy ráblokkolsz, és utána rágörcsölsz. Tehát ugye ez a probléma, hogy rágörcsölsz.
3: Én valamelyik alkalommal körülbelül 5-ször nem tudtam kimondani azt, hogy apokalipszis.
2: Igen, amúgy ez is egy bonyolult
3: szó. És miután
2: szó.
3: Egyszer beakadtam, onnantól kezdve ugyanott akadtam folyamatosan.
2: Igen, mert utána mondom, már rágörcsölsz. Akkor kell valami mást. Valamivel lehet helyettesíteni.
3: Nem, én áthidaltam,
2: de mondjuk
3: mondtam,
2: egy nevet, hogy... meg ilyenek nagyon nehéz helyettesíteni.
3: Hát igen, ott nem nagyon tudod azt kijátszani.
2: Na jó, Diana napja van, névnapja, akkor most nekifutottam megint, és minden születésnapost is csókoltatunk. Amúgy tegnap megint emelkedtek az üzemanyagárak, ez elég rossz hír, mert már ilyen 709 forint körül van a gázolaj, ami azt jelenti, hogy pályán, egyéb kutaknál, mit tudom, lehet ez 7-10 is, vagy 7-20, vagy 7.30.
3: Vagy 7.40.
2: Van olyan is?
3: Hát igen.
2: A 95-ös pedig 635 a középárfolyama. Hát ennek ellenére reggel olyan kocsisor jött.
3: Ezt én is tapasztaltam, rengetegen
2: mondom, mi van, én néztem el ennyire az időt, tehát mondom, ez nem lehet, bár egy 10 percet tényleg elaludtam, de hát azért behoztam utána. Szóval nagyon-nagyon gáz volt. No, hát néhány érdekesség is történt ezen a napon az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, és hát mi, amiről még fogunk ma talán beszélni, hogyha sikerül, ez az International Equal Pay Day, ez az egyenlő bérezés nemzetközi napja, ez egy hivatalos ENSZ világnap, és 19-ben nyilvánították szeptember 18-át az egyenlő bérezés nemzetközi napjává, már csak azért is, egyébként 2020-ban tartották meg, mert hogy az a célja, hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének előmozdítása. Te ezt érzed?
3: Nem akarok semmi célozgatást ezzel, hogy pont első pontra raktam oda. Hát igen, amúgy tényleg van benne valami, most minden rossz indulat nélkül mondjam, de na, azért vannak olyan munkák, amik szerintem nincsenek egyenes arányosságban a fizetése.
2: Lehet, hogy vannak, de ugye egyenlő értékű munkáért egyenlő bér. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk te vezetsz egy óra műsort,
3: igen,
2: élőbe, akkor az ugyanolyan bért kapjon, mint mondjuk Budapesten egy országos rádiónál?
3: Jó, hát ez szép és jó lenne, de tudjuk, hogy nem így működik.
2: Hát de azt mondod,
3: de
2: nem?
3: De egyébként igen. Hát tehát, hogy az is baj, hogy ahogy megnézed a régiókat, mindenhol más a bér. Tehát igen, tök mindegy, hogy hol vagy.
2: Így van. Ezek a geo
3: viszont
2: különbségek.
3: Viszont ami kiadás, az meg ugyanannyi. Tehát Budapesten is ugyanannyi a kenyér, mint Nyíregyházán,
2: hát vannak üzletek, ahol drágább, nyilván.
3: Oké, de javarészt ugyanannyit fizetünk. Maximum igen, most így, igen, tehát ne beszéljünk ugye a sima üzletekről.
2: Jó, de esetleg olcsóbb az albérlet, kevesebb a közlekedési költség, és épp a parkolási díj, és még itt sorolhatnánk dolgokat, amelyek nyilván a mindennapokban leveszik. Tehát itt még mindig a bérezésnél tartunk, ne elrugaszkodjunk el, egyenlő értékű munkát, egyenlő bért, tehát hogy ez tényleg nem valósul meg.
3: Ne.
2: Tehát megvalósul mondjuk a közszférába, ugye, ahol azt mondja, hogy besorolás szerint mit tudom én, keres 565 ezer bruttót, és akkor Pestein, és a kormányhivatalban annyit keres, meg itt is annyit keres. Tehát, hogy...
3: Igen.
2: Nem, ezt gondolom én. Nem tudom, hogy vannak ebbe differenciálások, különbsége, de tényleg azért ez is egy hosszú dolog, hogy ezt taglaljuk, úgyhogy nem biztos, hogy ez lesz a fő témánk, de azért fogjuk érinteni ma reggel folyamán.
3: Igen, mondjuk a bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy nemzetközileg
2: mert nem egy őshonos növény
3: megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is, aha, mert van. Gondolom te nem, de nem baj.
2: De van egyébként.
3: Van szerencse bambusz?
2: Miért nem kell? Úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok.
3: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
2: De úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok. Á, neked biztos nincs szerencse bambuszodat.
3: Nem, az nekem.
2: Elég szerencsétlennek tűnsz.
3: Vagy ha van is, valaki leátkozta a szerencse bambuszomat.
2: Na, Mária, vagy ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara elvitték otthonról a szerencse bambusz.
3: És tényleg ellopták.
2: Ellopták a szerencse. Elajándékoztad a szerencse bambuszodat? Mi van
3: kidobtad?
2: Veled? Mi
3: történt?
2: Mit csinálsz?
3: 2009-ben hozták létre, és minden évben szeptember 18-án tartják. Ennek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a bambusz környezeti, gazdasági és társadalmi jelentőségére.
2: Na, a World Water Monitoring Day, szintén a víz megfigyelési világnap, ez nem azt jelenti, hogy bambán bámuld a vizet.
3: Jó, pedig azt akartam, megnyitom a csapot, és csak nézem.
2: Csak nézed, hogy folyik a víz. Nem, vagy ha csőtörés van, tudod, tehetetlenül, szerencse bambusz nélkül állsz.
3: Tökéletes nap ez a mai.
2: Így van. Nem, hanem az a cél, hogy az embereket bevonja ugye a helyi vizek, tavak, folyók minőségének megfigyelésére, tehát inkább nézzétek azt, hogy de ez sokan nézik ezt, nem? Tehát, hogy sokan jelentik, ah, milyen rossz a víz, meg hogy ez a víz is rossz, alacsony a vízállás, mondják, tehát, hogy szerintem figyelik az vizet, hát ezért vannak a...
3: Igen. Mondjuk én nem így szoktam, nem ilyen célzattal nézem a vizeket, én csak szeretek vízparton lenni, mert amúgy...
2: A gátőrökről nem is beszél.
3: ők is figyelik.
2: Nekik is van valami munkájuk.
3: Meg a horgászok is figyelik a vizet.
2: Ja, igen, csak ők a halak miatt.
3: Igen, tudod. De nézik.
2: De a víz minősége, tehát azért itt ebbe beletartozik az is a víz minősége. Na jó, ezen a napon egyébként 1793-ben George Washington letette az Egyesült Államok Kapitóliumának alapkövét Washingtonban, tehát akkor kezdett épülni a Kapitólium ezen a napon, 1793-ban. A New York Daily Times első száma is ezen a napon jelent meg 1851-ben.
3: Jó, de azt azért mondjuk el, hogy az első szám mindössze 4 oldalas volt, és 1 centbe került.
2: Na jó, hát oké, változik a világ. Hát itt is volt, hogy a kenyér is volt 3,60, ami most 1003.
3: Mikor volt már az? Ki emlékszik
2: rá? Ami most 1003. Ugye én emlékszem még hát a 360-as
3: kenyér. Születtem.
2: Igen. Na, hát... 1927-ben ezen a napon kezdte meg a műsor szórását a CBS csatorna, és 1947-ben, képzeld, de én azt hittem már sokkal régebbre nyúlik vissza, de 47-ben, tehát jövőre lesz 80 éves, vagy mennyi? Igen, 80 igen. Éves a CIA, a hivatalosan az amerikai CIA.
3: Az olyan menő, vagy gyerekként akartam ilyen ügynök lenni.
2: CIA ügynök?
3: Minden. Meg FBI-os, meg profilozó, az volt a kedvencem.
2: Az jók a profilozók, igen, az rendben van.
3: Néztem, tudod, ezeket a sorozatokat, aztán láttam
2: a Blacklist,
3: magam.
2: A Blacklist megvan? Nem nézted még a Blacklistet? Nem. Hát légy szíves, nézd meg.
3: És én akartam lenni a profilozó.
2: És az is ezzel indul, hogy egy profilozó csajból lesz egy ilyen ügynök. Jó, oké. Okay. Jimi Hendrix is... ezen a napon hunyt el, 1970-ben, mindössze 27 éves volt, és a kis zenekarra valaki emlékszik, nem az ő kis zenekar, mert vannak ilyen, ezekből nagyon sok van, hanem a kis, ezek a festett arcú rocker fiúk, az MTV-n először 1983-ban ezen a napon jelentek meg a legendás arcfestés nélkül, szerintem senki nem is ismerte meg őket, mit kerestek itt címmel. Jó, időjárás.
3: 1959-ben Csákváron Fornapusztán -1,9°C volt ezen a napon. 2018-ban pedig Körösszakálon 37,3°C
2: na,
3: volt.
2: Na hát, Körösszakál itt van.
3: Igen, hát pont azt kerestem meg,
2: igen,
3: hogy amúgy.
2: Igen, 37,3. Ma egyébként nem lesz ilyen jó idő. Térségben egyébként 14-15 fokra ébredhettünk, és egyébként 21 fok lesz a maximum, 21-22. Kinek mit ír, vagy melyik csatorna mit ír, viszont holnap jön egy kis melegedés, még 26-28 fokig emelkedik holnap után a hőmérő higanyszála, este viszont még hűvösebb lesz, tehát a különbség, a differencia az nagyobb lesz. Aztán hétfőre ez összeér, mert a napi csúcshőmérséklet az szinte lemegy az estire, mert este 16-17 fok lesz, éjszak, vagy reggel, vagy napközben pedig 20 lesz a maximum, és jövő héten végig 18-20 fok, ez nagyon-nagyon rossz előrejelzés. Még utána és azt követő héten egy kis emelkedés, de a jövő heti idő az ilyen nagyon ramagy lesz, úgyhogy készüljetek, öltözzetek fel, esőre is lehet számítani, szél, rengeteg szél lesz, szeles nap lesz kedden, szerdán, csütörtökön, na de hát ne szaladjunk ennyire előre, azért koncentráljuk a hétvégére, amikor kihasználhatjuk majd a 26-28 fokot, de azért ma és holnap is ködös időre is lehet számítani, főleg kora reggel, úgyhogy lassan, óvatosan közlekedjetek. Hát jól elbeszélgettük az időt mara, főleg te. Jön Teddy Swims, és beleindítjuk gyorsan reggel, 4 perc múlva már 6:30.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Bilincsben vitték el a hetedik leggazdagabb magyart és a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjét. Földrengés volt Nyíregyháza közelében. Közvetlenül a külügyminiszternek írt baráti levélben kérte diplomata útlevelét Dzsudzsák Balázs. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Két embert letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volánbusz ügyként ismert korrupciós eljárásban. A döntés értelmében 30 napra rács mögé kerül Jelinek Dániel milliárdos üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. A központi nyomozó főügyészség bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a férfiakat, a védők azonban fellebbeztek a nem jogerős végzés ellen. Jelinek vállalata, az Indotech Group közlemény hangsúlyozta, hogy cégvezetőjük nem követette bűncselekményt. 1 millió forintos pénzbírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár az Egészségügyi Tudományos Tanács Etikai Bizottságától. A döntés oka, hogy a politikus két esetben is megsértette az orvosetikai kódexet. Egyrészt lealacsonyítóan nyilatkozott a házi orvosokról egy podcastben, másrészt trágár kifejezéseket használva válaszolt egy gyermeke kórházi körülményei miatt panaszkodó apának. Takács koncepciós eljárásnak nevezte a határozatot és jelezte, hogy fellebbezett ellene. Földrengés volt csütörtökön este Nyíregyháza közelében, Nagykálótól mintegy 7 kilométerre. A 2,7-es erősségű mozgást a földtani mérések szerint az epicentrum térségében a lakosság is tisztán érzékelhette. A szeizmológiai adatok alapján a rengés nem okozott károkat a környéken, de a hirtelen morajlásra és a rezgésre többen is felfigyeltek a környező településeken. Közvetlenül a külügyminiszternek írt baráti levélben kérte diplomata útlevelét Dzsudzsák Balázs 2019-ben, az ügyintézés pedig már másnap elindult. A külügyminisztérium államtitkára elmondta, a jövőben kizárólag érdem és feladat alapján adnak majd ilyen okmányt. A 109-es válogatott jelenleg a debreceni VSC-ben futballozó játékos diplomata útlevelének létezésére a koronavírus járvány idején derült fény. A nyíregyházi nevelésű labdarúgó pontos küldetésének tartalma azonban máig nem ismert. Tüntetést hirdettek vasárnap 15 órára a Terrorháza Múzeum elé jobboldali vélemény formálók Bájer Zsolt vezetésével, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek ugyanoda. A demonstráció előzménye, hogy a szaktárca azonnali hatállyal megszüntette Schmidt Mária főigazgató megbízatását, az intézményt pedig ideiglenesen bezárták a kiállítás tartalmi és gazdasági átvilágítása miatt. A szervezők felhívásukban kiállnak a múzeum eredeti koncepciója mellett, és tiltakoznak a tárlat átalakítási tervei ellen. Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetésre mérhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChecken vagy D-neten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálás helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken térségünkben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Álmos vagy, nehezen megy az ébredés. Tépj egy sorszámot, másnak sem könnyű.
1: De a keltető garantáltan lendületessé teszi a reggeled.
0: Hölgyeim és uraim, itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiségű jó kedvelt állalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
2: 6 óra 42 van, szép napot és jó utat kívánunk azoknak, akik már útra keltek. Hogyha van közlekedési információtok, akkor azt mindenképpen osszátok meg velünk. 0620 316 3000.

0: Azért, nem. Mert nem akarta a technika, hogy én azt csináljam,
1: ja, nem, de
0: akarok.
1: Én csak mondom, azt hittem, hogy már nincs teljes útlezárás a 36-os
0: főúton. Ja, nem azért, nem azért.
1: Ja, oké. Okay. Tehát a 36-os főúton, ahol október elejéig teljes útzár van az érintett szakaszon, és hát van terelő út, mert a 338-ason lehet menni, mondjuk a Tokaji út irányában lehet kerülni ezt a lezárást. Na, aztán a Vasvári pár utcán továbbra is jelzőlámpás irányítás Nyíregyházán. Ennyi gyorsan a közlekedésről Nyíregyháza Debrecen vonatkozásában. Nézzük, hogy milyen bulvárt sikerült ma Marának összetarhálni.
0: Tarhálni, hát komoly munkafolyamatok voltak itt, kérem szépen.
1: Az mit jelent? Hát ami szembe jött a neten?
0: Igen, nem. Na, de nem is az a lényeg, hanem...
1: Na, mi a lényeg? Meséld el.
0: A lényeg lényegében lényegtelen, de nem. Ma nem, igen. Mindjárt elmondom, hogy miről van itt szó.
1: Na, miről van szó?
0: Van egy pasas.
1: Na, hol?
0: Hát messzi.
1: Kanadában?
0: Igen.
1: Igen.
0: És elment túrázni. De ő amúgy annyira nem készült, vagy készült, vagy nem tudom, tehát a lényeg, hogy eltört a sarka, és gumicukrot meg hernyót evett utána, és ami a legjobban igazából őt fenntartotta, az, hogy szivarozott.
1: Na figyelj, én utána néztem ezután a hír után.
0: Jaj.
1: Tehát, hogy nyilván azért raktad be a
0: forgatókönyvet.
1: Oké, Stanislav Volónak hívják, a Palit, egyébként tényleg Kanadában egyes, de 6 napig volt.
0: Jó.
1: Na figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az 6 napig kaja nélkül is kibírja.
0: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
1: Hát de butaság. Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, ezzel szórakoztam még este, hogy megkérdeztem, hogy ugyan már, hogy ha Magyarországon mondjuk én eltévednék és az erdőben lennék, milyen rovarokat, meg milyen ilyen hernyókat, meg mindent tehetek meg, vagy tudok megenni. Tehát azért érted, hogy felkészülnék, aha, egy ilyen bokatörés, vagy sarokcsontörés, vagy bármire, és ha 6 napig nekem ott kell lenni, de egyébként azt mondta a mesterséges intelligencia is, hogy 6 napig egyébként egy átlagember simán kibírja kaja nélkül, csak inkább a megfelelő víz erre van, folyadékra van szüksége, és azt kell innia, és egyébként még növényeket, sokkal jobbakat lehet találni a természetbe. Persze lehet, hogy a kanadai növényvilág egészen más. Ugye a juhar levelet azt azért csak nem rágod el, tehát hogy nem. Viszont a magyar vonatkozású része, és itt képeket is kértem, illusztrációkat, nagyon guzták voltak, hogy figyelj, egy óvatos magyarországi túlélőlista azért így néz ki. Sáskák, szöcskék, tücskök.
0: Oh.
1: Több faj fogyasztható, a keményebb lábakat és szárnyakat érdemes eltávolítani belőle, majd alaposan megsütni, megfőzni. Tehát csak hát ez nehéz, mert hogy nála volt egy szivarhoz egy öngyújtó, és az sem működött utána már. De most figyelj már, egy öngyújtóval nagyon sok sáskát meg lehet sütni, nem?
0: De mire elkapod? Most miért látom magam előtt, ahogy vadászgatod a szöcskéket, meg tücsköket?
1: Igen, ezt fájú, vagy törött bokával, vagy sarokcsonta nehéz. Akkor a bogárlávák. Ezeket nem kell üldözni. Ezek ott vannak a korhadó fában, kéreg alatt bizonyos bogárlárvák ott fészkelnek. És itt különösen fontos a faj azonosítása. Most képzeld már, amikor el tudom képzelni, amikor én eltévedtem, és próbálok turkálni egy fa törzsében, és keresem a bogárlávákat, és megpróbálom beazonosítani, de térerőm persze nincsen.
0: Hú, ez mi lehet?
1: Igen, ismeretlen lárvát nem ajánlatos megenni, mert kukacnak néz ki.
0: Na jó van, de hát most kiért hozzá? Tehát nem biológus fog eltévedni az erdőben,
1: igen,
0: hanem mi?
1: Amit viszont kifejezetten ajánl, és meg tudod enni, az a lisztbogár, a lisztkukac. Maga a faj fogyasztható, de vadon nem ez lenne a legkézenfekvő zsáfány, inkább gabonatárolók környékében fordul elő. Akár aztán van, amit vehetsz, még a hangyák és az egyes hangyalárvák. Tehát a hangyalárvákat megeheted. Igen, azonban azt is arra is azt mondja, a hazai fajok között lehetnek védettek, és fajazonosítás itt is szemben. Hát mondjuk nyilván, ha éhes vagy, ezt már nem nézed, hogy most védett, nem védett.
0: Na, arra úgy tudom, hogy nem lehetne megenni, de éhes vagyok.
1: Igen. Akár mi a méh és darázslárvák. Több helyen fogyasztják őket különböző országban, de egy vadfészek bolygatása nyilván veszélyes.

0: lehet a méheknél. Aztán figyelj, a giliszta. Oh. Hogy ebből sok van Magyarországon. A giliszta nem rovar, de túlélési történetben gyakran szerepel. Elvileg fogyasztható megfelelő tisztítás és teljes átfőzés után. Nyersen viszont mikrobiológiai és parazita kockázata van. És a csigák, azok sem rovarok, ugye, de bizonyos fajok fogyaszthatók, de a magyarországi vadcsigák, azok semmiképpen sem fogyaszthatók. Tehát nem tenyésztett csigák.
1: Most tudod, mi jutott eszembe, de én nem vagyok bátor, de lennék a videós.
0: És?
1: Vannak ezek a snackek, és ezeket a rovarokat egyébként meg lehet vásárolni.
0: Igen, igen, ezt hallottam. Hogy,
1: azért
0: hogy
1: csinálnék egy ilyen snack kóstolást itt a rádión.
0: Én hozzál ilyet, chips simán bevállalom.
1: Te tényleg?
0: Én persze, én simán bevállalom. Én szeretek kipróbálni minden ilyen különleges ételt. Bárhol vagyok a világon, én ezeket zokszó nélkül megeszem.
1: Van egy nagyon kedves barátom, és ő például, pont ahogy a lisztkukacot mondtad, az van egy ilyen ízesített formában, nyilván szárított, de hogy azt mondta, hogy az nagyon finom, és ő marék számra ette, és így néztem rá, hogy te beteg vagy.
0: Figyelj, nekem ugyanígy hájpolták például a békacombot. Uh-huh. Tehát a békacombot, hogy edd meg. Hát nyilván már maga a béka is olyan gusztustalan állatnak tűnik, kivéve a mesében, amikor megcsókolod és királyfi lesz belőle, de hogy amúgy gusztustalannak tűnik, és megkóstolod, ettél már békacombot?
1: Nem.
0: Még azt sem ettél. Egyébként olyan, mint egy csirke, mint egy zsenge csirke. Igen, nekem úgy tűnt viszont, mint hogyha ilyen átsületlen csirke lenne, vagy nem tudom, tudod, ez a... Nem. Tehát nekem annyira nem ízlett. Nem jött be, de megette. Tehát, hogyha most nyilván meg kellene enni valahol, mert nincs más, csak ez, akkor simán megeszem.
1: Én nagyon szeretem ezeket a videókat, ahogy más tartalomgyártók kóstolgatnak, és akkor volt közöttük skorpió, pók és társai. Azért intézném, ahogy...
0: Pókot eszek?
1: Igen.
0: Hát most, hogyha lehet olyan póka, tehát ez egy ehető.
1: Ezek mind ehető formátumú, csak nyilván azért úgy, vagy olyan bogarak, amiknek óriási vastag kitimpáncéljuk van.
0: Hát ez a lisztbogár is azt mondják, hogy ugye ez is olyan, ez a lisztbogár, meg várj, képet is kértem az AI-tól. Egyébként a legjobban a lisztkukac, meg a lisztbogárt ajánlja, meg a keleti vándorsáskát. A többi annyira nem oké.
1: És az baj, ha nyugatról jön?
0: A nyugati vándorsáska? Hát
1: igen, most hát annak tudom megkülönböztetni.
0: Haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a lisztbogár, a másik még a lisztkukac. De a lisztbogár az már nekem nem szimpatikus.
1: Nekem sem szimpatikus, nagyon fekete, és nagyon kemény.
0: Még a lisztkukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
1: Hát igen, ha nagyon hunyorgok, akkor elhiszem. Igen. Nem rakom be a kontaktlencsét.
0: Húzzam távolabbra a telefon. Tehát, hogy még ez egy ilyen elcseszett sült krumpli alakú, és az még úgy így rábeszéled magad, nem? Hogy hát ez egy sült krumpli.
1: Én inkább a növényekre mennék rá. Ha eltévednék, azokat keresném.
0: Hát jó, csak az bonyolultabb. Érted? Kukacot mászkál jobbra-balra, elkapod.
1: És honnan tudod, hogy jót kaptál el? Védett hangya, nem védett?
0: Figyelj csak.
1: Nyugatról vagy keletről
0: egy
1: jött.
0: Hét után már nem számít. Szóval ez a pali, ez egy picit ilyen kényelmes volt. Szivarozgatott ott, megett a kis gumicukrát. Most gondolj már bele, két zacskó gumicukor, az két napig simán eltart.
1: Minek viszel magad a gumicukrot? Tehát hát, én nem ezt vinnék túrázáshoz.
0: Én az maradt nála a desszertnek. Na jó, de várja, volt nála még marha, száraz marha, hogy hívják. Tehát most minek etted, barátom, azért a kukacot utána? Desszertnek. Vagy micsoda?
1: Az volt a kísérő.
0: Nem, leküldte, le kellett nyomni a marha ízét, szárított marhát.
1: Új, marha.
0: De szárított marhát is evett. Hát az nagyon finom.
1: Én szeretem, de hogy lehet, hogy úgy volt
0: Amerikában
1: lelkísérje egy finom kukacsal.
0: Annak idején úgy ettük, mint a cukrot. Tehát bárhol megállt, ez a szárított marha volt, amit így fogadott, megízen, rácsálott.
1: De milyen finom.
0: De nagyon finom íze van, nagyon jó, ez a sós.
1: És az a baj, hogy nem tudsz vele leállni, mert annyira eteti magát.
0: Oké, de tele van fehérjével, tehát nincs vele gond, eheted, ez egészségesnek. És az is volt nála. Adjuk már, gumicukor, marhasznek, és még közben még a kukacokra ráment, tehát idióta. Tehát komolyan. Na jó.
1: Legközelebb hozzánk forduljatok tanácsért, hogyha mit kell az erdőben fogyasztani, mi segítünk. Szívesen, nem ilyen kukacokat.
0: Így van, pontosan. Na itt van. Hugo, vagy ahogy a franciák mondják, Ugel, és David Guetta, French Montana, közöse az én egyik nagy kedvencem, legalábbis Ugeltől, aki jön pénteken ma este Budapestre. És sajnos nem leszek ott. Pedig nagyon akartam.

0: hozzá. Megtetted az első lépést a sikerhez vezető úton.
1: Most már ideje jól is érezned magad.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: Gryszel is csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Aggodalom a semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik. Itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát igen erős forgalomban közlekedünk az egész város területén. A bejövő útszakaszok közül hadd emeljen már ki a Faragtár úton érkezőket, illetve a 33-as számú főúton beérkező forgalomban. Kihelyeztek 30 km/h jelzőtáblákat, erre nagyon-nagyon figyeljünk, és ezért is, illetve a rengeteg autó miatt hatalmas a forgalom. Az iskolák környékén is nagyon-nagyon figyeljünk, és legyünk szabálytisztelők. Ehhez kívánok én türelmet és sok-sok figyelmet, balesetmentes közlekedés mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM-nél. Október 1-től újraindulhat az Erasmus program a magyar egyetemisták számára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetés sem érhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChekken vagy D-neten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálások helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató. Október 1-től újraindulhat az Erasmus program a magyar egyetemisták számára, így már az őszi fél évben is kiutazhatnak hallgatók külföldi tanulmányutakra. Kacz Sándor, felsőoktatási államtitkár tájékoztatása szerint az uniós források felszabadításához szükséges kuratóriumi újraválasztásokat és a működési szabályzatok átalakítását augusztus 31-ig elvégezték. A képzési és csereprogram teljes körű felfutása tavaszi fél évre várható. Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint 100 000 gyorshajtási bírságot még nem fizettek be az autósok, azonban a hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a közlekedési bírságok nem válnak semmissé, és a hatóságok végső soron az érintett gépjárművet is kivonhatják a forgalomból. Ha a szabályszegő a 30 napos határidőn belül nem fizeti ki a büntetést, a behajtás a NAV-hoz kerül, amely a bankszámláról és a munkabérből is levonhatja az összeget, amennyiben ez nem vezet eredményre, lefoglalhatják a vagyontárgyakat, valamint kezdeményezhetik a szabályszegéshez használt autó forgalomból történő kivonását is. Újabb 100 tanuló csatlakozott a debreceni BMW gyár duális szakképzési programjához, így a 2023-ban indult képzésben már közel 300 fiatal tanul. A 3 éves programban a mechatronikai, elektronikai és informatikai területek diákjai a helyi Talent Campuson ipar 4.0 technológiákkal és robotikával is megismerkedhetnek. Az első évfolyam tanulói időközben már végeztek, többségük pedig a vállalatnál kezdte meg a szakmai pályafutását. Két egyenként 5000 köbméteres ivóvíztároló medence építésére írt ki közbeszerzést a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Debrecen külterületén. A fejlesztés célja a megyeszékhely és a környező települések vízellátásának biztonságosabbá tétele, a beruházás részeként pedig egy új vízműtelep és kezelőépület is épül. A munkálatokat úgy végzik majd el, hogy a lakosság vízellátása az építkezés ideje alatt is folyamatos maradjon. Különleges gasztronómiai és aktív programokkal várják a látogatókat a nyitott Porta napok utolsó 3 hétvégéjén. A rendezvény sorozat október 3-ai és 4-ei záró hétvégéjén Hajdúbihar vármegye gazdaságai, köztük földes, hajdúbagos, tépe és létavértes portái is megnyílnak a családok előtt. A résztvevők betekintést nyerhetnek az őszi betakarításba, megismerkedhetnek a gyógynövényfeldolgozással, valamint kipróbálhatják a szőlőpréselést és a tésztagyúrást is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken Debrecen térségében napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat többször zavarhatják felhők, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás

0: Millás. Idegeskedés helyett inkább hallgasd a keltetőt, és vedd át a jó hangulatot itt a Sunshine FM-en.
1: Hello, mindenki!
0: Uraim, itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiségű jó kedvvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Szép napot, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 12 perc van, és hát természetesen ilyenkor mindig bedugunk egy olyan témát, amelyhez hozzászólhatok. Van ilyen már a Facebookon most, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor kattintsatok oda a Facebook oldalunkra, és ugye egy Cinema City páros mozi jegyért lehet egyébként kommentelni, mert hogy majd egy valaki a kommentelők közül párjával mehet moziba a kommentért cserébe. Na de hát, hogy mi a téma aznak a reggeli témánk, amit a Facebookon olvashatok, az az öregséghez kapcsolódik. Mármint úgy, hogy ti magatokon milyen öregséghez kapcsolódó jeleket véltek felfedezni, és erre most nem is akarunk tovább beszélni, mert egy egészen más témát hoztunk, de azért kezdjetek el ezen gondolkozni, és kommentelni, mihelyt ráértek. Ha van közlekedési információtok, 0620 316 3000, ide pöttyögjetek, hogy tudjuk segíteni a haladókat. No hát, mara ezt a cikket is, amiről most szó lesz, te hoztad.
2: Igen.
1: Te találtad, és azért egyből elgondolkodtatott minket. Már többször hallottunk ezekről, de azért az elmúlt napokban ismét fellángolt a vita most arról, hogy vajon hogyan, mennyire, idézőjelben mondva, figyelnek minket az okos eszközeink. Egy friss cikkben ugye az LG okos tévéivel kapcsolatban merült fel, hogy a készülékek a felhasználók tudta nélkül rögzítik, tehát maga a televízió, az okos tévé, ami a környezetében elhangzik, vagy látszik, és ezt a gyártó nyilván tagadja, tehát az LG erről kiadott egy közleményt is, de hogy vajon hol van ebben az igazság, hogy lehet-e mondjuk a telefon, az okos tévé, vagy a laptop arra képes-e, hogy a mikrofonján keresztül hallgasson minket, vagy nézzen a kameráján keresztül. És ha lehetséges, akkor ez azt is jelenti, hogy valóban megtörténik. Tehát, hogy ennek próbálunk most utána járni, mert hogy telefonon hívtunk szakértőt is, állandó informatikai szakértőnk, Gyurcsán Gábor, informatikus, az IT Mind vezetője. Jó reggelt, szia-szia!
3: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát szerény hangon, mint egy informatikus szokott általában. Meg hát ugye, mint hogy kora reggel. Figyelj, informatikusoknak ez biztos, hogy korán, mert általában ez úgy szokott, hogy ők sokáig fent vannak éjszaka. Jól mondom?
3: Előfordul, igen.
1: Előfordul. Na, Ábor, a kérdés az, hogy tehát tényleg egyből csapjunk bele, hogy tényleg lehetséges-e az, hogy azt már hallottuk, hogy a telefonunkat a különböző social media fenntartó cégek, azok figyelik, lehallgatják, marketing szempontból információkat szednek, de hogy ez létezhet, hogy most már az okos tévé is annyira okos, hogy figyel minket otthon, és hallgatja, vagy nézi, hogy mit csinálunk, miről beszélünk?
3: Alapvetően létezhet. Tehát már végben is benne van egy okos tévé, és azért okos, mert hogy ez már hálózatra van kötve, tehát internetre van kötve, ezek az okos tévék ugye streaming funkcióval vannak ellátva, interneten vannak, és alapvetően műszakilag minden további nélkül. Ugye, ami cikkben is olvasható az az, hogy ő bizonyos adatokat küld a gyártónak. A gyártó azt mondja, hogy ezek az adatok olyan adatok, mint például milyen eszközök találhatók a közelében, milyen hálózatok vannak a közelében, ezeket továbbítja neki. Tehát alapvetően ezek az információk szerintem nem olyan újdonság, hogyha azt mondjuk, hogy ez már minden háztartásban ott van.
1: Tehát, hogy akkor azt mondjuk is le tudják szűrni, hogy mondjuk az én LG készülékem mellett éppen egy Samsung készülék van, vagy egy én milyen operációs rendszert használok, vagy ilyeneket is?
3: Alapvetően szerintem igen, nyilván ilyen szinten ebben a történetben nem látok bele, de azt látni kell, hogy amikor egy ilyen okos tévét beüzemelt, az első kérdés az ugyanúgy, vagy az első lépés az ugyanúgy működik, mint hogyha egy telefon megvesz, hogy elfogad az összes feltételt, amit nyilván senki az égen.
1: Így van, ezt akartam mondani, hogy mindent elfogadunk, mi hülyék, ugye, hát ki az, akinek erre van ideje, hogy elolvassa.
3: Persze, ráadásul ugye az EU-ban ez elég szigorúan szabályozva, és van, és nagyon valószínűleg tartom, hogy amik ilyen okos eszközök bejönnek az EU-ba, annak a nagy része meg is felel ezeknek a szabályoknak, és abban azt fogadod el nagy valószínűséggel, hogy olyan adatokat osztasz meg az eszköz gyártójával, ami az ő termékének a fejlesztését segítheti, vagy adott esetben marketing tevékenységet segíthet. Az, hogy technikailag egyébként ők tudnak mondjuk, nem tudom én, hangot átvinni, vagy adott esetben a kamerával rendelkező tévékről képet, technikailag biztosan megoldható, hogy ezt ők megoldják-e, azt sose fog kérdezni.
1: Ja, ez már rajtuk múlik.
2: Az LG kapcsán felmerült, hogy ugye a TV mikrofonja akkor is érzékelhet hangokat, amikor a képernyő ki van kapcsolva, de ez technikailag valóban lehetséges?
3: Igen, ugye gyakorlatilag ezek a tévék már nincsenek kikapcsolva. Kikapcsolva akkor lesz, amikor kihúzod az áramot, és nem kap áramot. Aha. Mert abban az esetben, ebben a tévékben olyan funkció van például, hogy hangra az újabb tévéket be tudod kapcsolni hangvezérléssel. Na most ahhoz, hogy ő felismeri a hangod, meg egyáltalán hallja, hogy te beszélsz hozzá, ahhoz neki gyakorlatilag folyamatosan pásztázni kell a hangot. Ehhez azt jelenti, hogy ez azt kell feltételezni, hogy a mikrofon működik, lehet, hogy képernyőt te nem látsz, meg hangot nem ad, de ő egy ilyen háttérben, egy ilyen standby módban, ő folyamatosan pásztázza a hangot. Most nyilván erre is vannak biztos majd, vagy meg lesznek is okosabb technikai megoldások, de alapvetően itt a probléma az ez volt a tévében.
1: Jézus, már akkor mindent tud rólam a tévém. Tehát, hogy hazamegy, és akkor köszönj neki, már. Szia, drágám, hazajöttem. Az asszony, de örülsz nekem, nem neked köszöntem, a tévémnek, érted?
3: Ha belegondolsz ebbe, ez nem olyan túlságosan elrugaszkodott, ha csak visszagondolsz a Vasember című filmre, ahol gyakorlatilag mindent ezzel vezére, ezt a Jarvis Scott meghívtam, és ő bekapcsolta a tévét, felkapcsolta a villanyt. Nyilván ezekhez az kell, hogy bizonyos olyan dolgokról meg lemondj, hát addig, amíg te ezt nem tudod magadnak előállítani, és egy gyártónak a termékét kell, hogy megvedd, addig rá vagy utalva.
1: Na most ugye a telefonnál visszatérek a telefonra, mert hogy ebből indultunk ki annak idején, és most már nyilván az okos tévékre is ez rávetül, ez a gyanú, hogy akár így hallgatnak, vagy néznek minket, hogy a termékekről beszélnek itt barátaim is, ismerőseim is, én is belefutottam már hasonlóba, de talán azt mondtam, hogy nem biztos, hogy azért, mert lehallgatnak. Viszont, hogy beszéltek valamilyen termékről, vagy témáról, és ilyen reklámok jelennek meg a social felületen után. Hogy ehhez tényleg szükség van lehallgatásra, vagy csak egyszerűen nézi azt, hogy mi milyen témákra, hogy keresünk rá, esetleg milyen cikkeket olvasunk el, ami az érdeklődési körünkbe tartozik?
3: Hát ugye ezzel kapcsolatban én nem emlékszem pontosan hivatalos infó érkezete, de ezt mi is tapasztaltuk, mi külön a kollégáimmal ezzel szórakoztunk munkaidőben természetesen, hogy telefont eltettük, de halló távolságban is mondjuk télen elkezdtünk, nem tudom én, medencékről beszélni, aha, és nem kerestünk rá, nem jelentkeztünk el semmi, és nyilván elkezdte feldobálni nekünk a legnagyobb közösségi platforma a merencés vásárlási javaslatokat. Szóval szerintem ez biztos, hogy működik.
2: Uh-huh. Szerinted mennyire nehéz egy hacker számára távolról hozzáférni egy telefon, vagy laptop, vagy esetleg okos TV mikrofonjához? Ez veszélyt jelenthet számunkra?
1: Igen, ez óriási gond, mert ugye ettől most már akkor félhetünk, hogy ha nem csak a szolgáltató az, aki azt mondtad adatot gyűjt, hanem adott esetben bárki, aki a hálózatot feltöri, és rajta keresztül minket figyel.
3: Alapvetően azért ezek nem olyan triviális dolgok. Mindent fel lehet törni, ez 100%. Ez csak időkérdése. Na most az, hogy pont a te tévédet, vagy a te telefonodat pécézi ki magának, hogy látni akarom, hogy Béla mit csinál péntek reggel 5 órakor adás előtt.
1: Hát azt megnézheti. A WC-n kucorog és duolingózik, érted? Tehát, hogy ezt meg lehet például.
3: Nem tudom, hogy mennyire célzod, de nyilván mindent fel lehet törni. Itt ugye nyilván a gyártók is folyamatosan frissítgetik a Mac, hogy ugye ezeket a termékeket, szoftverek üzemeltetik, és ezeket a szoftvereket frissítik, és egyébként a tévék is ki szokták írni, hogyha van új verzió belőle, és ezt érdemes lefrissíteni. A másik oldal pedig az, hogy itt az AI korában gyakorlatilag már mindenki fejlesztő és hacker tud lenni viszonylag rövid idő alatt és gyorsan. Nyilván ezek az új AI megoldások a hackerés nem annyira engedik, de ez is megoldható, és célzottan akár ez is előfordulhat, mivel ezek is hálózaton és interneten működő eszközök.
1: Na, még egy gyors kérdés itt a végére, hogyha már ezek tényleg ez a veszély fennáll, akkor egy átlagos felhasználó, mondjuk, mint Mara vagy én, ugye, hogyan tudjuk azt ellenőrizni, hogy melyik alkalmazás vagy eszköz fér esetleg a mikrofonomhoz, és hogy ezt akár használja is. Ugye találkoztunk olyan, hogy laptopokon, MacBookokon, stb. Le lehet ragasztani, vagy leragasztják a kamerát, vagy elhúznák, van, melyiken már van ilyen elhúzós retesz. Tehát, hogy hogyan védekezzünk ellene, hogyha beazonosítottuk adott esetben?
3: Először is nem tudom, hogy fogod tudni beazonosítani, ezért ez még elég ilyen gyerektípős történet egy tévén, hogy fogod valószínűleg, hogyha mondjuk van valami kijelző, vagy elkezd villogni, vagy egyszerűen én még nem találkoztam ilyennel, de alapvetően a legbiztosabb az, hogyha nem tudom, egy tévét bekapcsolod, és jön egy értesítés, hogy új szoftver készült a tévéhez, akkor az frissítve, mert általában ezekben ilyen biztonsági dolgokat szoktak kijavítani.
1: Aha, tehát akkor ne azt mondjuk, hogy nem frissítek, hogy nehogy már ő le tudjon hallgatni, vagy ne tudja a gyártó, nehogy adatokhoz jusson, hanem inkább azért frissítsük, hogy idegenek ne férjenek hozzá.
3: Nyilván, aki ennyire bele akar menni a történetbe, az el is olvashatja, hogy mit tartalmaz a frissítés, mert azt is leírják egyébként.
1: Jó, hát köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk. Gyurcsán Gábort, az IT Mind vezetőjét, informatikust hallottátok, aki próbált minket segíteni, kalauzolni abban, hogy egyáltalán lehetséges-e ez, amit most legutóbb az LG okos tévéről olvastunk, de természetesen más ilyen elektromos kütyükről, vagy okos kütyükről, amik forgalomban vannak, már hallottuk a lehallgatással és az információgyűjtése kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szép reggelt neked, szia, és szép napot. Na, 7 perc múlva már 7:30, és majd akkor megint csak friss hírek és információk. Addig ezen töprengjetek, hogy hogyan is védekezünk.
2: Nem megyek, kihúzom az összes tévét.
1: Igen, itt is. Be van itt dugva egy pár okos tévé, egy pár okos monitor, van itt minden. Ahogy itt van például Ed Sheeran és a kamera.

0: perc múlva már 7:30, és ugye közérdekű információ az, hogy a híreinkben már hallhattátok, hogy este földrengés volt, 2,7-es talán, nem tudom.
1: 2,7-es, igen.
0: Te vagy itt a szeizmológus, tehát aki, aki 2,7-es földrengés, igen, volt Nagykáló térségében, amely szintén vételkörzetünk, úgyhogy érinti Nyíregyháza Debrecen térségét, és hát ha valaki, én nem éreztem, te éreztél valamit, bármit?
1: Hát nem. Mondjuk messze voltunk, de állítólag ott Nagykáló lakosai érezték.
0: Komolyan? Na, hogyha valaki érzett valamit, akkor azt szeretnénk, hogyha most betelefonálna. Úgyis állunk a dugóba, hiszen a nagykálói út az be van dugulva, illetve ott is forgalomirányítás zajlik, és a Nagykáló-Nyíregyházát összekötő szakaszon ott is araszolás van, de egyébként ránézzünk a Nyíregyháza útjaira, mint ahogy Debrecen útjaira és a teljes belváros, egyébként a Debrecenben a Faraktár utca, aztán a Vágóhíd utca teljesen beállva, a körút, igen, Nyíregyházán az Orosi út is lassú haladása, a Korányi Frigyes utca és a Sóstói út is folyamatosan túlterhelve. Szóval mindkét városban és a városok közötti főutakon is erős forgalom, úgyhogy ha ott álltok és eszetekbe jut, hogy tényleg este éreztem valamit, akkor 0620 316 3000 üzenjetek, vagy írjatok, hogy, és fel is hívunk benneteket, de hívhattok is minket ezen a számon, mert hogy kíváncsiak vagyunk, hogy ki, hogy élte meg adott esetben ezt a tegnap esti minimális, ugye, meg 2,7-es földrengés, de azért biztos, hogy érezték többen, akik ott vannak az epicentrumban. Nagyon, Zala Larson és David Guetta közöse, után pedig majd jönnek a friss hírek, információk.

0: Sunshine FM-en.
1: A következő percekben is sportosak leszünk. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője, akivel ismét kivesézünk egy érdekes témát.
2: A hidegterápia esetén fontos, hogy ne csak a közösségi médiával tanuljunk róla. A 3 és 15 fok közötti víz egy nagyon erős hideginger. A szervezet erre azonnal reagál, ezért a fokozatosság kulcsfontosságú. Egy rövid, kontrollált merülés is komoly inger lehet a testnek, és ha bármilyen rosszul lét jelentkezik, azonnal hagyjuk abba. A hidegterápia akkor tudatos, ha nem a határaink feszegetéséről szól.
3: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le az Országos Onkológiai Intézetben. Kiadta a Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlamenti mandátumot Orbán Balázsnak. A bírságok több mint 27%-át nem fizették be a gyorshajtók. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
0: Hírek a Sunshine FM-en!
4: Dokumentumokat és több gigabájtnyi elektronikus adatot foglalt le a rendőrség az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda az intézmény korábbi eszközbeszerzései kapcsán folytat nyomozást, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok a közbeszerzések és a kapcsolódó szerződések jogszerűségét, valamint az esetleges vagyoni kárt vizsgálják. Az eljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik, az ügynek egyelőre nincs gyanúsítottja. Kiadta a Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlamenti mandátumot Orbán Balázsnak, aki a lemondott Szekeres Pál helyét veszi át Strasbourgban. Szekeres Pál azért távozott az EP-ből, hogy a Magyarországgyűlésben folytassa munkáját, ahol Lázár János megüresedett helyét kapja meg. Arról egyelőre nincs döntés, hogy ki kapja meg Orbán Balázs hazai parlamenti mandátumát. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a személyi kérdésekről a Fidesz elnöksége dönt. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint a 2026 első felében kiszabott közigazgatási bírságok több mint 27%-át nem fizették be a gyorshajtók. A csaknem 380 ezer esetből bő 102 ezer büntetés maradt kiegyenlítetlenül, amelynek teljes összege meghaladja a 6 milliárd forintot. A szaklapok szerint a büntetés nélkül maradt csekkek száma az elmúlt években végrehajtott két bírság emelés ellenére sem csökkent. Csak 2027. január 1-től írhatnak receptet a gyógyszerészek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók, miután a rendelet hatályba lépését elhalasztották. Az eredeti tervek szerint az intézkedés szeptember végén lépett volna életbe, azonban a kellő felkészülési idő biztosítása és a beteg biztonság érdekében módosították a céldátumot. Az új szabályozás értelmében a patikusok kizárólag olyan gyógyszereket írhatnak majd fel elektronikus úton, amelyeket korábban már orvos rendelt a beteg számára. Szeptember 16-a és 22-e között ingyenesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon az Európai Mobilitási Hét alkalmából. A kedvezmény ideje alatt azokon a járatokon, ahol kerékpár helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani. Emellett szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jegyet vezetnek be, amellyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A kezdeményezés célja, hogy minél többen próbálják ki az autózás fenntartható alternatíváit. Jóvá hagyta az Európai Parlament az Unió vámkódexének reformját, amely új kezelési díjat ír elő az EU-n kívüli webáruházakból rendelt árukra. A szabályozás célja az egyedi csomagok áradatának kezelésével járó költségek fedezése, a díjat pedig a csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjakért felelős szervezet fizeti meg. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-től kezdik el beszedni az új illetéket, emellett a reform részeként egy új uniós vámhatóságot is létrehoznak a franciaországi Lille-ben.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az angol font az euró és a svájci frank jegyzése is tovább csökkent a forinttal szemben, így a fontára most alulról súrolja a 425 forintot, az euró éppen csak meghaladja a 364-et, míg a svájci franki megközelíti a 385 forintos szintet, az amerikai dollár viszont magára talált a korábbi csökkenés után, és az erősödést követően már a 317 forintot is meghaladja. Pénteken térségünkben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés, elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te, készen állsz?
2: No, hát hogyha készen állt, akkor megérkezett Dankó Laci, és imitálja a földrengést. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kis csokolom, sziasztok!
2: De te nem voltál. Egyébként többen jelezték, hogy voltak, vagy a partnerük volt. Most várom, hogy kapunk el számot, hogy legyen kit felhívnunk.
3: Képzeld el, éltem már át földrengést, bármilyen hihetetlen, és te is.
2: Tényleg.
4: Én is.
3: Igen.
2: Mi van?
3: Annak idején 84 körül, itt a keleti régióban, itt volt földrengés.
2: Ne.
3: Igen, és én emlékszem is rá.
2: Nem voltam itthon.
3: Gyerekként. 84-ben hova mentél volna?
2: Osztálykirendulásra volt.
3: Ja, és kint hagytak Franciaországban, mint a szlovákokat. Szóval, és nagyjából olyan érzés volt, hogy itt csörömpöltek a poharak, meg olyan, mintha az úton elmenne egy ilyen nagy kamion vagy teherautó. Nagyjából ez az érzés. De nem ment el semmi, csak hallottad ezt a hangot. Úgyhogy,
2: így, ahogy az előbb ráztad az asztalt.
3: Igen, egy picit, hogy itt csörömpöltek a poharak.
4: Nagyjából
3: ennyi. Igen.
2: Ezzel nincs baj, míg látod, hogy körülötted ezek a tárgyak, de mikor alattad a talaj.
4: Én egyébként ezt éreztem, és itt voltam bent, akkor
2: mikor?
4: A stúdióban, egy pár évvel ezelőtt volt, míg akkor a Halló Kívánság műsorban voltam, és mozgott alattam pont az olyan szék, amin ülsz, csak a kisebbik fajta, amin Laci ül, ez a bárszék, de ilyen. Uh-huh. És akkor így dőlöngélt, és tök fura érzés volt, mondom, én hallucinálok, hogy dőlöngél a szék. És utána meg is jelent egyébként mindenhol, uh-huh. hogy volt egy minimális földrengés, de hát nyilván a magas épületnek köszönhetően mi jobban éreztük szerintem.
3: Igen, egyébként ez nagyon rossz érzés, Japánban viszont ugye rendszeresen előfordulnak, ott a házakat is úgy kell építeni, hogy ilyen földrengés biztosra, és hát ott azért látunk ilyen belső kamerás videókat.
2: Jött egy SMS-ünk, vagy egy üzenetünk, egy Viber üzenet, azt hittem az ég zeng, ki is mentem felhúzni az ablakot a kocsiba.
3: Uh-huh.
2: Miért leengedett?
3: Hát valószínűleg úgy volt, igen, hogy le volt engedve még az ablak.
2: Én gondolom udvaron állt bent.
3: Igen,
2: vagy valami,
3: szellőztetett, vagy bármi, vagy úgy maradt, mikor hazament. Igen.
2: Jó, hát még mindig azokra vagyunk kíváncsiak, akik egyébként átélték ezt.
4: Igen.
2: Azt írta Levi nekünk, hogy én ott voltam Nagykálóba tegnap este, de nagyjából semmit nem lehetett érezni, csak hallani, mintha egy hangosabb autó ment volna el az utcán.
3: Na, ugyanez, igen.
2: Uh-huh. Tehát igen. Egy hangos autó.
4: Érdekes.
3: Ez a jobbik eset, hogy nem éreztük. Azért látjuk, hogy a világ különböző részein, főleg ahol tényleg ilyen törésvonalak vannak, hogy micsoda erővel.
2: Jó, hát
3: ezek.
2: Gyerekek, ha mégis valaki érzett valami különlegeset, vagy elmászkáltak a bútorok odabent, akkor az szóljon, mert ő az epicentrum közelében lehetett.
3: De milyen aranyos, elmászkáltak, tudod, ez a most be lehet vallani, amikor valaki keres valami bútort, vagy tárgyat, vagy valami. Igen. Hát anyukám, valószínűleg a földrengéskor tűnt el. Ezek így elmászkáltak, szomszédba átment.
2: Igen. Na, mit hoztunk ugye itt van a reggeli témánk, hát erről beszéljünk, mert hogy ezt nem beszéltük ki, viszont már nagyon sok komment jött, hogy milyen öreges szokásokat vettél magadon észre, ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
2: Há, igen, ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
2: Ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
2: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két
2: igen,
3: öreg.
2: Tök mindent, mit mondasz.
3: Bénával így beülünk egymás köré, mint a két öreg. Ülünk egymás köré, mint a két öreg. Emlékszel, ügyek, hát azok a
2: most ezek, most nézd meg, most már nézd meg, mit csinálják.
3: De most őszintén.

0: hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
1: De szerintem tud nekik olyan jó lenni. Csak más, más. Már más a közeg, más a technikai fejlettség, más a környezet, a társadalmi viszonyok mások. Tehát, hogy nagyon más a politika, más az ország.
0: A klíma, minden.
1: Igen, minden. Szóval minden. Most már nincs egy rendes tél. Tehát, hogy
2: hát most volt. Már tényleg elegesen beszélgetünk.
1: És akkor ezen is hogy tudunk morogni? Ezek a mi időnk.
0: Hát nekünk a tél az azt jelenti, hogy szánkóztunk, meg sieltünk, igen. Meg hóba
1: meg leesik egy 3 centi hó, és már mindenki
0: mi
1: sikítozik.
0: Egész 2 napon keresztül. Csak arról beszéltük, hogy lezárva ez az utca. Na jó, nem
1: szóval,
0: lett
1: szóval mi az, amin te magadon látod, veszel észre?
0: Én ezen.
1: Ezen?
0: Abszolút,
1: hogy
0: igen.
1: Bezeg az én
0: nosztalgiázok, igen. Igen.
2: Jó, most amúgy most nem akarok egyébként... olyan lenni, igen. Majdnem mondtam
1: mondjad
2: egy szót.
1: Mondjad rólunk, te
2: kiváló egyébként fiatal. Úgy éreztem most magam, mintha egy nyugdíjas klubba lennék.
0: Két boomer.
2: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik, de bezzeg az én időm, értem én, hogy azért vannak öregségjelek. Én hamarabb észreveszem azt, hogy felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek.
0: Ilyen?
2: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
0: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
2: Mert nem ültél egész nap a székbe.
0: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
2: Bár csak annyi lennék, akkor 26, még nem fájt. Mindegy. Igen, hát igen,
0: Igen.
1: Alulról súrolod a 30-at, nem?
2: Hát én, jó.
0: Hozzáteszem, hogy azért mondjak pozitívomat is, szerintem a mostani... mondjuk 50-esek, simán elmennek egy 20-30-40 évvel ezelőtt egy ilyen 35 évesnek.
1: Így van.
0: Tehát, hogy
1: ez csak a magunk jobban... védelmében mondjuk,
2: Laci. De régen Laci-ha. Nem így néztek ki. Régen, nem. Ha voltak ezt ezek mondom. A műsorok is a tévében egyébként, az induljon a fal, meg mit tudom én, tehát igen. Mentek ezzel, hogy úgy nézett ki a 20, a 30 plusz éves, vagy nem, a 20 pár éves nő vagy férfi, mint hogyha 30 fölött, 40 fölött lenne, és nem tudtad hova rakni, hogy ő még, úristen, ennyi éves.
1: De ilyen ma is van, tehát azért látok olyat, aki tudod mondják, hogy velem egykorú, úristen, és majdnem bácsiztam.
0: De nézd rá egy 13 tehát, éves lányra, simán rámondod, hogy 20 éves. Tehát, hogy igen. Akár azt is. Tehát, hogy sokkal hamarabb érzik magukat felnőttnek. Uh-huh. Igen.
1: Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy persze apukám ebben a korban már korengedménnyel nyugdíjban volt, csak
0: ez
1: jelzem,
0: a durva.
1: Csak igen. Jelzem, érted? Tehát, hogy,
0: és milyen jó volt neki?
1: Hát nem. Ez, szerintem én ezzel nem értek egyet.
0: De én meg azt mondom, hogy ő onnantól kezdve tudott unokálni.
1: Nem, onnantól kezdve jött a leépülés. Hát, érted? Tehát, mert nincs feladatod, nincs kihívásod.
0: De jó, ez
1: még volt
0: függő.
1: még egy ideig volt, mert más munkahely volt mellette, de nyilván onnan már a feszültség, az idegesség, akkor aha. Egy agyérgörcs, és a többi. Tehát, hogy ezek így jöttek. Tehát, hogy az már nem volt olyan jó, amikor nem. Vagy én szeretnék ebben a pörgésben lenni, ugyan még 10 év múlva is.
0: De nyugodtan
1: mert azt mondom,
0: is.
1: Hogy akkor oké vagyok.
0: Így van, de egyébként pont ezért, mert fiatalabbnak érzed magad, ha van kedved, akkor nyugodtan dolgozhatsz tovább, vagy ha kényszer miatt kell. Most hétvégén például egy pécsi orvosra hallottam, aki 83 esztendős, és ugyanúgy bejár dolgozni, tökéletesen fit, már agyilag is, meg minden tekintetben, és azért jár be, hogy mert egyedül lenne otthon, mit csináljon, itt meg szereti a munkahelyét, és szereti a munkáját. Szóval ez azért régen elképzelhetetlen volt, hogy egy 83
1: na jó,
0: évesen
1: de ilyen
0: még.
1: Nem szokott nálad előfordulni, mert olvastunk már ilyet is, hogy mintha esik az eső, akkor jön ez a hú, ez már nagyon kellett a földeknek, meg mit tudom én. Közben...
2: Én egyébként pont erre lennék kíváncsi.
0: Hát június óta nem esett.
1: Oké, de közben, mikor fiatal voltál, és esett az eső, ó, már megint rohadt szaridő van. Ilyen most meg, de jó esik.
0: Milyen fura
1: az eső.
0: A magyar nyelv, nem? Azt mondod, hogy jó idő van, az azt jelenti, hogy süt a nap. Most meg látom, hogy gyakorlatilag mennek tönkre a fák a környezetünkben, 2 méterre csökkent a talajvízszint, csak szólok egy-két erdőnél. Tehát az brutális.
1: De látod, már előjött belőle az öreg, és már megmagyarázza.
0: Mert egyébként 5 év múlva, ha ez így folytatódik, akkor te azt mondhatod, hogy hova tűnt a sóstói erdő, hova tűnt a nagy erdő.
1: Persze.
0: És akkor így majd magyarázd el a gyereknek, hogy bezzeg a mi időnkben volt még erdő, ma meg már nincs semmi.
1: Igen, de hogy ez a túlzott aggódás is bennünk van, nem?
0: Bennünk.
1: Mert sokszor megoldja ezt a természet, megoldja az idő, és mi öregebbek, bármint ahogy öregszünk, egyre jobban aggódunk, nem? Tehát, hogy hogy a mondatokból itt most, hogy például, hogy miért kell ilyen hangosan hallgatni? Már megint kizajunk, már nézd meg, hogy vezet.
0: Na ilyen, de már nem megint vagyok. Totyog. Engem már az sosem totyog. Zavart, hogy a szomszédban buli van és hangos volt a zene, semmi.
2: Tehát,
0: hogy
2: ezek
1: nem. Mert én ugyanezt csinálom.
0: Ezek nem. Meg hát néha te is, igen. Tehát én azt mondom, hogy azért más generáció vagyunk, tehát mi is ebben ezt csináltuk, hallgatunk.

0: játszottunk hangosan a zenét, az sose zavart. Vagy az, hogy most
1: azért
0: hangosan
1: én látom, hogy vannak velünk korabeliek is, akik már ugye nem aktívan, nem szórakoznak, nem járnak buliba, és állandóan ez a vekengés, miért kell ilyen bulit csinálni, miért van a városban ilyen buli, miért csinál, már megint nézd meg, zajonganak, van rendezvény.
0: Miért van lezárva?
1: Miért van lezárva az út, miért már futnak, bicikliznek, stb. Tehát nem.
2: De egyébként ez tényleg bosszúságot tud okozni. Tehát nem.
1: Arra is öregszik, jó van, meg
2: vagyunk. Nem laktok társasházban, igen.
0: Egy, ahogy haladunk elő, egy öregebb.
2: Tehát azért, aki társasházban lakik, az tudja, hogy bosszantó tud lenni egy fárasztó nap után, amikor fent a, mit tudom én, a fölötted lévő nekiáll bulizni, vagy éppen húst klopfolni, vagy a széket húzogatja.
1: És de nálunk, amikor én gyerek voltam, én is ilyen belaktam, ilyen társasházban, és harmadik emeleten voltak felettünk is, voltak alattunk is, mellettünk is, mindenhol, mind a két oldalon. Tehát ez természetes volt. Tudtuk, hogy mit tudom én, a tóték, most nem nincsen voltak tóték, csak most így ez egyszerűen kedvéért tóték, mert akkor behazonítsák magukat, tóték, vagy kovácsék, vagy zöldék, ezt csinálnak, azt csinálnak, na már készül a húsleves, a húsklopfoló, már megy a panírba, majd mindjárt a
0: már mondjuk. Hát ez minden vasárnap délelőtt.
1: Igen, de hogy ezzel mindenki tudtuk, hogy ez olyan összetartó közösség volt, érted? A gyerekek együtt játszottak, a szülőkről tudtuk, hogy ki kicsoda, ha volt idősebb, arra figyeltek, érted, a házba. Tehát, hogy egy ilyen, ma meg azt se tudod, hogy kik laknak a szomszéd, ugye?
0: Nem tudod.
1: Tehát más, mert ma már az internet világában él, meg már más kapcsolatokat, a virtuális világban próbál kapcsolatokat élni, míg ott azok voltak, akik kell együtt voltál.
0: És akkor még engem nekem mondja, hogy boomer vagyok. És akkor mit csinál? Ugyanez. Felszálltál egy buszra annak idején, nem volt bedugva a füled, mikor már jött a Walkman, akkor már hallgattál
1: az elejét.
0: De most mindenki el van szigetelve. Vadidegenekkel beszélgettél a buszon.
1: Na jó, szóval írjatok, kommenteljetek meg, tehetitek, ott van a Facebook oldalunk a témák, milyen öreges szokásokat vagy mondatokat vesztek már észre magatokon, ami azt bizonyítja, hogy öregedtek bizony. 7

0: körül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot Debrecen és környéke. Bordás Béla jelenti ma az utakról, hogy mi is történt, hogyan indult a forgalom 8 óra előtt Debrecenben és környékén.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát elsőnek a rendőri irányítás, rendőri karos irányítással kellett a Böszörményi és a Fürödő úton szembesülni a közlekedőknek. Lassúbb haladás a rendőri kar, ez is ilyenkor a mérvadó, és ne feledkezzenek el, ha a rendőr a hátát mutatja, az tilosat jelez. És több főútvonalon lassúbb haladással kell számolni Debrecen város belterületén, ugyanis közműhelyreállítások, útépítések, útfelújítások, javítási munkálatok, amelynek nagy részét főútvonalak tekintetében a magyar közút kivitelez. És a forgalom korlátozások, forgalmi rendváltozások, ezekre is sokkal nagyobb figyelemmel tessenek lenni a város számos pontján, így például a Füredi úton, és a Csapókertben a vasúti átjáró előtt időnként itt is torlódással kell számolni. Köszönjük a figyelmüket!
2: Egyébként most jött egy SMS, hogy a BEM térig lassú haladás a nagy állomástól, úgyhogy erre lehet számítani.
3: Reggelre, így van,
2: és a Böszörményi Doberdó Dóczi utcán is lépésben haladnak az autósok. Türelem mindenkinek.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: 20 évre visszamenőleg indítanak vagyonosodási vizsgálatokat a politikusok és a hozzátartozóik ellen. 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója. Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa néppárt minden választáson el fog indulni. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: 20 évre visszamenőleg indítanak vagyonosodási vizsgálatokat a politikusok és a hozzátartozóik ellen, jelentette be Magyar Péter. A törvényjavaslat értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz feltárni az ingatlanokat, cégbirodalmakat és eltitkolt vagyonelemeket a jelenlegi és az elmúlt 5 évben távozott politikusoknál. Az ellenőrzések során a NAV összeveti a vagyongyarapodást az adózott jövedelmekkel, és amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, értesíti a nyomozó hatóságokat. A tisztaság és az átláthatóság érdekében a hatóság havonta nyilvánosságra hozza az ellenőrzések eredményeit. 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója, így olcsóbbá vált a téli tüzelő a lakosság számára. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az adómérséklés a hagyományos tűzifa valamennyi formájára, valamint a fa pelletre és a fa briketre is vonatkozik. A kormányzati intézkedés célja, hogy több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára tegye könnyebben elérhetővé a fűtést a téli időszakban. Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa néppárt minden választáson el fog indulni a jövőben. A hódmezővásárhelyi polgármester bejelentette, hogy pártja a 2029-es Európa parlamenti és a 2030-as országgyűlési választásokon is megméretteti magát. Bár a Tisza kormány támogatójának tartja magát, a politikus hangsúlyozta, a Fidesz leváltása mellett a fideszes módszereket is meg kell szüntetni az országban. Nyílt pályázatot hirdetett a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium 9 megye, köztük Hajdú-Bihar és a főváros kormány megbízotti tisztségére. Október 1-től a parlament döntése értelmében a vármegye és a főispán megnevezések helyett újra a megye és kormány megbízott megjelölést használják. Hajdú-Biharban 15 év után lesz váltás a szervezet élén. A kormányhivatalt 2011 óta vezető Rácz Róbert utódjának jelentkezési határideje szeptember 25-e. Hivatalosan is életmentő ponttá vált a debreceni Ady Endre gimnázium, amely így már a 27. ilyen helyszín lett a városban. A több mint 800 diákot számláló intézményben a tantestület 46 tagja végezte el a defibrillátor használatához szükséges képzést, így szükség esetén azonnal segítséget tudnak nyújtani. Az iskola diákjai már 2022-ben elsajátították az újraélesztés alapjait a mentők segítségével, az épületben pedig mostantól életmentő készül. Ülék is rendelkezésre áll. Új helyszínre költözik a debreceni fórumból Munkácsi Ecce Homo című festményének legóból készült másolata. A 155 ezer kockából épült 2x4 méteres mozaik kép a szeptember 25-én induló Munkácsi Fest alkalmából Békés Csabára kerül, ahol az év végéig tekinthetik meg az érdeklődők. A hátrányos helyzetű fiatalok közreműködésével alkotott műalkotás a Munkácsi Mihály Múzeum kiállításának részeként lesz látható.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Pénteken Debrecen térségében napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat többször zavarhatják felhők, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Na, bízom benne, hogy készen álltok arra is, hogy kommenteljetek, mert hogy hát már bőven több mint 100 komment érkezett ahhoz, hogy ki milyen öregségi jeleket vél felfedezni magán, vagy miből gondolja azt, hogy ő már öregszik, mik azok a kulcsmondatok, amelyek elő-elő jönnek, vagy de van, aki azt írta, Gabriel, hogy este 9-kor már alszom. Uh-huh. Na, én meg még mindig nem tudok. Igaz, az is, hogy reggel felkelek jó, hamar. Tehát hiába fekszek le hajnal 2-kor, itt reggel 6-kor, akkor is fel kell,
3: vagy 7-kor. Gyerekként sose értettem, hogy a felnőttek miért kelnek olyan hamar, amikor délig is lehet aludni. Nem?
2: Aztán Vivi írja, hogy mindenem fáj.
3: Az azt jelenti, hogy még élsz. Igen. Azt szokták mondani ebben a korban már, vagy legalábbis az idősebb.
2: Zsörtölődés, korban. Mondja Eszter, egyre rosszabb. Alvás 8-9-kor. Kíváncsiskodás. Felírok sok minden, nehogy elmondom. Na, ez a másik.
3: Ez mi? A felírás. Felírsz?
2: Fel.
4: Én is.
2: Jegyzetöm, ding-ding-ding, írom be a telefonba, elfelejtem. Figyelj, olyan, megmondjam, egyébként megmered mutatni, kik vannak a jegyzetömbödbe? Tehát, hogy...
3: Én nem sem tudom, hol az az ikon.
2: Nem már.
3: Tényleg, én sosem használtam.
2: Figyelj, ilyenek vannak, hogy stáb. Ez mint a stábnak akarok mondani, vagy stábgyűlésen.
3: Hát de azt tudod,
2: probléma.
3: Hogy van. Az minden hétfőn reggel 10 óra, nem?
2: Nem úgy, hanem hogy mi lesz a témák. Nézd csak, itt vannak. Tá, és írom be, és utána pipálod ki, ami már mondjuk megvan. Érted? És akkor vagy ügyfél kérdőjel, akkor a személyigazolványhoz kapcsolódó
3: ez
2: dolgok.
3: Hogy ránéztél marára, és akkor nem ilyen... tudtad eldönteni? Várjál már, ez munkatárs vagy ügyfél?
2: Nem, azok potenciális ügyfeleket, akikkel tárgyalni kell. Teendők. Tehát ezek ebben minden, magándolgai, minden.
3: És mindent beleírsz?
2: Hogy?
3: Kutyakaja picúrnak.
2: Nem, megmondja, mi van benne.
3: Kenyér, tej, felvágott.
2: Nem, ebben benne van rendesen Saftenberger rendezvény, tárgyalás, maja.
3: Csak ami publikus, azokat
2: doktor,
3: mond.
2: De még egy doktor XY, mindegy, ügyvéd, levél X-nek Y-nak. Hajó utalás. Érted, Heroe rendezvény, előkészületed, és a többi is így. Meghívás XY. Mármint, hogy meg kell hívni.
3: Ez egy napi?
2: Beszélgetőben.
3: Ez még csak a délen?
2: Nem, ez itt van, vagy 40-50 darab. Látod, ott van, ami már ki van sárgázva, van, ami nem. Jó, tehát, hogy
4: mennyi jegyzeted van? Mit mondtál?
3: 40-50, de ez folyamatosan
2: csak bőven. Ez a
4: teendő. Mennyi van?
2: Jó, nem tudom.
4: Hát írja.
2: Ja, 914.
4: Jó, 388.
2: Na, nekem 914 jegyzetem. Jó, de ebben benne vannak, nézd csak, bankkártyák, meg benne vannak bankszámlaszámhoz tartozó dolgok, csak még ez kódolva.
3: És azokat is bemered oda rakni?
2: Miért külön is le tudod kódolni, meg a telefonod is le van kódolva.
4: Én azt nem értem, nekem miért van beírva csak úgy, és miért nem töröltem, hogy Ószőlő utca 2 személygépkocsi karambolózott.
3: Hogy el ne felejtsd.
4: Tehát, hogy így,
3: azt egy életre megjegyezted.
4: De azért van, mert amikor Béla bácsi, ugye Bordás Béla bácsi jön, hogy Marácska, akkor hoztam neked fotót, és akkor ugye az adott balesetről, akkor mindig ledarálja nekem, hogy mi történt. De hát én ezt nem bírom megjegyezni, és akkor mondom neki, hogy várjál, Béla bácsi, felírom. Nem kell, mondom neked, tudni fogod.
2: Hát de most már lehet olyat, hogy beszél és felveszed. Uh-huh. És akkor azt leírja, beírja.
4: Akkor is fel akkor kell is... írnom, ott marad, igen. Hogy Ószőlő utca, meg mit tudom én, úgyhogy tele van.
3: És olyan gyorsan darál, hogy néha nem érted. Tehát, hogy villám gyorsan kell. De a múltkor volt egy olyan, hogy valamelyik interjú alanyjal beszélgettünk, és nem nagyon értettem, mert annyira gyorsan mondta telefonba, hogy utána próbáltam, hogy hát, ha esetleg Google fordító, hogy valami megérti, hát azt a szót ő se ismerte fel. Tehát azt még nem találták fel a magyar nyelvben.
2: De jó, például ez is ezért jellemző, és ez így van. Például Marianna írta, hogy motyogok, dünnyögök. Tudod, ez a
3: magában? Valaki...
2: Hát igen, magában motyog, nézd már, mit csinál már, na, tessék, na, ez nagyon jó lesz, oké. Okay. Vagy amikor vezetsz, tudod, na, gyere ki, ez az, persze, többé ki fogsz jönni mindjárt.
4: Én ott nem motyogok, kiabálok.
2: Húzzál már,
3: szerintem az
2: indulj
3: nem,
2: már
3: nem
2: el, mi van veled, tudod.
3: Azt a 20 évesek is csinálják.
2: Gondolod?
3: Mi is simán, sőt.
4: Én ezt amióta jogsim van, csinálom.
3: Igen.
2: Azt mondja, elfelejtek mindent. Mi a kérdés?
3: Ez aranyos, ez jó.
2: Derék és nyakfáj. pályás. Ja, a kulcsmondatom, bezzeg az én időmben.
3: Na ugye?
2: Más is használja ezt. Többet alszom, bármilyen fáradt vagyok, hajnalban kelek, ugye ez, amit mondtam. Este viszont akár már 6-kor képes lennék.
3: Milyen aludni. Érdekes a legtöbb ez, hogy korán este.
2: Nekem ez a délutáni és... alvás, ezt is írták többször. Nekem meg mostanában inkább ez jön. Tehát, és, hogy 5 óra, 6 óra felett akarsz egy picit, le akarsz feküdni, mert minden bajod.
4: Nekem délután olyan, 2-kor
3: igen,
4: van.
3: A délután 2 az az ideális, azt mondják az orvosok. Jó, a 2-kor alszol egy 30 percet, de az úgy feltölt állítólag, mint hogyha ha aludtál volna ilyen 6-8 órát.
4: Nekem 2-kor van minden nap az a pont, amikor így ülök, és azt érzem, hogy most meg.
2: Kajakóma.
4: Nem kaja, mert nem is akkor eszek.
2: Hát nem, de előtte egy órával másféllel, kettővel
3: eszem. Nem, soha nem eszik.
2: Én, ha eszek egy óra környékén, nekem 3 órakor jön rám a kajakóma.
4: Ez
2: azért
4: nem
2: mondom,
4: kajakóma. Hajna, viszont, hajna, ha délután. Bezzeg az én időmben
2: szöveghez,
4: amikor azt mondja valaki, hogy majd megtudod, ha annyi idős leszel, mint
3: Na, ettől én a falra másztam.
4: Rosszul vagyok.
3: Gyerekként is, meg a mai napig. Tehát ez
2: jó, hát megtudod,
3: más.
2: Hogy annyi idős leszel.
4: És a másik, amit ezt még lehet cifrázni, hogy majd megtudod, ha gyereked lesz.
2: Igen. Na jó, igen. Hát ez azoknak nézve, akiknek még nincs, ugye azokra nézve ilyen degradáló.
4: Hát én ezt rendszeresen történt. Megkapom, tehát majd megtudod.
3: Ezért aztán nincs is kedved már ahhoz, nem, hogy gyereked legyen, mert sokat elrémisztenek.
4: Én ilyenkor el szoktam mondani, hogy tudod te mennyi gond van egy kutyával, vagy macskával?
2: Én vigasztalom.
4: Tehát hasonlóan sokat kell.
2: És ahol gyerek van, meg kutya, meg macska.
4: Jó, azt mert magadnak választottad.
2: Ja, igen.
4: Így jártál. Én csak az egyiket választottam.
3: A kutyát?
4: A macskát. Mert azt nem kell levinni.
3: Igen.
2: Jó, tehát, hogy én azt gondolom, hogy amúgy már elfelejtettem, mit akartam
3: na, mondani. Látod, ez a másik.
2: Eszembe jutott már, látod, és akkor már elfelejtettem.
3: Hol is vagyok amúgy? Meg
4: minek jöttem ide be?
3: Igen, várjam, ez nem egy DJ pult itt véletlenül.
2: Nem, de tényleg az, hogy ilyen dolgokat abszolút hirtelen kimegy, mondani akarsz valamit, és utána elfelejted, vagy mindjárt felhívom, beszélgetünk, és mindjárt felhívom XY-t, és kezembe veszem a telefon, de közben folytatunk még egy-két mondatot, beszélünk, majd nézem a telefon, kit akartam felhívni, ahogy valakit fel akartam.
3: De ez annyira hívni. Igaz rád, hogy igen. Két hete felhívtál telefonon, valamit meg akartál kérdezni, igen. Beköszöntél, én valami hülyeséget elsütöttem, és abban a másodpercben...
2: Na most várjál, mit akartam kérdezni.
3: És ez volt, igen. Miért is hívtalak? És én a vonal a másik, én találjam ki, hogy figyelj, már nem azt akartam, hogy de igen, tényleg.
2: Igen, de ez azt jelenti amúgy, hogy ez nem is olyan fontos.
3: Hát azért,
2: és amikor le kell tenni a telefont,
3: hogy Béla hív, mondom, fogadjunk már megint, hogy
2: de utána eszembe jutott, nem?
3: Ez Fehérváron a hétvégén, U14-ben, kiemelt csoportban, hát ha esetleg tovább jutnak, és majd stb. És erre rögtön, tényleg, ez az.
2: Ezt akartam
3: így mondani.
2: Van. Ennyi, hát Aci, hát ezért hívlak, mert arra is, azt is tudod, mire gondolok, egyen meg a szívedet.
3: Már a sporthírek később lesznek, de már most elmondjuk, egyik se Fehérváron van, a kiemelt csoportban, az U14-esek ott lesznek, és tovább juthatnak.
2: És teszem hozzá, most is mondunk neked egy sporthírt, mert hogy Marával találtunk neked.
4: Igen.
2: Egy sport, úgy mondjam, sportértékű bulvárt, remélem nem lesz benne a sporthírekben, most már biztos nem, mert el fogjuk sütni.
3: Remélem nem az a fitness lány,
4: nem,
3: aki.
4: Nem.
3: Jó, azt én direkt kihagytam.
4: A 2032-es olimpiáról Ausztrália. Neked van infód?
2: Megvan, Ausztrália.
3: Hol van az még? Azt még meg kell élni.
4: Mert hogy egyébként már mi találtunk infót róla, és hogy zöld utat kapott.
2: A Fitzroy folyón, a Fitzroy folyó a krokodiloktól hemzseg, és ott lesz az evezős verseny.
4: Igen. Hát
3: kell lenni egy nagyobb motiváció.
2: Az úszóverseny is legyen ott. Követeljük. Tudod, hát, az úszóedzők. Nem lehetne ott az úszóversenyt is, a szabadvizes úszóverseny?
3: Amikor Michael Phelps úszását összehasonlították egy cápáéval, és akkor versenyt csináltak, hogy ki lesz a gyorsabb. Nyilván nem úgy, hogy összeengedték igen. őket, hanem ilyen virtuálisan. Aha. De hát az az igazi. Annak idején...
2: És úszott úgy?
3: Hát nyilván a cápa nyert. De hogy Kovács Rita, aki hosszú távú úszó volt, ő úszott olyan helyeken, ahol pont az ausztrál partoknál, ahol hemzsegtek a cápák, és az volt a megoldás, hogy egy kis csónakkal ott mentek mellettük, és mondták, hogy ilyen riasztó bot, ott van, ha meglátnak egy cápát, akkor majd úgy megbökik, vagy, hogy kicsit menjen arrébb, ilyen áram volt benne, vagy
2: ez
3: valami.
2: Ez biztató.
3: Ez azért milyen nyugodtá teszi az embert, nem? Tehát, hogy,
4: semmi jelenti. Baj, majd lebökjük.
3: Igen. Volt olyan verseny, ahol ott hagyták már azért, hogy a csónak sem ment. Azt mondta, hogy én oda be nem megyek, úszol egyedül.
2: Na jó, de figyelj, például az hogy lehet, mert azt írták a cikkben, hogy a versenypályát úgy alakítják ki, hogy állatoktól elzárt területen alakítják ki. Hát hogy lehet egy folyót mondjuk lezárni úgy, hogy...
3: Hát kihozol egy hálót.
2: Hogy
3: krokodiloknak behajtani tilos.
2: Kiteszel egy táblát, hogy ide nem jöhetsz, vagy mi? Áthúzva a krokodil, hát és ilyen, így áthúzva, és ő érzékel, hogy nem.
3: Végülis egy ilyen hálóval lezárhatod, és akkor...
2: A hálót nem rágjál.
3: Nem, hát nem, ez hát nem az a fajta
2: nem
3: krokodil.
2: Olyan krokodil.
3: Aha. Hát fémből van.
2: Na jó, tehát...
3: Vasháló.
4: Fémből.
3: Tudod, ami az építkezéseknél, az alapozásnál, az a, ja. Nem tudom, milyen háló. Vagy vakont háló. És kirakják. Kész. És onnantól nem megy.
2: Képzeld el, először jött be az elmúlt 20 évbe a kertünkbe vakont. Vakont háló van. És kipécézte, hogy hol van az egyedüli pont, ahol a szélen még nincs, és ott a pont a szélénél, a háló szélénél feltúrt egy akkora rakást, mint hogyha öt jött volna fel egyszer.
3: Hát bosszúból.
2: Na jó.
3: Ilyenek ezek a
2: vakondok. Jön mindjárt a sporthírek, úgyhogy tartsatok ki, hogyha igazi sporthírekre vagytok kíváncsiak, nem csak sportbulvára, akkor Lacitól nem sokára ezeket megkaphatjátok. Tőlünk pedig csak jó zenét kaptok, mert Jason Derulo és a Two Chainz itt nálunk a Talk

0: What?
1: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt, szép napot és jó sportolást azoknak, akiknek tervben van a hétvégére, de hát Laci elmondja, hogy mire is számíthatunk térségünkben a különböző sportprogramok terén, és milyen eredmények születtek. Remélem a Fradi meccsel kezded.
3: Igen.
2: Végignéztem.
3: Remélem fogadtál is.
2: Nem fogadtam.
3: Hogy?
2: Látod, nem szoktam.
3: Mai témánk az, hogy milyen szokások az. Mert régen, amikor még fiatal volt, még simán fogadott ezekre a meccsekre. Mióta megöregedett,
2: nem,
3: azóta meg
2: csak
3: nem
2: nagyobb
3: fogad.
2: Ilyen világesemények, vagy BL, meg
3: hát,
2: ilyenek.
3: Európa Liga,
2: amin
3: nem
2: egyébként
3: elég nagy.
2: A legjobban lehet bukni. De,
3: igen, itt ezzel most kaszálhattál volna, hogyha megteszed a Fradi győzelmét. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól is játszott a Ferencváros, és
2: én nem
3: gyönyörű gólokat
2: magyar meccseket így.
3: És abszolút megérdemelten győzött, és hát aki kíváncsi a Fradira, az láthatja majd vasárnap Nyíregyházán. Tehát nem kell igazából a régiónkból messzire menni.
2: Hát, hogy ha aztán, ugyanazok lépnek pályára.
3: Ha ugyanazok lépnek pályára, de hát vannak sérülés miatt hiányzók, úgyhogy elképzelhető, hogy azért többen is szerepet kapnak. Nem tudom, most a nyíregyházi szakmai stáb nyilván nézte ezt a mérkőzést, és hogy milyen következtetéseket lehet ebből levonni, hogy akkor most neki kell esni a Fradinak, be kell szorítani. Borbé Balázs mondta azt, hogy öngyilkosság lett volna, hogyha a Celtic ellen beállnak védekezni. Na ehhez képest az első 10 percet azért tegyük hozzá.
2: Saját kapunk előtt töltöttük.
3: Így van. Hogy ott azért folyamatosan jöttek, de aztán utána a kontrákból viszont ez látszik, hogy Jusuf nagyon veszélyes, tehát hogy arra meg nem lehet appellálni, hogy mondjuk akár majd kitámadsz egy Fradi ellen, mert akkor lekontráznak, és akkor meg gólokat lőnek, úgyhogy izgalmas mérkőzés volt, látványos volt, és ugye Ferencvárosi győzelem született, a hétvégén tehát.
2: Szép gólok voltak.
3: Ők érkeznek majd Nyíregyházára, ami pedig a régiónk többi csapatát illeti, a Loki a Vasast fogadja. Ez a meccs, ugye beszéltünk róla, hogy szektor bezárásra büntették a Debrecen, de ezen a meccsen ez még nem érvényes, szóval még nyitva lesznek a szektorok, de három szektort majd a következő mérkőzésen be kell zárni, és hát tegnap megszülettek az újabb döntések, pont erről beszélgettük ugye Gabival is, Olasz Gabival hétközben, hogy nem értek egyet ezekkel a büntetések, hogy zárt kapu meg szektorbezárás.
2: Most, nem most az Loki zárt most kaput kapott?
3: Nem zárt kapu, szektorbezárás.
2: Szektorbezárás.
3: Kapott.
2: Hát a múltkor a Nyíregyháza is kapott
3: meg a Fradi ellen sem lehet kinyitni. Így van, úgyhogy itt is lesz majd két szektor, amit be kell zárni, B1, B2, onnan a bérletesek a B5-ben lehetnek, Debrecenben ugyanezt így majd meg kell oldani. Az Eto'o egy felfüggesztett zárkapust kapott most, tehát nekik 6 hónapra felfüggesztettek egy zárkapus meccset a legutóbbi mérkőzésen történtek, mert a Fradi pénzbüntetést kapott, az Újpest pénzbüntetést kapott.
2: De valahonnan pénzt kell szerezni most az MLS-hez, úgy látsz.
3: Te mondtad ki, de igen, nekem is ez az érzésem, ez a gyorsan akkor vissza kell a támogatást valahogy szedni, és hát nyilván nem tudsz mit csinálni, hogy azért más az, amikor a ferencvárosiak egy molinót kifeszítettek és megfenyegettek másokat, akik egyébként, hogy elak ezekkel a Ferencvárostól, mert különben velünk találkozol, ez megint egy más üzenet, ez nem annyi, hogy bekiabál mondjuk 8-10 illuminált állapotban lévő ember, de hát itt most ha 8-10 bekiabál mondjuk az Eto'o meccsen, akkor azzal eléri, hogy mondjuk zárt kapus legyen a következő meccs, és elveszi 5-6 ezer embernek a szórakozását.
2: Na jó, de egyébként áthelyezik őket másik szektorba, csak
3: a szektornál igen, de a teljes zárt kapunál,
2: csak
3: üres stadionban kell játszani. Igen. Tehát, hogy az miért bünteted meg kis Pistikét, aki egyébként 7. osztályos, és jár minden Eto'o meccsre, igen, és mondjuk utána meg
2: és
3: lezárják.
2: És szerető,
3: igen, és nem mehet, hanem a tévében kell néznie. De reméljük, hogy ezekre nem kerül sor, és kicsit én azért rugalmasabban kezelném ezeket a büntetéseket, de hát nem én vagyok az.
2: Jó, hát meg kell várnunk, míg téged kineveznek MLS főtitkárnak, hogy valami.
3: Jó, akkor azonnal az lenne az első intézkedésem ezt eltörölni.
2: Sportigazgatónak.
3: Igen. A Kisvárda pedig a Paksot fogadja majd a hétvégén, úgyhogy izgalmas mérkőzések lesznek. Én azt gondolom, hogy a Vasas is egy nagyon jó formában lévő csapat, úgyhogy a Debrecennek sem lesz egyszerű dolga. Reméljük, hogy hétfőn arról számolhatunk majd be, hogy a régiónk mindegyik csapata győzött. Mondjuk talán ebből a tekintetből a Nyíregyháza lenne a legnagyobb meglepetés. Mert ha a Ferencváros legyőzi, akkor az logikus következtetés, hogy a Nyíregyháza jobb, mint a Celtic.
2: egyszer már kikapott a Ferencváros.
3: Így van, Budapesten 3-1. De a Nyíregyháza is verte meg tavaly 3-1.
2: Ja, igen, de én nem úgy mondom, én a Paksot mondtam.
3: Ja, hogy igen, tehát nem verhetetlen.
2: Az ebben a szezonban.
3: Meg lehet őket azért lepni. A hétvégén egy remek program Nyíregyházán, szombaton és vasárnap rendezik az Extreme Trail-t Sóstón. Az első nap akadályversenyről szól, és nagyon sokan érkeznek ilyenkor Debrecenből, Miskolcról, Romániából, Szlovákiából, Budapestről is erre a versenyre. Ez egy akadályverseny, de nem kell megijednie senkinek, igazából saját magát kell legyőzni, futni kell 5 vagy 10 kilométert, közben pedig vannak különböző akadályok. Ha nem tudod teljesíteni az akadályt, akkor van egy ilyen büntető feladat.
4: Én nem biztos, hogy el tudnék rajta menni.
2: Na de várjál, de
3: van gyerekverseny is.
4: Ja,
3: egy kilométer, és akkor nem hagyod el a a sóstói strand területét sem, és nem tudsz eltévedni. Mert belőled kinézem, hogy elmész a sóstói erdőbe, ott a nyomvonalmel, és hiába kiabálnak,
2: hogy
3: jobbra tart a pálya, de te elmész ez balra.
1: Te nem baj, legalább tudom, hogy miket kell fogyasztani, ha eltévedek, és igen, nem tudok kijutni.
2: Mert erről beszéltünk.
3: Ja, hogy az erdőben.
1: Igen.
2: Lárvát, girisztát.
3: Ezeket megtudhatod. Lehet még nevezni erre a versenyre, és ami érdekes, hogy másnap már csak terefutó verseny lesz, ott nincs akadály, és lesz kutyás futam is, ami azt jelenti, hogy viheted magaddal a házi kedvencedet. Elképzeltem, hogy Béla megjelenik picúrral, és abban a másodpercben így, ahogy eldördül a startpisztoly, akkor ők nekivágnak az 5 kilométeres távnak. Kit visz a végén,
2: de
3: majd
2: az már együtt kell befutni?
3: Együtt kell befutni, igen.
2: Hát ez picúrral lehetetlen.
3: Régen próbálkoztak azzal, hogy egyszerre rajtott el az összes kutyás, de a kutyák nem akartak futni, egymással.
2: Én nagyon rosszul futok, meg nem is bírok a térdem miatt. Ő meg annyira megy, hogy nem bírod utolérni. Ja, ennyi. Tehát, hogy...
3: Hát az jó, hát akkor ő visz magával. Csak hát az a kérdés, hogy jó útvonalon visze.
2: Ja, mert pórázzal kell.
3: Pórázzal,
2: ja, persze. Hát én azt hittem, hogy menjél kutya. Te kettőnk közül.
1: Valaki nyer.
2: Menjél kutya, te beérsz. Menjél. Akkor ez már olyan, mint a mindenkettő nyertünk.
3: Tudom, már rég otthon áll a tája mellett, azt mondja, hogy jön már az ebéd. Hát, a főnök meg még sehol, még itt kújtorok valahol. Neked ráadásul
2: már
3: sóstó.
2: Már átvette a díjat, én még mindig csak ott kullogok.
3: Igen, tehát hogy ez is egy megoldás, hogy elengeded a kutyát, aztán próbálod utolérni, az egy motiváló tényező. Most egyesével rajtoltatják majd a kutyás futam résztvevői, tehát hogy ne legyen a kutyák között kalamajka, mert volt, hogy az a igen. Kutyák inkább egymással foglalkoztak. Tegnap válogatott meccs volt a futszálosoknál, az üzvégekkel játszott a magyar válogatott, 1-0-ra kikapott, régiónkból több játékos is ott van a nemzeti csapatban, úgyhogy nekik azért gratulálunk, és sok sikert kívánunk majd a folytatásban. Egyébként felkészülési meccs volt, tehát igazából ilyen szempontból nagy tét nem volt. A nyíregyháziaknál nagy hátrány, hogy ugye beszámoltunk mi is róla, hogy Gagyi Sándor súlyosan megsérült Nyírbátorban. Fú, én láttam a videó felvételt, ahogy elveszítette az eszméletét, és a füléből folyt a vér, és nem akarom már ecsetelni, de nagyon rémisztő volt a jelenet. A kulcscsontja tört el, agyrázkódást kapott, 4 hónapig nem játszhat. Egész egyszerűen kijött egy labdára, amit lehúzott a másik játékosnál, és átesett rajta. Milyen egy kapus? Hát a labdát fogja, és nem azzal foglalkozik, hogy fog talajt
2: majd. 17 éves.
3: A 17 éves fiatal srác védett helyette, aki viszont Kertész Botond, aki meg a Veszprém elleni mérkőzésen egy lövés elvitte a karját, de végigvédte utána élete első NB1-es meccsét, majd a mérkőzés után bevitték a kórházba, mert csak fájt a keze, eltört a karja. Úgyhogy ő meg 6 hétig gipszben lesz. Hát így most úgy néz ki, hogy Hajdú Sámsonról igazol egy kapust talán a stúdió, mert nincs több kapusa. És az Parinak a nagypályás csapatából segítik még ki. De hát a futszál kapus az teljesen más, mint egy nagypályás kapus. Tehát kapus, de hát azért nem ugyanaz a műfaj.
2: Hát jó, de hozzászokott egy 7 méteres kapu védéséhez, akkor egy 3 méter, vagy mennyi ez?
3: Hát oké, de méter, nyilván itt például nem használnak kesztyűt, mások a szabályok. Sokkal
2: nem használnak kesztyűt?
3: Nem, itt jobban tapad úgy a labda. Nem olyan pattogós a labda, például a
2: gyerekek,
3: futszál labda.
2: Tudod, hogy én kapus voltam más. Mindig még a média csapatban is, meg minden.
3: Megvan a megoldás. Hát emberek.
2: Jaj, ne. Nagyon komoly pénzért vállalom csak. Nagyon komoly pénzért.
3: Így van.
2: Tényleg?
3: Viselheted a Sunshine-os pólót.
2: És látod, hogy tudod, tehát így jársz például, hogy az ujjad az így el. Tehát, hogy amikor úgy védtem, hogy pontosan nem volt kesztyű, akkor elviszi az ujjadat. Tehát ott nincs mese. Ezért vannak már ezek a merevítős kesztyűk.
3: Hát Balog János,
2: még van merevítős kesztyű.
3: Balog János, aki egyébként most a Lokinál dolgozik kapusedzőként, és volt Nyíregyházán is kapus, meg Ovszienko Volodyimir nekem, ő is kapus volt. Hát amikor kezet fogsz velük, hát az 5 ujjuk gyakorlatilag teljesen, nem ilyen párhuzamosan állított, de teljesen össze-vissza mindegy. Az egyik.
2: Hát azért
3: másik,
2: ez is olyan, ez meg ha így belenézel, hullámos.
3: Igen.
2: Érted? Tehát hogy az a probléma, hogy nem is értem, hogy miért nem lehet kesztyűt használni.
3: Lehet használni.
2: Ja, lehet?
3: Lehet, csak nem
2: használom. Akkor
3: használnak.
2: Úgy vállalom.
3: Kesztyűbe jobb.
2: Kesztyűbe vállalom.
3: Jó, csak még nem
2: a merevítős
3: kesztyűbe. Futszálkapusok nem nagyon szoktak.
2: Nem baj, én leszek az első.
3: Igen, így jobban
2: nem
3: tudják
2: fogom meg. Kiütöm. Jó?
3: Úgy ja, jó? Hogy úgy hárítasz.
2: Elég az? Neked hát elég?
3: Elég nehéz lesz indítanod úgy ellentámadást, mert azért elég gyors a játék futszában. Úgyhogy most
2: javárom
3: úgy néz ki.
2: Javárom a megkeresést a szakvezetéstől, akkor most már.
3: Nagyon aranyos volt, azt hiszem Hajdú Sámsonnak a csapat elbúcsúzott attól a kapustól, aki most ugye a stúdióhoz érkezik majd, és az NB1-ben védhet, hogy ez egy nagy kihívás számára, és szurkolnak majd neki, úgyhogy tőle el is búcsúztak. Most válogatott szünet van, úgyhogy ilyen szempontból talán jól jött a csapatoknak.
2: Köszönjük szépen, Laci, mindenkinek jó szurkolást és jó sportolást, ha részt veszek bármilyen tömegsport vagy akár versenysport rendezvényen.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM-en.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Na gyorsan kanyarodjunk rá a közlekedésre, mert hogy azért most már csitult a forgalom, mind Debrecenben, Nyíregyházán, térségünk nagyobb városaiban, és ugye a városokat összekötő főútvonalakon is, úgyhogy mérséklődött, de azért még a belvárosban azért több helyen van dugó, és ugye mire is számíthatnak azok, akik Nyíregyházán vagy Debrecenben útra kelnek, a belvárosban, vagy a városban, vagy a környékén. Nyíregyháza Nagykáló között jelzőlámpa irányítja a forgalmat a nyírestanyai elágázásnál, és ez a korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, tehát jelentős lassulást okoz azoknak menetidőben, akik Nyíregyháza és Nagykáló között közlekednek, főleg ez a reggeli órákban van így. Ráadásul Nagykálóban a est folyamán volt tegnap este földrengés is, 2,7
2: igen,
1: erősségű, amely ahhoz hasonlított, már most már többekkel telefonon is beszéltem, senki nem akarja itt vállalni a nevét, arcát, stb., vagy név nélkül sem a hangját, de mindenki azt mondta, hogy körülbelül olyan volt, nem nagyon éreztek semmit, inkább egy olyan volt, mint egy repülős ilyen hangrobbanás, és vagy egy olyan, mint hogyha ha valami felrobbant volna valahol egy gázpalack a környéken, tehát, vagy egy kazán, vagy bármi, sokan azt hitték, hogy ez történt, majd utána nem volt semmi. Egy ember mondta, hogy volt egy pici rezgést érzett, de hát lehet, hogy ez csak az utóhatása volt annak a robbanásnak.
2: Hát lehet, előfordulhat.
1: Na. Ez nem hatott meg téged ez a téma.
2: Hát nem, sokkal erősebb is lehetett volna valami, és akkor arról ugye nyilván jobban tudunk beszélni, meg jó az, hogyha
1: de
2: valaki
1: elmondja. De ne legyen erősebb, persze.
2: De hogy valaki el tudja mondani a saját tapasztalatát, mint ahogy mi is ugye átéltük, vagy én, ahogy itt mozgott a szék. Egyébként egy nagyon furcsa érzés, ijesztő is egyben, de megtapasztalta az ember, hogy
1: én akkor hol voltam? Erre emlékszem, hogy te hát átélted ezt
2: volt,
1: itt.
2: Akkor már te nem voltál itt.
1: Jó, de én hol voltam, mert én nem éreztem.
2: Nem tudom, de nem hittél nekem. Arra emlékszem, hogy nem hittél
1: jó,
2: nekem, elmondtam. Gondoltam,
1: arra megint ívott, hogy valamit.
2: Megint és nem hittél, és utána, amikor megjelent mindenhol a nyilvánosságban, akkor hitted el.
1: Jó, a 36-os főút Nyíregyházán teljesen le van zárva, a Tiszavasvári útról van szó, október elejéig teljes útzár, kerüljétek, ne

0: kerékpárúton próbáljatok gépjárművel elmenni, az ott dolgozókat, parkolókat beengedik egyébként a másik oldalról, az elkerülő lévő körforgalom felől, ahol az Ópluszkuttól Debrecenben egyébként a 33-as főúton sávlezárás a Debrecen belterületén, a Böszörményi úttól a Nádor utcáig rövidebb szakaszon dolgoznak az útépítők, rendőri irányítás mellett halad a forgalom, és mindkét irányba útszegély javítását, aszfaltozást végeznek, körültekintően vezessetek ott is, úgyhogy mindenkinek kitartást, és ha bármilyen közlekedési információtok van, jelentsétek ezt nekünk, méghozzá a 0620-316-3000-es telefonszámon megtehetitek, bízunk benne, hogy meg is teszitek sokan. Jó, és kommentelhettek, mert hogy még ott van a reggel témája, és mara prezentálja nektek.
1: Igen,
0: jó?
1: De egyébként érkezett egy hozzászólás, és még Lacinak Viberen, hogy Laci, neked nincs összehasonlítási alapod, így nem mondhatod, hogy nekünk jobb volt.
0: Színes írta ezt, aha.
1: De egyébként van összehasonlítása, mert ugye azért ő megélte a gyerekkort, és a mostani gyerekkort meglátja a saját gyerekein keresztül. Vagy másabb.
0: Hát ha erre gondolt Színes, nem tudom. Erre gondolt? Vagy
1: hát
0: valószínű?
1: Azt nem tudom, hogy mire gondolt.
0: Jó, hát igen, tehát hogy sokszor mondjuk ezt, hogy bezzeg a mi időnkben, vagy akármi, de nincs. De én azért mondtam ezt én is, és én is száfoltam egy picit Lacit, hogy ugye az a probléma, hogy nem lehet a mai időket összehasonlítani, a környezetet, társadalmi helyzeteket azzal, amikor mi voltunk fiatalok. Tehát a mai fiatalok egészen más dolgot élnek meg, de hidd el, hogy ugyanúgy megélik azt, hogy bú, baj, bánat, kihívások, szerelem, bulik, stb. Csak a maguk módján. És ebbe kell, ezt kell valami egészséges mederben tartani nekünk, mint ahogy a mi szüleink is próbálták egészséges mederbe, ők is arra hivatkoznak, hogy bezzeg a mi időnkben, így volt. Jó, tehát hogy ezt hagyjuk is.
1: Viszont várjuk a hozzászólásokat Facebookon, milyen öreges szokásokat vettél észre magadon, nyugodtan engedjétek szabadjára a fantáziátokat, lehet igen bombázni minket kommentekkel.
0: Igen, sokan megtették már, és egy páros Cinema City mozi jegyet fogunk kisorsolni, egy kommentelő viheti el, és ezzel párját is meglepheti, hiszen ketten mehetnek el szórakozni valamelyik Cinema City-be.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bármit is tervez, egy meghitt családi házat, vagy egy modern otthont, a Poroterm kerámia tégláival megvalósíthatja álmai otthonát. Ráadásul most még nyerhet is. Ha most vásárol Poroterm kerámia téglát minimum 500 ezer forint értékben a gulyás tüzében, akkor megnyerheti az 500 ezer forint értékű GSV vásárlási utalványt. További részletek gsv.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A 2027-es költségvetésben dönt a kormány a nyugdíjasok szépkártyájáról. Nyomozást rendeltek el a letelepedési kötvények ügyében. Mégis láthat eszenyi rendezést a debreceni közönség igaz némi csavarral. 24 órás működésre áll át a BMW debreceni gyára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A 2027-es költségvetésben dönt a kormány a nyugdíjasok szép kártyájáról, közölte Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy két lépésben jelentős béremelést terveznek a szociális ágazatban, emellett a családi pótlék emelésén, adócsökkentésen és az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklésén dolgoznak. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy bár az infláció 1,8%-ra csökkent, a költségvetési hiányt a fenntarthatóság érdekében továbbra is csökkenteni kell. Nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a letelepedési kötvények ügyébe a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. A 2012 és 17 között működő programban közel 20 ezer külföldi állampolgár kapott letelepedési engedélyt, miközben a civil szervezet számításai szerint a lebonyolító offshore cégek mintegy 60 millió forintos nyereséget könyvelhettek el. Bevezetik a harmadik műszakot, és ezzel 24 órás működésre áll át a BMW debreceni gyára, hogy felgyorsítsa az iX3 modell sorozatgyártását. A kapacitás bővítésre az erős vásárlói kereslet miatt volt szükség, miután az autó premier óta már több mint 100 ezer megrendelés érkezett a modellre Európából. A több mint 5 ezer embert foglalkoztató üzemben még az ősz folyamán megkezdik egy második, teljesen új elektromos típus sorozatgyártását is. Mégis láthat eszenyi rendezést a debreceni közönség igaz némi csavarral. A Csokonai Színház korábban felfüggesztette a rendezőnő Primadonnák című darabját, a Kolozsvári Állami Magyar Színház viszont az általa színpadra állított Abigail című előadással bérletes vendégjátékként érkezik Debrecenbe. Tompa Gábor igazgató tájékoztatása szerint az erdélyi teátrum emellett zsúfolt évadra készül, többek között Shakespeare és Gogol művekkel, valamint nemzetközi fesztivál szereplésekkel. Újra meghirdette felsőoktatási ösztöndíj pályázatát Hajdúszoboszló önkormányzata 2026-27-es tanévre összesen 25 millió forintos keretösszeggel. A támogatásra a 26 év alatti helyi kötődésű nappali tagozatos hallgatók jelentkezhetnek, akik legalább egy lezárt fél évvel rendelkeznek. A pályázók a tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján havi 10 ezer és 40 ezer forint közötti ösztöndíjat nyerhetnek el. A kérelem benyújtási határideje október 15-e, az elbírálásról pedig a hónap végéig döntenek. Földrengés volt csütörtökön este Nyíregyháza közelében, Nagykálótól mintegy 7 kilométerre. A 2,7-es erősségű mozgást a földtani mérések szerint az epicentrum térségében a lakosság is tisztán érzékelhette. A szeizmológiai adatok alapján a rengés nem okozott károkat a környéken, de a hirtelen morajlásra és a rezgésre többen is felfigyeltek a környező településeken.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken Debrecen térségében napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat többször zavarhatják felhők, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: 80 ezer ember viseli a Balog nevet, de csak egy érdemli ki igazán. Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Na hát, ez lennék én.
2: Én meg szeretnék egy saját spotot, vagy valami, én legyek a fél Balog, már aki már oda kerül.
1: Most kirakok az én oldalamra, tehát keressetek meg a Facebookon.
2: Jelöljétek be, nem fog visszaigazolni.
1: De visszaigazol. Nem tudlak, mert nem tudtok már bejelölni, mert már 5000-nél.
2: De követni tudnak, nem?
1: Azt tudtok, kövessetek be.
2: Lehet egy rajongói oldalt kéne csinálni Balog Bélának.
1: Igen, például. Na nem tudom, hogy sikerült, kiraktam. Szóval ma 16 évvel ezelőtt is készült egy Sunshine-os stúdiókép, meg most is egy.
2: Igen, szerintem jó lett amúgy. Próbáltuk ugyanazt. De hiszem, megnézem, hogy kirakta-e. Szerintem ott van, csak még nem
1: ott
2: látod.
1: Megvagyok.
2: Megnyugodtam.
1: Ott vagyok, és akkor pont ugyan próbáltuk ugyanazt a testhelyzetet. Az a baj, mindent tudtam reprodukálni, vagy tudtunk, csak a hajamat.
2: Amit megpróbáltam fészáppal, de másfajta hajstílusok.
1: Az nagyon, nagyon durva.
2: De egyébként, ha összevágnám azt a képet, egy régebbi 25 évvel ezelőtti, vagy valami, tehát a 25 éves idő alatti képpel, azzal, amire gondol, akkor lehet, hogy ott lenne hasonló.
1: Ott volt ilyen stílus, de ez nem, ez
2: de
1: most nem.
2: De nem nálad.
1: Igen.
2: De
1: na,
2: amúgy igen.
1: Tehát most kiraktam, tehát egy 16 évvel ezelőtt milyen kép volt. Amúgy kiraktam múltkor egy olyat is, ami tavaly készült, meg tavaly előtt. Vagy tavaly előtt meg idén készült, a stábbal is volt olyan.
2: Tényleg?
1: Ha, igen, egy olyat is raktam, hogy akkor és most is van egy ilyen 2010 szeptemberében. Képzeld, már nagyon durva, még a kislányom meg se született például akkor, és akkor ott a rádió stúdióban, meg most.
2: Egyébként nagyon érdekes, ezt a részíti nagyon szeretem.
1: Mara, ennél azért több hajam van, már ne haragudjál, de
2: a fény viszonyok.
1: De nem érdekel. Te kezeled azt a nyomorult gépet.
2: Mit csináljuk
1: a marketingben, te vagy ott. Tehát tessék.
2: Jó, másik lámpát kell szerezni. Na, nem jó a fény viszony.
1: Gyerekek, mennyi hajam volt 16 évvel ezelőtt? Botrából, tehát hihetetlen. Na mindegy.
2: Hát igen, figyelj, hát de viszont nézd meg, mennyivel vékonyabb vagy most.
1: Igen, valamivel, meg jobban nézek ki, úgy mindenben, úgy látszik.
2: Meg szerényebb is volt, mint a 16 évvel ezelőtt én.
1: Nem. Ja, de. Annál szerényebb.
2: Ja, szerényebb, igen.
1: Na jó, mindegy. Szóval reggel beszéltünk olyan dologról, ami egy picit így 6 óra 40 volt még, és akkor egy picit borítottuk azt, hogy a jó ebédhez szól a rádió, nem igazán, mert hogy vagy jó reggelihez, mert sokaknak elment az étvágya, mert ugye arról beszéltünk, egy fiatalember 6 napot a kanadai vadonban, hogy él túl törött sarokkal, és hogy gumicukor mellett, ami éppen nála volt, mindössze hernyókat, bogarakat, stb. Evett, lárvákat, nem tudom, és ugye megnéztük azt az AI szerint, hogy Magyarországon miket lehet enni, erről beszéltünk, és benne voltam, hogy a hangya.
2: Benne
1: volt a hangya.
2: Viszont ezt egy Michelin csillagos étteremben ráteszik a desszertre.
1: Tehát, hogy ez hétköznap is használható, látod? Igen. Tehát nem kell ez a kanadai vadonba, vagy Magyarországon eltévedni a hegyekben, a Pilisben, hogy hangyázzunk egy jót, hanem el kell menni egy kis Michelin csillagos szöuli dél-koreai étterembe, és mit csináltak? Megbüntették az étteremet?
2: Megbüntették, de most nem, tehát nem akarok...
1: Ja, tehát, hogy hangyákat használtak éveken keresztül desszert.
2: Igen, 4 év alatt körülbelül 49 ezer hangyát szolgálhattak.
1: Ja, ilyen szorbetek készítéséhez. Aha,
2: mert hogy savanyú ízt ad egyébként annak az ételnek a hangya.
1: Aha! Tehát ha nincs elég savanyított, mint tudom, nincs eceted vagy valami, vagy savanyú...
2: Ezzel próbálták, tudod, hogy
1: savanyú
2: amúgy is...
1: Savanyú káposzta nem elég savanyú, egy kis hangyával
2: dob
1: be.
2: Amúgy is játszanak a textúrákkal az ilyen étteremben. Kifizetsz egy raklap pénzt, és ehetsz hangyát.
1: You know.
2: Tessék, itt a
1: igen.
2: Textúra. Hát nem tudom, nem enném meg, de... Igazából egyébként az érdekes, hogy Dél-Koreában a hangya nem tartozik emberi fogyasztásra engedélyezett 10 rovarfaj közé, pedig ott aztán mindent megesznek.
1: Aha, igen.
2: És nem.
1: Nálunk is egyébként lehet enni szöcskét, meg ilyeneket, tehát ezek megvannak, szárított szöcske, tehát az elkészítési módja megvan, akkor lehet ilyet kapni, ugye mondtad is. Dél-Koreában egyébként, hogy a hangya nem, de ennek ellenére ebben az étteremben 4 év alatt körülbelül 49 ezer hangyát szolgáltak fel. Tehát ezt megszámolták? Tehát ez hogy
2: azok
1: lehet?
2: Azok a hangyák éltek?
1: Hát én nem tudom.
2: Én arra kíváncsi lettem volna. Most amúgy rá kell keresnem, hogy ez hogy nézett
1: ki. Hát persze, biztos, hogy valahogy élnek, vagy valamit csinálnak, mert hogy a többségüket az Egyesült Államokból, kisebb részüket pedig Tájföldről importálták. Tehát, hogyha ezt hozták valahonnan, akkor gondolom, hogy ezek már nem éltek, vagy nem lehetett az, hogy jaj, itt van egy kiló zacskóba, mérhetem, beleteszed, és akkor eltűnik utána, vagy kimászik, vagy elmászik.
2: Vagy 10 deka helyett 25 lett maradhat.
1: Igen. Jó, akkor kiengedünk belőle a 10 dekát. Jó, tehát, hogy...
2: Az a baj, nem találok olyan képet, ami
1: itt van.
2: Nem, ja, ez csak nincs. Ezek illusztrációk, hogy hogyan mennének oda a kis hangyácskák, de amúgy, ha lenne erről kép, tehát úgy tudom elképzelni, hogy tényleg van egy ilyen fancy kaja.
1: Nézd, itt van. Megtaláltam. Ez a desszert. Ez a desszert, és kis savanykás ízt ad neki. Aha, és akkor ott volt a... Itt. Tessék.
2: Hát ez nagyon undorító, nem? Úgy néz ki, mint a fekete szezámmag, vagy bármi.
1: Hát ott van rajta, látszik, hogy hangya nyilván. Hát de gondolom ezt, miért nem tudták, hogy mit esznek?
2: De biztos,
1: tehát nem látta
2: tudták.
1: Valaki, hogy mit eszik. Hát akkor senki nem erőlteti, hogy még 4 éven keresztül a felszolgálták, Michelin csillagos étterem, mindenkinek ízlett.
2: De pont akkor ezért büntették, mert nem ehető. Tehát, hogy nem tartozik abban a rovarfajban.
1: Jó, de látod, ezek szerint ehető, sőt a mesterséges intelligencia is hozta nekünk, hogy ehető.
2: De nem mindegyik fajtája.
1: Hát nem, ez lehet, hogy most figyelj, ha Amerikából, meg mit tudom, Tájföldről hozták, vagy nem tudom honnan, akkor nyilván, hogy ehetőeket kértek. Olyanok, amik ehető. És a 4 év alatt senki nem lett beteg.
2: Ott írták, hogy Dél-Koreában tilos hangyát felszolgálni ételben, mivel máshol fogyasztják őket.
1: Mi? Úgyhogy máshol fogyasztják.
2: Gondolom van olyan hely, ahol fogyasztják. Úgy tudom ezt elképzelni amúgy. Tehát étem? Szöcskék, sáskák, bizonyos sejemhernyók mehetnek. Uh-huh. De akkor se...
1: Jó, mindegy. Megették, megcsinálták, tehát ezzel nekem nincs bajom. Tehát, hogyha miért baj az? Tehát bemegyek egy Michelin csillagos étterembe, adnak nekem hangyát, vagy ott van, hogy szorbet hangyával, mit tudom én, savanyítva. Vagy ha kihozzák, mert nincs odaírva, hogy hangya, nyilván ezt kell írni amúgy, de hogyha nincs odaírva, hogy hangya, és látom, hogy ott van rajta, hogy ez hangya. Megkérdezem a pincért, hogy mi ez, csoki reszelék, vagy hangya? Tehát, hogy csoki reszelék, amit hangyásan sikerült lereszelni, vagy hangya formájúra, vagy ez egy tényleg izé. Ő meg ha azt mondja, hogy ez hangya, én megeszem, akkor ez az én felelősségem már onnan, nem?
2: Hát jó, de attól függetlenül a szabályoknak meg kell felelni.
1: Hagyjuk már ezt a szabályokat, tehát ott hallott, hogy eszik máshol, megeszi a izét, most a hangyát meg nem, mert védett, mert azt máshol eszik. Tehát,
2: látom én... magam előtt, tehát Balogh Béla eszi ezeket a hangyákat, én pedig ott szörnyűködnék. Én tényleg akarok ilyen kóstolós videót, és sőt, live-ot szeretnék csinálni róla, ahogy egyszer itt fogunk.
1: Szedd össze. Szedd össze. Ami ehető, együk meg.
2: Én nem, te.
1: Hát én megeszem.
2: Én biztos, hogy nem, de végignézem.
1: Olyat a hangya, a bogár, bármi.
2: Nagyon jó.
1: Na jó, Lady Gaga is jön, ez Born This Way, itt nálunk a Sunshine-on. Jó reggelt, szép napot kívánunk mindenkinek, és most már jó munkát, ha úton vagytok. 0620-316-3000 SMS Viber szám és a telefonszám is egyben. Ide csörögjetek, ha bármit tapasztaltok, ami rendkívüli, és másoknak is hasznára válhat, ha elmondjuk.

0: Keltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: Around the world.

0: 3 perc múlva már 9:30, ez azt jelenti, hogy ilyenkor péntek lévén ebben az időben jönnek a programajánlók, ezeket fogjuk majd veletek megosztani, kedves hallgatók, de itt van a témánk, a reggel témája, hogy vajon milyen öregségi szokásokat, öreges szokásokat vettél észre magadon, akár ez lehet egy-egy mondat is, vagy tevékenység, amit már úgy végzel, hogy ebből már arra következtetsz, hogy na hát csak öregszem, csak öregszem.
1: De én azt értem, hogy így beszéltétek Lacival öregesen azt, hogy hogy miket tapasztaltuk.
0: Nagyon kedves ez, jányom. Igen?
1: Aranyoskám. Hogy a ti időtökben milyen volt, meg stb. De hogy tényleg én az öreges szokásra vagyok egy kicsit kíváncsi, hogy van olyan, hogy kinézel az ablakon, vagy bármi ilyesmi, ami olyan tényleg öreges, tudod?
0: Hát nem tudom. Ez a zsörtölődés, morgolódás sok esetben, ez igen. Tehát ez szerintem, meg ez a elfelejtem, felírom, nehogy kimenjen a fejemből, kicsit csapongok. Ja, sokat kezdek még többet beszélni. Tehát eddig sem beszéltem keveset. Így van, eddig sem beszéltem keveset. De sokszor veszem észre magam, hogy belefeledkezek dolgokba, és valakivel elkezdek valamiről beszélgetni, és beleragadunk, és akkor elkezdek én is úgy, és jól érzem magam benne. Tudod, ez a tipikus öreg, jaj, de jó, hogy most megálltunk beszélgetni. Érted? De hogy közben meg mennem kellene, csinálnom kellene, pörögnöm kellene, tehát hogy így ez egy picit úgy. Hogy hívják, de amúgy én nem más ilyen öreg, jó, nyilván fájított, hát ezt hagyjuk főleg sport után, de hogy ezt azért annyira nem.
1: Szerintem, ami a nőknél klasszikus, és sokan észreveszik magukon, eltesznek apró kis műanyag dobozkákat, hogy az még jó lehet valamire.
0: Igen, meg szatyrokat.
1: Igen. Nyolc szatyrot eltesszük, mert kell, de hogy apróságokat, amiket amúgy fiatalon kidobnánk automatikusan. Igen, szegény édesanyámnál
0: tele van még mindig a már elhunyt több mint egy éve, és még mindig tele van, úgymond a lakása, ilyen dobozokkal, mindennel, ami ilyen üresen, szépen műanyag dobozok egymásba pakolva.
1: De azok mindig szépen
0: ételesek,
1: elmosva.
0: Ha úgy ne, persze.
1: Hát igen, tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket fiatalon nem teszünk meg. Megetted azt a jégkrémet, kidobod. Most meg mi van benne, a fagyóba pörkölt.
0: Igen, meg ugyanakkor türelmetlen is vagyok. Tehát hamarabb elfogy. Viszont a fiatalokhoz képest, vagy a fiatalokkal kapcsolatosan, meg nagyobb a türelmem. Tehát tudod, ez a nagyapás kor kezd jönni majd, amikor már a mások gyermekeivel meg sokkal nagyobb türelmed van, meg jobban tudod kezelni, mint ahogy te fiatalon tudtad a sajátjaidat kezelni. Ez jön ez a nagyapa szindróma, vagy nagyapás szindróma, vagy nagyszülő szindróma. De a más, ja, amit utálok, tehát hogy ezzel, hogy most már bárhová bemegy, és ilyen 30 évesek is, jó napot kívánok, amikor én mondom, hogy hello, sziasztok, jó napot kívánok, hát most, oké, de hát most én köszöntem már, így, akkor ezért, és amikor tegeződött folyamatosan, ne haragudj, mert van-e ilyen vizétek, lehet-e kapni? Igen, ez van, igen, viszontlátásra, hogyha ön is úgy, mondom, hát azt hittem tegeződünk, de mondom, hagyjuk akkor. Na akkor egy fél mondatig tegez, én ettől rosszul vagyok. Tehát én ettől, persze, amikor fiatal voltam, én is az idősebbeket nem nagyon mertem neki. De hogy legközelebb már megfogadtam, főleg ha valaki meg lecsókolomoz, vagy valami, hát mert már erre is volt egyszer-kétszer példa, akkor biztos, hogy azt fogom neki mondani, érted, hogy jaj, kedveském, aranyoskám, de jó, hogy, és így elváltoztatom majd a hangot, de jó, hogy a segítségemre van itt, kedveském. Ó, hát maga áldja meg a jó Isten gyermekem. Érted? Tehát, hogy ilyen átmegyek akkor.
1: De te még legyél hálás, hogy egyszer-kétszer. Tehát a nőket amúgy rendszeresen a gyerekek lecsókolomozzák, akkor magázódnak velünk. Én totál ki vagyok tőle, mint hogyha tényleg azt látnám magamon, hogy úristen, nagyon öreg vagy.
0: Ugye, így a Kosár Egyesületünkben rengeteg gyerek van, meg fiatal van, és azért én azt tapasztalom, hogy még azok is, akik tegeznek, vagy nem tegeznek, de nem csókolomoznak, hanem ilyen jónapotos állapotban vannak még, azok is tök tisztelettudóan tudnak, hiába én tegezem őket, tök tisztelettudóan tudnak beszélni, és ez szerintem hozzáállás kérdése, és nevelés kérdése.
1: Te jobban szereted akkor, hogyha mondjuk egy fiatalabb korosztály.
0: Tegez?
1: Igen, vagy? Tehát, hogy már ezzel a közvetlenebb stílussal indít feléd.
0: Van olyan, aki 12 éves és letegez, vagy tegez. Szerintem tegezve is meg lehet adni a tiszteletet. Én azt gondolom. Bár, mondom, ezt mindig elmondtam, hogy annak idén még diszkós vizsgán a 90-es évek elején tanítottak minket minket arra, hogy az angolba volt, és hogy jött és mondta, hogy az angol jó, meg tehát nincs tegezés, magázás, szövegkörnyezetből nyilván kiderül, hogy milyen a tisztelet, de hogy ezzel nem él vissza senki, és mondta az, aki ezt ugye oktatta, hogy míg ugye a magyar, hello, szia, tehát tegeződjünk, oké, hello, szia, szevasz, anyád. Érted? Tehát, hogy körülbelül így idejében, ilyen gyorsan megy a folyamat mi, nálunk magyaroknál, mert hogy ez nincs ki. A tegeződése már azt gondolja, hogy ez már a tiszteletet onnantól kezdve nem feltétlen kell megadni, vagy visszaélhet. Tehát véleményem szerint lehet ezt is nagyon tisztességesen.
1: És tök jó, hogy mondtad ezt a külföld, hogy az angoloknál nem kell ezt, hogy nincsen tegezés vagy magázódás. A párom ettől tökre ki van. Tehát ő hazajön Magyarországra, és nem tudja eldönteni, mert szíve szerint ő tegezve köszönne mindenkinek.
0: Hát én is tegezve köszönök.
1: De hogy neki ez tök
0: mindenhol.
1: Rossz, hogy nem tudja, mert hogy az angolban napi szinten náluk
0: és
1: ez
0: most
1: nincs.
0: Már az a jó, hogy érted, az ilyen 55 és 65, 70 eseket is simán lették tudom tegezni, mert már vagyok olyan korban, hogy ezekkel én már nyugodtan is, de engem tegezzenek vissza, engem nem probléma. Csak az is lehet tisztelettudó, csak ez a csendőrpertunak hívják, amikor egyik tegez, másik magáz, érted?
1: Meg az kínos. Nagyon kínos.
0: Nagyon kínos, jó?
1: Jó, na hát rengeteg komment érkezett.
0: Majd olvassátok el, gyorsan mondjuk el a programokat. Ja, azt írják, délben álmos vagyok, motyogok, dünnyögök, mindenem fáj, stb. Ezeket
1: majd olvassátok el, viszont Nyíregyházán lehet menni a 8. Nyíregyházi Extreme Trail Weekendre. Egyébként az interjút meghallgathatjátok sunshine.hu-n, és mégpedig kint van a Facebookon és az Instán is, mert hogy Norbival készítettünk.
0: Aha.
1: Vagyis hát igen. Laci meg Norbi.
0: Laci meg Norbi.
1: Én addig kiültem. De. Úgyhogy lehet menni oda is.
0: Vitka jellemére csináltátok az interjút.
1: Igen, de egyébként tehát ezt hallgathatjátok. Sőt, mi több, Bringa város is lesz 26-án, majd szeptemberben.
0: Igen, hát ez jövő héten.
1: Igen,
0: jövő
1: lehet
0: héten.
1: Majd zsörtölődni.
0: Így van, és Nyírerdő nap, szintén jövő héten szombaton már erre is gyúrhattok. Debrecenben pedig most szombaton Zamat Fesztivál, a Nagyerdei Parkban 18-ától 20-áig egésznapos gasztroprogramok, koncertek lesznek, és jó hangulat legyen ez. Pénteken pedig, jövő héten pénteken, tehát mához egy hétre, kutatók éjszakája szintén Debrecenben, Agora Tudományos Élmény Központban. Külön regisztrálni kell, de tudományos kísérletek, bemutatók és rengeteg családi program. Úgyhogy gyors programok voltak ezek, válogassatok, de szervezhettek magatoknak is jobbnál jobb programokat, hogyha nem találtok a mi kínálatainkba, de programajánlót többször hallhattok a Sunshine FM-en, méghozzá régióstól.

0: páros Cinema City mozi egy, drága Marianna, tiéd a pároddal mehettek moziba, bármelyik Cinema City be, nyírd meg nekünk majd az adataidat privátban, és természetesen majd kapod az erről szóló értesítést, és így 3-4-10-kor meg tényleg már tekintsünk vissza erre a 3 és 3-4 órára, ami mögöttünk van.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt majdnem fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott, te még tulatgattál, tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
2: Ez nagyon csúnya. Azért nem megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
0: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
2: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, a több az autó. Tehát nem tudom, miért.
0: Mert jobban koncentrálsz.
2: Igen, most nem
0: érdekel. Nagy üres hely, és elvisz a hely.
2: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
0: Igen.
2: Odaállok, ahova akarok.
0: Aztán utána rájöttél mégsem.
2: Bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy
0: mert nem egy őshonos
2: növény. Megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is. Aha. Mert van. Gondolom te nem,
0: de nem baj. De van egyébként.
2: Van szerencse bambuszt.
0: Miért nem kell? Úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok.
2: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
0: Tehát úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok. Hát neked biztos nincs szerencse bambuszodok.
2: Nem, az nekem
0: elég szerencsétlennek tűz.
2: Vagy ha van is, valaki leátkozta a szerencse bambuszomat.
0: Na, Mária, vagy ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara, elvitték otthonról a szerencse bambusz.
2: És tényleg ellopták. Van egy pasas.
0: Na, hol? Kanadában?
2: Igen.
0: Igen.
2: És elment túrázni.
0: Kanadában?
2: Igen.
0: Igen.
2: És elment túrázni.
0: Figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az 6 napig kaja nélkül is kibírja.
2: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
0: Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, a Liz Bogart ajánlja, meg a keleti vándorsáskát, a többi annyira nem oké.
2: És az baj, ha nyugatról jön?
0: A nyugati vándorsáska?
2: Igen, most annak tudom megkülönböztetni.
0: A haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a lisztbogár, a másik még a lisztkukac. De a lisztbogár az már nekem nem szimpatikus.
2: Nekem sem szimpatikus, nagyon fekete, és nagyon kemény.
0: Még a lisztkukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
2: Hát igen, ha nagyon hunyorgok, akkor elhiszem.
0: Igen. Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
0: Há, igen, ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
0: Ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
0: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két igen, öreg.
0: Tök mindent, mit
3: Bélával
0: mondasz.
3: Így beülünk egymás mellé, mint a két öreg. Emlékszel, ügyök, hát azok a
0: most
3: is
0: meg, most ezek, most nézd meg, most már nézd meg, mit csinálják.
3: De most őszintén.
0: Meg ezeknél volt.
3: Nem jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak lenni?
0: A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
0: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
0: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké.
0: Ne viccelődjünk.
3: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiek.
0: Te a morgós öreg vagy, én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de igen. Az akarok még most is lenni, és meg akarom
3: mutatni. Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
2: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
3: Két boomer.
2: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek.
3: Ilyen?
2: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
3: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
2: Már nem ültél egész nap a székbe.
3: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: No, hát azért vidámkodtunk ma reggel is, voltak jó pillanatok, és hogyha szeretnétek visszahallgatni mondjuk az informatikusunk által, vagy vele folytatott beszélgetése arról, hogy vajon mennyire lehallgathatók a mai elektromos kütyük, és ezek a távközlési eszközök, meg okos tévék, és mennyire hallgatnak le ezek minket, és mennyire néznek, vagy tudnak megfigyelni, akkor ezt is visszahallgathatjátok a sunshine.hu oldalon, mint ahogy egyébként jó néhány best of-ot is, és keressétek amúgy a YouTube videóinkat is, méghozzá komolyabb beszélgetéseket,

0: is érdekes, vagy akár politikai, társadalmi tartalmú beszélgetések, vagy társadalmi kapcsolatokra vonatkozó beszélgetéseket. Ezeket a YouTube felületeinken is meg lehet találni, de a sunshine.hu oldalon is a korábbi interjúkat, beszélgetéseket vissza tudjátok hallgatni. Hát a Diánákat csókoltatjuk, ez meleggel sem ment már. Azért, mert az A-ból, vagy A-ból átcsinálsz a végén, ha így mondod, hogy Diána, ez így oké. De ha többes számba akarod rakni, akkor Diánákat.
1: A Diánákat amúgy.
0: Igen, így van. És igen. Azért mondom, tehát az furcsának hangzik.
1: Igen.
0: Mert az, hogy Diánákat, ez nem bírod így összerakni.
1: Nem, Diánákat.
0: Igen? Diánákat. Jó, nekik névnapjuk van, és a születésnaposokat is öleljük, csókoljuk szeptember 18-án. Ez azt jelenti, hogy már azért túl vagyunk a hónap felén, és természetesen már az őszbe is bele-bele hajazunk. Ez az időjáráson fog látszani, teszem hozzá, és ma 24 fokra azért már felugrott, mert 21-et írt reggel, de 24 lesz ma. Több helyen már esett az eső, illetve Debrecenben is nagyon esőre állt még egy órával ezelőtt, itt Szemerkért az eső, Nyíregyházán is, úgyhogy tehát hogy lehetnek most már szelesebb idők, meg záporok, zivatarok, de a hétvégén 25-28 fok, és ez jó hír, még egy jó utolsó kiránduló idő, bár szerintem lehet 20 fokba is kirándulni, hogyha nem esik az eső nagyon, és jövő héten van egy erősebb lehűlés, akár 18 fok is lehet több napon keresztül, erre is készüljetek, de addig még ez változik, úgyhogy ne kezdjük el temetni az időjárást, a jó tavasz, vagy az jó őszi időt, ami a vénasszonyok nyarának is hívják, nevezik.
1: Jó, csak ha elmentek kirándulni, akkor ne tévedjetek el, de adunk tanácsokat, hívjatok nyugodtan.
0: Igen, ma is beszéltünk, akár hallgassátok vissza ezt is, hogy milyen magyar rovarokat lehet, Magyarországon milyen rovarokat tudtok fogyasztani esetleg, ha eltévedtek valahol, az Emplénbe, Pilisbe, bárhol. Igen. Itt az Alföldön nehezebb. Jó, az üzemanyagokról annyit, hogy a 95-ös benzin 4 forinttal, a gázolaj meg 8-al emelkedett a tegnapi nap folyamán, úgyhogy a gázolaj most már masszívan 700 felett, a benzin pedig még 600 közelében, de felette. Úgyhogy erre készüljetek, hogyha tankolni mentek. És hát, hogy a nap 24 órájában meg csak jó zenére készüljetek, mert nálunk ez van. A Sunshine FM-en hallgathatjátok még a több frekvencián is, ugye Debrecenben a 93.5-ön, Nyíregyházán pedig a 99.4-en, és persze ezek vételkörzetében is, két megyében. Hallgassatok minket sokat, kövessetek minket online felületeken, és ennyi volt már a keltető. Kívánunk nektek jó hétvégét, szép napokat, és hétfőn újra lesz keltető, hétvégén meg Best Of. Ma itt volt Dankó Laci, Gere Mara.
1: És Balog Béla.
0: Hello, minden jót nektek, ciao.
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
3: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. Igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A dohánytermékek jövedéki adójából származó többletbevételt az egészségügyre fordítja a kormány. Leállítja a kastélyok privatizációját a NÖFUJ vezetője. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az egészségügyi ellátási forrásainak bővítésére fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó többletbevételt. A november 1-jétől életbe lépő módosítás értelmében a cigaretta adója 9, a hevített dohányé 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohányé 26%-kal nő. Az intézkedésből származó 90 milliárd forintos plusz forrás a dohányzással összefüggő és egyéb betegségek kezelési költségeit fedezi majd, mérsékelve az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő anyagi terheket. A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Új ügyvezetője Nagy Veronika szerint meg kell akadályozni a magyarországi műemlékek privatizációját. Az igazgató a korábbi kastélyértékesítési koncepciót kudarcnak nevezte és kijelentette, hogy a szervezet a jövőben az értékek megőrzésére, a helyszínek gondozására és a nagyközönséggel való megismertetésére fókuszál majd. Az örökségvédelmi intézmény átvilágítása és helyreállítása prioritás, hiszen a NÖF a fél évre nem kapott költségvetési támogatást. Engedély nélküli építkezések miatt 13 millió forintos bírságot szabott ki és bontásra kötelezte Lázár Jánost az erdészeti hatóság. A korábbi építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán elismerte a mulasztást, ugyanakkor a határozatot méltánytalannak és igazságtalannak nevezte. A bejegyzésében hangsúlyozta, hogy nemrég kilépett a politikából és a jövőben gazdálkodni szeretne, a hatósági döntést pedig a személyének tudja be. Jogerősen 8 év börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki súlyosan bántalmazta pár hónapos kisfiát, és a debreceni ítélőtábla döntése értelmében a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. A csecsemő a bántalmazás következtében életveszélyes agysérülést és maradandó károsodást szenvedett. Az elkövető a rosszulétet látva végül orvosi segítséget kért, így az életmentő kórházi ellátás miatt emberölés kísérlete helyett életveszélyt okozó testi sértés büntettében állapították meg a bűnösségét. Új helyszínre költözik a debreceni fórumból Munkácsi Ecce Homo című festményének legóból készült másolata. A 155 ezer kockából épült 2x4 méteres mozaik kép a szeptember 25-én induló Munkácsi Fest alkalmából Békés Csabára kerül, ahol az év végéig tekinthetik meg az érdeklődők. A hátrányos helyzetű fiatalok közreműködésével alkotott műalkotás a Munkácsi Mihály Múzeum kiállításának részeként lesz látható. Rásegítő autóbuszjáratokat indít a DKV szeptember 20-án vasárnap a 9. Debrecen Airport Run futóverseny idején a rendezvényre való zavartalan eljutás érdekében. A nagyállomás és a repülőtér között közlekedő Airport 1-es rásegítő buszok közvetlenül a verseny helyszínén található ideiglenes megállóhelyeknél teszik majd le az utasokat. A futóversenyre érkezők emellett a nagyállomásról induló 44-es jelzésű járatokat is igénybe vehetik, amelyekről a Kazár utcai megállóban leszállva érhető el a helyszín.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken Debrecen térségében napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat többször zavarhatják felhők, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Marianna legfrissebbeket. 10 óra után 4 és fél perccel is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg hát végre péntek. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet a folytatásban is. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Ed Sheerannel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norberttel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Sunshine.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

Miley Cyrus, és ez volt a Midnight Sky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk egy picit az orvos meteorológiára. Viszont hát van egy nagyon-nagyon jó hírem, ugyanis fronthatás nem terheli a szervezetünket, viszont azért ebben az időben érdemes odafigyelni az utakon, mert azért egy kis fáradtság előfordulhat. Na de hogy mi a helyzet időjárásunk szempontjából, jelen pillanatban a térségben 19 fokot mérhetünk, és hát ugye a kezdeti eső után most azért már elkezdett egy picit felszáradni az aszfalt, de hát, ami nagyon fontos, hogy még marad ez a borongós idő, és hát maximum 24 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hogy bírjátok egyébként ezt a hirtelen lehűlést? Na ezt is meg lehet nekem írni. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. A folytatásban pedig itt van Dua Lipa, ez pedig a Training Seasons. Kellemes péntek délelőtt.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Olivia Dean, és ez volt tőle a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk egy picit az egészségünkre, ugyanis szeptemberben, amikor lehűl a levegő, érdemes rétegesen öltözködni, hogy a szervezetünket megóvjuk a hirtelen hőmérséklet változástól. Figyeljünk ilyenkor oda a megfelelő vitamin és folyadék bevitelre, valamint fogyasszunk minél több friss zöldséget, illetve gyümölcsöt. A rendszeres mozgás és a megfelelő mennyiségű pihenés segíti az immunrendszerünket az őszi időszakban. Fontos egyébként továbbá, hogy figyeljünk testünk jelzéseire, és a megfázás vagy egyéb panaszok első jeleinél adjunk magunknak elegendő időt a regenerálódásra. Hogy bírjátok ezt az időt? Na ezt is meg lehet írni. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Luis Capaldi.

És ez volt a Lokkolokkó az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 11 óra, úgyhogy elmegyünk most egy picit hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen érkezik hozzám Kata, mert hogy szeptember 18-ára a péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy ezért is érdemes velem tartani, no meg hát a kedvencek miatt. A Disco Line-szal fogunk indulni. Ez lesz tőlük a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek bútorokra Rogán Antalék. Két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén. Új helyszínre költözik a Fórumból Munkácsi Ecce Homo című festményének Lego másolata. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A bíróság szerint a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt volt szükség jelének Dániel és Szívek Norbert letartóztatására a Volán busz ügyben. A végzés kiemeli, hogy a gyanúsítottak kiemelkedő vagyoni helyzete és kiterjedt kapcsolatrendszere lehetővé tenni a hatóságok előli elrejtőzést vagy a tanúk befolyásolását. Jelének esetében a bűnismétlés kockázatát is megállapították, a nem végleges döntés ellen a védők fellebbezést nyújtottak be. Majdnem 1,3 milliárd forintot költöttek bútorokra a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi dísztéri épületében. A várkapitányság által kiadott tételes elszámolásból kiderült, hogy a korábban tagadott szivarszoba berendezése 24,3 millió, a vele szemben lévő bárpult pedig 38,5 millió forintba került. A bútorok mellett az egyéb belső építészeti munkák és anyagok további 2,5 milliárd forintot vittek el, amelyből az ajtók beszerelésére több mint 800 millió forintot fordítottak. Drasztikusan mintegy 95%-kal csökkentek az állami hirdetési költések a választásokat követő három hónapban. A reklámköltési adatok alapján még az év első három hónapjában havonta átlagosan 25,9 milliárd forintot költöttek állami hirdetésekre, addig júliusra ez az összeg mindössze 750 millió forintra esett vissza. A források megvonása mellett a magánhirdetők körében is komoly átrendeződés indult meg, amelynek a korábbi tapasztalatokkal ellentétben már nem a kormánypárti médiumok a nyertesei. Két egyenként 5000 köbméteres ivóvíztároló medence építésére írt ki közbeszerzést a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Debrecen külterületén. A fejlesztés célja a megyeszékhely és a környező települések vízellátásának biztonságosabbá tétele, a beruházás részeként pedig egy új vízműtelep és kezelőépület is épül. A munkálatokat úgy végzik majd el, hogy a lakosság vízellátása az építkezés ideje alatt is folyamatos maradjon. Új helyszínre költözik a debreceni Fórumból Munkácsi Ecce Homo című festményének Legóból készült másolata. A 155 ezer kockából épült 2x4 méteres mozaik kép a szeptember 25-én induló Munkácsi Fest alkalmából Békés Csabára kerül, ahol az év végéig tekinthetik meg az érdeklődők. A hátrányos helyzetű fiatalok közreműködésével alkotott műalkotás a Munkácsi Mihály Múzeum kiállításának részeként lesz látható. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal csatlakozásával két különleges debreceni épület is megnyitja kapuit a hétvégén, a Kulturális Örökség napja alkalmából. Szeptember 19-én a Piac utca 54 szám alatti, másnap pedig a Kossuth utca 12-14 szám alatti épületet járhatják körbe az érdeklődők ingyenes épületsétákon. Az 1984-ben Franciaországból indult kezdeményezés célja, hogy olyan épített értékeket mutasson be a nagy közönségnek, amelyek egyébként nem, vagy csak korlátozottan látogathatók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken Debrecen térségében napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat többször zavarhatják felhők, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszi Marianna legfrissebbeket, 11 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg hát a délelőtt utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ha van infód, akkor az jöhet 0620 316 3000. A diszkolányszal kezdünk, ez már a No Bro Boys.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: közönség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan este.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Kaigo, és ez volt tőlem a Save My Love az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen szeptember 18-ára péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet, jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos még a hét utolsó napján is teljes gőzzel hajt, hogy minél kevesebb nyitott ügyet hagyjon a jövő hétre. A bika megelégedéssel tekint vissza a heti eredményekre, és megérdemelt nyugalommal zárja a munkát. Az ikrek pörgős beszélgetésekkel teszi fel a koronát erre a hétre, összegezve a közös tapasztalatokat és ötleteket. A rák gondoskodik róla, hogy a hétvége előtti leállás jó hangulatban és stresszmentesen teljen mindenki számára. Az oroszlán büszkén aratja le a heti munkájának érett gyümölcseit, és elégedetten ünnepli a közös sikereket. A szűz precíz összegzést készít a lezárt folyamatokról, hogy jövő héten tiszta lappal indulhasson a munka. A mérleg stílusosan zárja a munkahetet, és már a hétvégi pihentető programok megszervezésén fáradozik. A skorpió még a munka utolsó pillanataiban is képes arra, hogy elvarja a laza szálakat, nem hagyva teret a tisztázatlan kérdéseknek. A nyilas felszabadultan és bizakodóan tekint a hétvégére, energiát adva mindazoknak, akik megfáradtak ezen a héten. A bak pontot tesz a legfontosabb projektek végére, és elégedetten tapasztalja meg, hogy a rendszere jól működik. A vízöntő még a hétvége kapujában is képes egy új megközelítéssel előrukkolni, ihletet adva a jövő heti tervekhez. A halak belső békével engedi el az eheti fáradtságot, és a megérdemelt pihenésre összpontosítja a figyelmét.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd dél után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, ha pedig bármilyen infótok lenne, akár az utakról, akkor azt megírhatjátok nekem. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Zara Larsson, ez pedig a Can't Tame Her.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Barbra Streisand.

És ez volt tőlük a Kell egy ház az előző percekben itt a Szentsejnán. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek és a drága Szentsejnosok. Egy picit rátekintünk az üzemanyagárakra, ugyanis pénteken, azaz a mai napon nem történik változás a hazai töltőállomásokon. Ez ugye az üzemanyagárak szempontjából fontos, ugyanis a tegnapi nap folyamán hát azért egy igen erős változás volt. A benzin 4 forinttal, míg a gázolaj 8 forinttal emelkedett. Így a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin 635 forint per liter, míg a gázolaj 709 forint per liter. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy érdemes jól megnézni a kutakat, hogy hol tankoljunk, ugyanis akár 40-50 forint eltérés is lehet a kutak árai között. Jó, úgyhogy mindenkinek kitartást, és egyébként, hogyha tehetitek, akkor lehet, hogy most már egyszerűbb egy picit akár tömegközlekedést használni, vagy egy jót gyalogolni. Na de, hogy mi újság a térség útjain, ez hamarosan kiderül, és hogyha neked is van infód, akkor ez jöhet 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Ray Dalton, ez pedig a Vadonatúj, a Blood Run.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: És ez volt tőle a Just Give Me a Reasons, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy most tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infod, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, délután pedig indulunk majd Hugel és Szoltó párosával. Ez a szülük a vadonatúj, a Jamaikán.
1: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult!
2: Igen, jól hallottad! Mivel egy prémium kategóriában

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A kormány felbontja a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-vel kötött autópálya koncessziós szerződést. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben. Gyalogosokra lövöldözött egy férfi mozgó autóból Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: A kormány felülvizsgálja és felbontja a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-vel kötött 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid miniszter közlése szerint a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű megállapodás előre rögzített áron adta magánkézbe a hazai strádahálózat jelentős részét. Az átvilágítás alapján a konstrukció még a nem létező autópályák üzemeltetését is évtizedekre előre megrendelte, ami páratlan és fenntarthatatlan terhet rótt az államra. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben, megszüntetve a politikai befolyást a sportszervezeteknél. A jövőben miniszterek, államtitkárok, képviselők, polgármesterek és állami cégek vezetői nem tölthetnek be vezető tisztséget 500 főnél nagyobb sportszervezetekben. Az érintett tisztségviselőknek 30 napjuk van nyilatkozni az összeférhetetlenségről, a szabályt megszegők pedig 4 évre elveszítik választhatóságukat. Az új rendelkezés többek között Szijjártó Pétert, Kubat Gábort és Dajs Tamást is érinti. Újabb milliárdos forrásokat biztosít a kormány a gyermekvédelmi rendszer azonnali fejlesztésére. A 6 milliárd forintos beruházási keret mellett további 3,4 milliárd forint jut szakmai programokra, beleértve a regionális pszichológiai és gyógypedagógiai mobil csapatok létrehozását. A krízischomag részeként új ellátóhelyeket alakítanak ki több mint 80 gyermek számára, célzott programot indítanak a kórházban rekedt csecsemők megsegítésére, emellett modernizálják a rendszer informatikai és járműparkját is. Gyalogosokra lövöldözött egy 22 éves férfi egy mozgó autóból Debrecenben, fegyveresen elkövetett garázdaság miatt kell felelnie. A fiatalember szeptember 15-én a jármű hátsó ülésén próbált ki egy airsoft fegyvert, amellyel több járókelőt is célba vett. A lövedékek két embert eltaláltak, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították a gyanúsítottat, a hatóságok pedig felhívták a figyelmet, hogy az ilyen felelőtlen cselekmények már több éves börtönbüntetéssel is sújthatók. Rásegítő autóbuszjáratokat indít a DKV szeptember 20-án vasárnap a 9. Debrecen Airport Run futóverseny idején a rendezvényre való zavartalan eljutás érdekében. A nagyállomás és a repülőtér között közlekedő Airport 1-es rásegítő buszok közvetlenül a verseny helyszínén található ideiglenes megállóhelyeknél teszik majd le az utasokat. A futóversenyre érkezők emellett a nagyállomásról induló 44-es jelzésű járatokat is igénybe vehetik, amelyek a Kazár utcai megállóban leszállva érhető el a helyszín. Nagy táblák hirdetik a Debreceni Egyetem klinikai központjának Pallagi úti parkolóiban, hogy az önkormányzat kedvezményes 560 forintos napi jeggyel biztosítja a várakozást. A parkoló automaták viszont alapbeállításban csak 4 óra parkolást kínálnak ugyanezért az összegért. A DV Parking Kft. Tájékoztatása szerint a 24 órás érvényességhez az autósoknak a tarifa választó gombbal külön ki kell választaniuk a napi jegy funkciót a fizetés előtt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Ismét oda tették magukat a DEA sportolói, akiket a Debreceni Egyetem hagyományos díjátadóján ismertek el. A Nagyerdei stadionban tartott díjátadón több mint 250 hallgató vehetett át elismerést. Balog László, a DEA Sport Tudományi Koordinációs Intézet igazgatója köszöntőjében elmondta, a köszöntésnek külön üzenete van, méghozzá az, hogy a Debreceni Egyetem nem tesz különbséget a sport és a kultúra között, hiszen egy egészséges társadalomban a sport a kultúra szerves része. Az eseményen jelen volt Mersz Tamás olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, korábbi szövetségi kapitány, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete is. A Deac női futszál csapata maga biztos 8-1-es győzelemmel zárta a Nagykanizsa elleni bajnokit a Desókban. A győzelmi sorozat vasárnap az Eger ellen folytatódhat, a találkozót Mezőkövesden rendezik. A heves megyeiek az eddigi teljesítményüket nem tehetik ki a kirakatba, hiszen mindhárom összecsapásukat simán elbukták. Előbb a Nagykanizsa verte őket 9-2-re, majd a Csepel otthonában maradtak alul 5-3-ra, legutóbb pedig Gyulán 8-1-re kaptak ki. A 2026-27-es tanévben is folytatódik a DVSC suli roadshowja. Az első állomás az Epreskerti általános iskola volt, ahol a gyerekek pirosba öltözve várták a Loki labdarúgóit. A csapatot ezúttal Szendrei Ákos és Dénes Csanád Vilmos képviselte, akiktől közös fotót és dedikálást is kérhettek a diákok. Ezek voltak a sporthíreink itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Pénteken Debrecen térségében napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakokat többször zavarhatják felhők, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, a szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glasz Norberttel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a Böszörményi úton a Nádor utcáig a külső forgalmi sáv le van zárva buszmegálló átépítés miatt, és ott teljesen megváltozott a forgalmi rend, tehát erre nagyon figyeljünk. A Nagyerdei stadion környékén ugye az esti rendezvény miatt teljesen megváltozott minden, mert korlátozó táblákat tettek ki, valamint parkolási tilalmat helyeztek ki, ilyen jelző táblákat, tehát ott nem menjünk, ha lehet, nem menjünk arra, mert ott nagyon nehéz a közlekedés. Illetve a 48-as számú főútvonal vezető szakaszán történt egy vadgázolás, és sajnos a személyi sérüléssel járt. Hát a városban is egyébként óriási forgalomban is lassú haladást tapasztaltunk.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Bruno Mars, és ez volt tőle a The Lazy Song, az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan egy óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont egy órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, egy óra után pedig startolunk majd Loyal, ez lesz a Get Lucky.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium. Az ár és stop mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Meredeken emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon. Új 50 kW-os napelemerőművet adtak át a debreceni jégcsarnoknál. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik. Az ár és stop mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mivel álláspontjuk szerint a szabályozásra már sem az infláció elleni küzdelemben, sem a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából nincs szükség. A kamara közleményében kiemelte, a kedvezőbb inflációs és piaci folyamatok miatt a kivezetés nem veszélyeztetné az árstabilitást, a halogatás viszont növeli az üzleti kockázatokat. A piaci torzulások leginkább a kisebb vidéki üzleteket sújtják, míg a természetes piaci viszonyok helyreállítása a fogyasztók és a termelők közös érdeke. Meredeken emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a vele született esetek visszaszorítására új országos eljárásrend lépett életbe. Dánielis Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője elmondta, hogy míg 2022-ben még 1000 körül alakult a fertőzöttek száma, tavaly már 2500 esetet regisztráltak. A terhesség alatti szűrés és a korai antibiotikumos kezelés kiemelten fontos, mert ezzel teljes mértékben megelőzhető a magzati károsodás vagy a halva születés. Új 50 kW-os napelemerőművet adtak át a debreceni jégcsarnoknál, amellyel elindult a létesítmény átfogó energiahatékonysági korszerűsítése. A 14 millió forintos beruházás 70%-át TAO támogatásból finanszírozták. Pap László polgármester bejelentette, hogy a város 2027-ben egy 420 millió forintos felújítást indít el, amely során teljesen megújul a két csarnok előregedett hűtési rendszere. A fejlesztés eredményeként a komplexum éve energia igénye várhatóan 20%-kal csökken majd. Mégis láthat Eszenyi rendezést a debreceni közönség, igaz némi csavarral. A Csokonai Színház korábban felfüggesztette a rendezőnő Primadonnák című darabját, a Kolozsvári Állami Magyar Színház viszont az általa színpadra állított Abigail című előadással bérletes vendégjátékként érkezik Debrecenbe. Tompa Gábor igazgató tájékoztatása szerint az erdélyi teátrum emellett zsúfolt évadra készül, többek között Shakespeare és Gogol művekkel, valamint nemzetközi fesztivál szereplésekkel. Új helyszínre költözik a debreceni fórumból Munkácsi Ecce Homo című festményének legóból készült másolata. A 155 ezer kockából épült 2x4 méteres mozaik kép a szeptember 25-én induló Munkácsi Fest alkalmából Békés Csabára kerül, ahol az év végéig tekinthetik meg az érdeklődők. A hátrányos helyzetű fiatalok közreműködésével alkotott műalkotás a Munkácsi Mihály Múzeum kiállításának részeként lesz látható.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy óra után is csak jó zenét itt a Sunshine-on, de meg hát a Juice utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, ha van infód, akkor jöhet 0620-316-3000. Debrecen kedvencei pedig itt a 93.5-ön. Kezdünk Loyal!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást

0: Well, hello, srácok! És ez volt tőlük az éjféltájt az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most megállunk egy picit, ugyanis visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt a keltetőben, Balogh Bélánál, Dankó Lacinál és Gere Mariannál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
3: Bezzeg a mi időnkben.
2: Ezt egyre többet mondod.
3: De tényleg jobb volt.
2: ez az abszolút öregség, csak
3: igen,
2: szólok már.
3: Igen, ez a Muppet Show-ban a két öreg.
2: Tök mindent, mint
3: mondasz. Bélával így beülünk egymás mellé, mint a két öreg. Emlékszel, hogy azok a
2: mai fiatalok. Most ezek, most már nézd meg, mit csináljuk.
3: De most őszintén.
2: Mert ezeknél volt.
3: Nem ilyen, jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak lenni?
2: A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
3: Na ugye?
2: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
3: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
2: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
3: így van, oké.
2: Ne viccelődjünk.
3: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiekkel.
2: Te a morgós öreg vagy, én meg morgó. Én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de igen. Az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarok mutatni.
3: Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
4: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
3: Ugye? Két boomer.
4: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek.
3: Ilyen?
4: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
3: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
4: Már nem ültél egész nap a székbe.
3: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixben.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsétek az ízlelő bimbókat és a táncos cipőket, mert a Zamat Fesztivál újra lecsap Debrecenben. Szeptember 18-án 19:30-kor a Nagy Erdei Parkban a Szatmár Banda pörgeti fel a hangulatot az ország egyik legnagyobb gasztrobulián. A fiatal zenészek úgy húzzák majd az autentikus talpalávalót, hogy a finom falatok és a jóféle pálinkák is jobban csúsznak mellé. Irány a Nagy Erdő, csapjatok le az Alföld legfinomabb ízeire, és bulizzatok egy hatalmasat péntek este. Irány a Galaxis, szeptember 19-én szombaton igazi űrutazás vár rátok Nyíregyházán, a Semmelweis utcában, a csillagászati napon. Délután 3:45-től előadások, kvíz és még teleszkóp építés is lesz. Este 7-től pedig jön a lényeg, a csillagles. Ha szeretnétek bekukkantani az univerzum titkaiba, ne felejtsetek el ingyenesen regisztrálni az Arcturus Csillagászati Egyesület honlapján. Hozzátok a kukkert és találkozzunk a csillagok alatt.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

halott pénz, és ez volt tőlük az élünk kellett volna még az előző percekben itt a Szentsejnon. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Szentsejnon sok hamarosan 2 óra, úgyhogy én nekem most már búcsúznom kell, ugyanis jön a délután házigazdája, méghozzá Kondor Roli, úgyhogy vele fogjátok eltölteni az elkövetkezendő 6 órát, én pedig majd este 8 órakor várok ismételten mindenkit, amikor érkezem majd a megújult Mixixellel, úgyhogy addig is jó rádiózást a Szentsejnon FM-mel, este 8-kor Tali, Glasz Norbert vagyok, szia!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Feljelentést tett a külügy Szijjártó Péter korábbi miniszter költései miatt. Kiáll a munkavállalói mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is visszautasítja a fenyegetéseket. Kéményseprők is egyeztetést várnak, teljes a káosz a rendszerben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A kéményseprők országos szakszervezete egyeztetést kezdeményezett Pósfai Gábor belügyminiszterrel a szakmában tapasztalható hiányosságok és a szabályozás rendezése érdekében. A szakszervezet elnöke Vámos Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy a fűtési szezon kezdetével rendkívül leterhelté válnak a szakemberek, mivel a lakosság többsége az utolsó pillanatra hagyja az ellenőrzést. A szervezet emellett a kötelező ellenőrzések visszaállítását szorgalmazza, mivel a családi házaknál jelenleg nem kötelező a felülvizsgálat, ami komoly biztonsági kockázatot jelent. Hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tett a külügyminisztérium Szijjártó Péter korábbi miniszter és a tárca előző felső vezetésének külföldi útjai miatt. Orbán Anita tárcavezető közlése szerint 2022 óta a szabályzatot megsértve, a takarékossági elveket figyelmen kívül hagyva rutinszerűvé vált a magán- és honvédségi különgépek bérlése. A vizsgálat alapján a különgépes utazások 4 milliárd forintos plusz költséget okoztak a költségvetésnek ahhoz képest, mintha menetrend szerinti járatokkal utaztak volna. Kiáll a munkavállalói mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és visszautasítja a dolgozóit érő fenyegetéseket. Unger Anna, a szervezet elnöke hangsúlyozta, ha konkrét megfélemlítés éri a munkatársakat, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A nyilatkozat előzménye, hogy Orbán Viktor és Tuzson Bence felelősségre vonással és az adatok nyilvánosságra hozatalával fenyegetőzött, amire válaszul Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy a hivatalos személy elleni erőszak szabadságvesztéssel büntetendő. November végéig kell lecserélniük a zöld rendszámot a plug-in és a növelt hatótávolságú hibrid autók tulajdonosainak. November 30-a után a megjelölt környezetvédelmi osztályú járművek már nem közlekedhetnek a zöld jelzéssel. Az ellenőrző hatóságok a helyszínen bevonhatják a hatósági engedélyt. Az autósok a kormányablakokban kérhetnek teljesen új fehér rendszámot, vagy igényelhetik a korábbi betű és szám kombinációjuk legyártását fehér alapszínben. A csere után a rendszámváltozás a biztosítónál, a leasing cégnél, valamint az útdíjfizetőnél és a parkolási társaságnál is jelezni kell. Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a közhang.hu oldalon. Radnai Márk kormánybiztos tájékoztatása szerint a lakosság most saját műsorötleteket hozhat létre, szavazhat mások elképzeléseire és jelezheti, mely korábbi műsorokat látná szívesen újra a képernyőn. A konzultáció célja, hogy a propaganda helyett a társadalmi igényeknek megfelelő, közös értékeket teremtő közszolgálati média jöjjön létre. Ismeretlenek feltörték az ukrán pénzszállítók ügyvédjének e-mail szervereit. Horváth Lóránt a közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy senki ne nyissa meg az irodájától érkező leveleket. Az ügyvéd tájékoztatása szerint a szükséges intézkedéseket már megtették az adathalászat ellen. A szakember képviseli azt a 7 ukrán állampolgárt, akiktől márciusban több 10 millió dollárt és eurót, valamint 9 kg aranyat foglaltak le a hatóságok az M0-ás autóúton.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton napközben térségünkben többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt marad, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Kevés beszéd, de sok zene, ezt ígérem a következő órákban. Hello mindenkinek, a stúdióban már Kondor Roland, 2:04 Nyíregyházán korábban a Sóstoly úton mértek, Debrecenben pedig a Kassai úton várják a szabálytalankodókat. Kezdünk elsőként Taylor Swift-tel, ez a The Fate of Ophelia.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Shakira is a Dajdaj a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, pénteken is sikernaptározzunk, mert ma startnap van. Ez jó alkalom arra, hogy még a hétvégén elindítsunk valamit, amit eddig csak halogattunk. Nem kell nagy dolgokra gondolni, lehet ez egy döntés, egy új ötlet, vagy akár egy első lépés egy régóta tervezett ügyben. A péntek most nem csak lezárhatja a hetet, hanem lendületet is adhat a folytatáshoz. A start nap üzenete pedig egyszerű, ne várjunk a tökéletes pillanatra, kezdjük el azt, ami fontos, és vigyük tovább a lendületet a hétvégébe is. Ezeket kaptuk Liszka Jürittől így a péntek délutánunkban. Mindjárt majd útinfókat is hozok, előtte viszont itt egy nagy újdonság Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től. Ez a Repeat itt a péntek délután.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Korábban Nyíregyházen a Sóstói úton mértek, Debrecenben pedig a Kassain. Aki arra autózik, az mindenképp legyen megfontolt. Nyíregyháza és Nagykiló között továbbra is dolgoznak, nagy szállás magasságában pedig sáveltolással közlekedhetünk. További infókra is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát veszézzünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
2: A Pilates nagy hangsúlyt fektet a törzs stabilitására, a testtudatra, a kontrollált mozgásra és a helyes légzésre. Nem az a cél, hogy minél gyorsabban elvégezzünk egy gyakorlatot, éppen ellenkezőleg, figyelni kell minden mozdulatra. Ezért kiváló kiegészítője lehet más sportoknak is, segíthet abban, hogy tudatosabban mozogjunk, javítsuk a testkontrollunkat, és jobban megismerjük a saját testünket.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Gyalogosokra lövöldözött egy férfi mozgó autóból Debrecenben. A legkritikusabb betegekhez 15 percen belül ki kell érkeznie a mentőknek. Részletes szakmai tájékoztatót tett közzé a NAV a tűzifa áfával kapcsolatban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Gyalogosokra lövöldözött egy 22 éves férfi egy mozgó autóból Debrecenben, fegyveresen elkövetett garázdaság miatt kell felelnie. A fiatalember szeptember 15-én a jármű hátsó ülésén próbált ki egy airsoft fegyvert, amellyel több járókelőt is célba vett. A lövedékek két embert eltaláltak, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A rendőrök azonosították a gyanúsítottat, a hatóságok pedig felhívták a figyelmet, hogy az ilyen felelőtlen cselekmények már több éves börtönbüntetéssel is sújthatók. Részletes szakmai tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal a tűzifa 5%-os kedvezményes adókulcsának alkalmazásáról. A csökkentett áfa a különféle tűzifák mellett a fűtési célú pelletre és briketre is érvényes, a pontos vámtarifa számok alapján. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 27-ről 5%-ra mérsékelt adókulccsal a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar család számára teszi olcsóbbá és elérhetőbbé a téli tüzelőt. A legkritikusabb betegekhez még gyorsabban 15 percen belül ki kell érkeznie a mentőknek, az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója szerint. Konstantinovics Miklós a szervezetnél vezetőváltásokat, az oktatás és a mentés irányítás átalakítását, valamint általános szemléletváltást ígér. A szakember kiemelte, hogy a házi orvosi ügyeleti rendszer működtetésében egységes koncepcióra és szorosabb párbeszédre van szükség. A 15 éves mentősi tapasztalattal rendelkező új vezető 5 évre kapott megbízást az intézmény élén. Bevezetik a harmadik műszakot, és ezzel 24 órás működésre áll át a BMW debreceni gyára, hogy felgyorsítsa az iX3 modell sorozatgyártását. A kapacitás bővítésre az erős vásárlói kereslet miatt volt szükség, miután az autó premier óta már több mint 100 000 megrendelés érkezett a modellre Európából. A több mint 5 000 embert foglalkoztató üzemben még az ősz folyamán megkezdik egy második, teljesen új elektromos típus sorozatgyártását is. Újra meghirdette felsőoktatási ösztöndíj pályázatát Hajdúszoboszló önkormányzata 2026-27-es tanévre összesen 25 millió forintos keretösszeggel. A támogatásra a 26 év alatti helyi kötődésű nappali tagozatos hallgatók jelentkezhetnek, akik legalább egy lezárt fél évvel rendelkeznek. A pályázók a tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján havi 10 000 és 40 000 forint közötti ösztöndíjat nyerhetnek el. A kérelem benyújtási határidő október 15-e, az elbírálásról pedig a hónap végéig döntenek. Különleges gasztronómiai és aktív programokkal várják a látogatókat a Nyitott Porta napok utolsó 3 hétvégéjén. A rendezvény sorozat október 3-ai és 4-ei záró hétvégéjén Hajdúbihar vármegye gazdaságai, köztük földes, hajdúbagos, tépe és létavértes portái is megnyílnak a családok előtt. A résztvevők betekintést nyerhetnek az őszi betakarításba, megismerkedhetnek a gyógynövényfeldolgozással, valamint kipróbálhatják a szőlőpréselést és a tésztagyúrást is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Marianna, köszönjük szépen a friss infókat. 3 óra után járunk 4 perccel. Pörög tovább a Sunshine délután. A 4-esen Újfehértó magasságában tessék vigyázni. Várom a további infókat is. Mindjárt majd játékkal folytatjuk. Az óránkat pedig üzsrindítja David Guettával. Itt van már is a Shine.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

Alex, Kenji és a Bambolem a péntek délutánunkban a Sunshine FM-en is. Egy potya osziszos Sunshine menüt szeretnék valakinek kisorsolni. A mai nyerőszám a 18-as, hogyha ott lapul a telefonszámodban, akkor ne habozz, küld el minél hamarabb a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen. Ura végén pedig sorsoljuk ma is a Sunshine menüt. Olivia Rodrigo, Drop Dread, ez már is az újdonság, itt a kedvencek között.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Kamrád és az I Believe után pedig ráfordulunk pénteken is a horoszkópokra. Megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
2: Szia, Roli! A Kos még a hét utolsó napján is teljes gőzzel hajt, hogy minél kevesebb nyitott ügyet hagyjon a jövő hétre. A Bika megelégedéssel tekint vissza a heti eredményekre, és megérdemelt nyugalommal zárja a munkát. Az ikrek pörgős beszélgetésekkel teszi fel a koronát erre a hétre, összegezve a közös tapasztalatokat és ötleteket. A rák gondoskodik róla, hogy a hétvége előtti leállás jó hangulatban és stresszmentesen teljen mindenki számára. Az oroszlán büszkén aratja le a heti munkájának érett gyümölcseit, és elégedetten ünnepli a közös sikereket. A szűz precíz összegzést készít a lezárt folyamatokról, hogy jövő héten tiszta lappal indulhasson a munka. A mérleg stílusosan zárja a munkahetet, és már a hétvégi pihentető programok megszervezésén fáradozik. A Skorpió még a munka utolsó pillanataiban is képes arra, hogy elvarja a laza szálakat, nem hagyva teret a tisztázatlan kérdéseknek. A nyilas felszabadultan és bízakodóan tekint a hétvégére, energiát adva mindazoknak, akik megfáradtak ezen a héten. A bak pontot tesz a legfontosabb projektek végére, és elégedetten tapasztalja meg, hogy a rendszere jól működik. A vízöntő még a hétvége kapujában is képes egy új megközelítéssel előrukkolni, ihletet adva a jövő heti tervekhez. A halak belső békével engedi el az e heti fáradtságot, és a megérdemelt pihenésre összpontosítja a figyelmét.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

Filó és a Hajnalok a Gangon a kedvencek között. 16 óra mindjárt így útinfókkal hozok percek múlva, viszont a játékunkra pontot teszünk. A 18-as volt a nyerőszám, és Gritának pedig gratulálunk. Megkaparintotta az Oasis Burger Sunshine menüjét. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Hétfőn is lesz játék, ugyanúgy 3 és 4 óra között, így érdemes akkor is fülelni majd. A következő óránkat pedig megtöltöm igazi pénteki kedvencekkel. Empire of the Sun és a Walking on the Dream, ezzel rajtolunk mindjárt.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia! Nyíregyháza belterületén a 36-os főútvonalon további forgalom korlátozásra számoljanak, és hétvégén is, előreláthatólag még 2 hétig. Nagy forgalom terelődik nyilvánvalóan a 38-as számú főútvonal Rákóczi út Tokaj útra, egész Füzesbokortól lassúbb haladással kell számolni. Nagyon sokan már megszokták az elmúlt 2 hétben, és a 338-as nyugati elkerülő főútvonalat választják. Arra kérjük önöket, közlekedőket, hogy vegyék figyelembe a terelőtáblákat, terelőnyilakat, illetve a változásokat. Nyíregyháza belterületén is több helyen forgalom korlátozás. Hajdú-Bihar vármegye, illetve Debrecen belterületén is több helyen forgalom korlátozás. Ma délőtt rendőrök irányították a főútvonal forgalmát Debrecen város belterületén, és a továbbiakban is számolhatnak forgalom korlátozásra hétvégén és idegenes forgalmi rendváltozásra. Köszönjük a figyelmüket, további balesetmentes szép hétvégét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb feljelentés ezúttal egy 300 millió forintos állami támogatás ügyében. Az év végén véglegesen megszűnik az általános nyomtatványkitöltő keretprogram. Bárki jelentkezhet Hajdú Bihar kormány megbízottjának. Újabb 100 tanuló csatlakozott a debreceni BMW gyár duális szakképzéséhez. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Feljelentést tett a miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. Részére nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A gyanú szerint a költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés is történhetett a kutatási feladatok kiszervezése és a fiktívnek tűnő elszámolások során. A szervezet igazolt kutatói kapacitás nélkül kapott forrást, a csatolt anyagok között pedig mesterséges intelligenciával generált iratok és közösségi médiás válogatások is szerepeltek. Összesen 28 adózó ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1%-át a volt miniszterelnök által alapított felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványnak, ami így 626 ezer forinthoz jutott. A civil szervezeteknek szánt összegekből a Partizán gyűjtötte a legtöbbet, több mint 576 millió forintot, míg az adózók idén összesen 21 milliárd forintot osztottak szét a közhasznú alapítványok között. Az idei év végén végleg megszűnik az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, vagyis az ANK, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az ÁFA bevallások csaknem 99%-át nyújtják be, bár a NAV e-ÁFA rendszere és az automata M2M kapcsolat már 2024 óta elérhető, a vállalkozások alig élnek velük. A NAV adatai szerint idén havonta még mindig mintegy 460 ezer adózó használta a régi programot, miközben az új webes felületet kevesebb, mint 6500-an választották. Hivatalosan is életmentő ponttá vált a debreceni Ady Endre gimnázium, amely így már a 27. ilyen helyszín lett a városban. A több mint 800 diákot számláló intézményben a tantestület 46 tagja végezte el a defibrillátor használatához szükséges képzést, így szükség esetén azonnal segítséget tudnak nyújtani. Az iskola diákjai már 2022-ben elsajátították az újraélesztés alapjait a mentők segítségével, az épületben pedig mostantól életmentő készülés is rendelkezésre áll. Nyílt pályázatot hirdetett a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium 9 megye, köztük Hajdú-Bihar és a főváros kormány megbízotti tisztségére. Október 1-től a parlament döntése értelmében a vármegye és a főispán megnevezések helyett újra a megye és kormány megbízott megjelölést használják. Hajdú-Biharban 15 év után lesz váltás a szervezet élén. A kormányhivatalt 2011 óta vezető Rácz Róbert utódjának jelentkezési határideje szeptember 25-e. Újabb 100 tanuló csatlakozott a debreceni BMW gyár duális szakképzési programjához, így a 2023-ban indult képzésben már közel 300 fiatal tanul. A 3 éves programban a mehatronikai, elektronikai és informatikai területek diákjai a helyi Talent Campuson ipar 4.0 technológiákkal és robotikával is megismerkedhetnek. Az első évfolyam tanulói időközben már végeztek, többségük pedig a vállalatnál kezdte meg a szakmai pályafutását.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Marianna a friss híreket. 4 múlt már 4 perccel erős a torlódás Nyíregyháza és Nagykáló között, ugye ott jelzőlámpa irányítja a forgalmat, Debrecenben pedig mérnek a Monostorpáin. További infókra is kíváncsi vagyok. 20-3-16-3000. Kezdünk elsőként az Empire of the Sun-nál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

Csak jó zenem lesz továbbra is a Sunshine FM, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Ez volt Tiesto és az On My Way, 10 perccel fél öt előtt pedig már is ráfordulunk egy újabb fontos témára, hiszen a hűvösebb idő beköszöntével érdemes még a fűtési szezon előtt ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet minket, hogy a családi házakhoz a kéményseprők nem mennek automatikusan. Az ingyenes ellenőrzéshez előzetesen időpontot kell foglalnunk. A szilárd tüzelés esetén évente, gázfűtésnél pedig két évente ajánlott és díjmentes a vizsgálat a magánszemélyek számára. Fontos az is, hogy a fűtőeszköz közelében ne tároljunk éghető anyagokat és ne tüzeljünk nedves vagy kezelt fával. A nagyobb biztonság érdekében pedig érdemes szénmonoxid, valamint füstérzékelőt is elhelyezni az otthonunkban. További praktikák a sunshine.hu-n ezzel kapcsolatban is megtalálhatók. Tájlával megyünk tovább, jön a Vodzal.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Rengeteg fotót kapok Viberen, hogy Nyíregyháza és Nagykiáló között nagy a torlódás. Ugye itt jelzőlámpa, innen nyitja a forgalmat, 40 km/h sebesség, korlátozás is van, valamint sáveltolás. Legyünk körültekintőek. Nemrég jött Jocótól a jelzés, hogy a Tiszavasvári úton kifelé mértek. Legyünk megfontoltak, a kamera téglás magasságában is figyel, valamint Debrecenben a Monostorpályi úton, a Budai Nagyantalon is várják a szabálytalankodókat. Én pedig várom az infókat, SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Szia és az Unstoppable a kedvenceink között. 5 órahoz érkeztünk, így átadom a terepet Mariannának, mindjárt jönnek a legfontosabb hírek. A következő óránkat pedig megtöltöm majd kiváló zenékkel, jönnek majd a programajánlók is, így érdemes a továbbiakban is velem rádiózni. Drága autós barátaim, szerencsére pénteken nem történt újabb árváltozás a hazai töltőállomásokon. A 95-ös, valamint a gázolajára átlagban szinte változatlan maradt, így 635 forint a benzinliterenként és 709 forint a dízel. Erre kell készülni a különböző töltőállomásokon. Pattanjunk biciklire. A következő óránkat pedig a Disco Lines-szak kezdjük. No Bro

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz. Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Bilincsben vitték el a 7. leggazdagabb magyart és a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjét. Takács Péter két esetben is megsértette az orvosetikai kódexet, 1 milliós bírságot kapott. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium. Közvetlenül a külügyminiszternek írt baráti levélben kérte diplomata útlevelét Dzsudzsák Balázs. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Két embert letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volánbusz ügyként ismert korrupciós eljárásban. A döntés értelmében 30 napra rács mögé kerül Jelinek Dániel milliárdos üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. A központi nyomozó főügyészség bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a férfiakat, a védők azonban fellebbeztek a nem jogerős végzés ellen. Jelinek vállalata, az Indotek Group közlemény hangsúlyozta, hogy cégvezetőjük nem követette bűncselekményt. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik. 1 millió forintos pénzbírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár az Egészségügyi Tudományos Tanács Etikai Bizottságától. A döntés oka, hogy a politikus két esetben is megsértette az orvosetikai kódexet. Egyrészt lealacsonyítóan nyilatkozott a házi orvosokról egy podcastben, másrészt trágár kifejezéseket használva válaszolt egy gyermeke kórházi körülményei miatt panaszkodó apának. Takács koncepciós eljárásnak nevezte a határozatot és jelezte, hogy fellebbez ellene. Közvetlenül a külügyminiszternek írt baráti levélben kérte diplomata útlevelét Dzsudzsák Balázs 2019-ben, az ügyintézés pedig már másnap elindult. A külügyminisztérium államtitkára elmondta, a jövőben kizárólag érdem és feladat alapján adnak majd ilyen okmányt. A 109-szeres válogatott jelenleg a debreceni VSC-ben futballozó játékos diplomata útlevelének létezésére a koronavírus járvány idején derült fény. A nyíregyházi nevelésű labdarúgó pontos küldetésének tartalma azonban máig nem ismert. Jogerősen 8 év börtönbüntetésre ítélték azt a férfit, aki súlyosan bántalmazta pár hónapos kisfiát, és a debreceni ítélőtábla döntése értelmében a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. A csecsemő a bántalmazás következtében életveszélyes agysérülést és maradandó károsodást szenvedett. Az elkövető a rosszul létet látva végül orvosi segítséget kért, így az életmentő kórházi ellátás miatt emberölés kísérlete helyett életveszélyt okozó testi sértés büntettében állapították meg a bűnösségét. Rásegítő autóbuszjáratokat indít a DKV szeptember 20-án vasárnap a 9. Debrecen Airport Run futóverseny idején a rendezvényre való zavartalan eljutás érdekében. A nagyállomás és a repülőtér között közlekedő Airport 1-es rásegítő buszok közvetlenül a verseny helyszínén található ideiglenes megállóhelyeknél teszik majd le az utasokat. A futóversenyre érkezők emellett a nagyállomásról induló 44-es jelzésű járatokat is igénybe vehetik, amelyekről a Kazár utcai megállóban leszállva érhető el a helyszín.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén szombaton napközben napos száraz idő várható, eső nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mariannak köszönjük szépen a friss infókat, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a délután, a Diánánkat pedig csókoltatjuk, így pénteken ők ünnepelnek. Pénzügyi percek, programajánlók, na és kiváló zenék ebben az órában is, Disco Line, Snow Block Boys, ezzel robbanunk rögtön.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mik a legjobb pénzügyi célkitűzések? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A különböző életszakaszokban más-más céljaink lehetnek, amelyekre találunk megoldásként nekünk megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat. Kamaszként alapvetően az a fontos, hogy legyen egy nagyon alacsony havi költséggel bíró bankszámlánk és hozzátartozó bankkártya, mobil applikáció, amelyre a szülők a zseppénzt utalhatják, vagy a nyári munka során ide érkezhet a jövedelem. Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, akkor a bankszámla mellett már fontossá válhatnak a különböző megtakarítási formák, amelyek segítséget adnak majd egy későbbi ingatlanvásárlásunkhoz szükséges önerő összegyűjtésére. Emellett szükség lehet például egy személyi kölcsönre az első autónk megvásárlásához. Családalapítás során a lakáshitel konstrukciók lesznek az izgalmasak, és a kapcsolódó biztosítási termékek, hogy egy nem várt jövedelem kiesés esetén is tudjuk rendezni a törlesztő részletet. Utána pedig már érdemes a nyugdíjas évekre készülni a különböző nyugdíj megtakarítási formákkal.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vágy velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
5: Bezzeg a mi időnkben.
4: Há, igen, ezt egyre többet mondod.
5: De tényleg jobb volt.
4: ez az abszolút öregség, csak
5: igen,
4: szólok már.
5: Igen, ez a Muppet Show-ban a két öreg.
4: Tök mindent, mint mondasz.
5: Bélával így beülünk egymáskor, mint a két öreg. Emlékszel, hogy azok a
4: mai sűrűtalakban. Most ezek, most már nézd meg, mit csinálják.
5: De most őszintén.
4: Volt,
5: nem
4: ilyen,
5: jobb
4: tényleg,
5: volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak
4: lenni? A fiatalnak lenni jobb volt, Laci.
5: Na, ugye?
4: Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
5: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
4: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
5: így van, oké.
4: Ne viccelődjünk.
5: Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiek.
4: Te a morgós öreg vagy, én meg a izé. Én meg ez a... jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarok mutatni.
5: Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
6: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
5: Ugye? Két boomer.
6: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a
5: derek.
6: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
5: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
6: Már nem ültél egész nap a székbe.
5: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Rúzsa Magdi is azért hozzám a kedvencek között itt a péntek délutánunkban. Rengeteg programmal tervezhetünk a következő napokban, hetekben. Ezeket Kata össze is foglalja nekünk. Szia!
3: Szia, Roli! Készítsétek az ízlelő bimbókat és a táncos cipőket, mert a Zamat Fesztivál újra lecsap Debrecenben. Szeptember 18-án 19:30-kor a Nagy Erdei Parkban a Szatmár Banda pörgeti fel a hangulatot az ország egyik legnagyobb gasztrobulián. A fiatal zenészek úgy húzzák majd az autentikus talpalávalót, hogy a finom falatok és a jóféle pálinkák is jobban csúsznak mellé. Irány a Nagy Erdő, csapjatok le az Alföld legfinomabb ízeire, és bulizzatok egy hatalmasat péntek este. Irány a Galaxis, szeptember 19-én szombaton igazi űrutazás vár rátok Nyíregyházán, a Semmelweis utcában, a csillagászati napon. Délután 3:42-től előadások, kvíz és még teleszkóp építés is lesz. Este 7-től pedig jön a lényeg, a csillagles. Ha szeretnétek bekukkantani az univerzum titkaiba, ne felejtsetek el ingyenesen regisztrálni az Arcturus Csillagászati Egyesület honlapján. Hozzátok a kukkert és találkozzunk a csillagok alatt. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

üzsel, Topik és Aras Sármasa. I adore you, nap péntek délutánunkban a Sunshine FM-en. Együtt közösen befejeztük a délutáni műszakot, köszi a figyelmet, viszont ma én leszek Lac Norvi magyar hangja. Várom majd a zenékéréseket, üzeneteket a következő szám.

0: Titánnál, ahol most az új Yaris Cross kerül középpontba. Új külső, modern technológia és hatékony hibrid hajtás. Egy kompakt városi terepjáró, amely készen áll a mindennapokra. Fedezze fel nálunk az új Yaris Cross-t. Toyota nyílt napok szeptember 14-e és 19-e között a Toyota Titánnál Nyíregyházán, a Debreceni út 222 szám alatt. Toyota Titán, a minőség ötvözete.
1: Szolgáltató vagy?
2: Több vevőt szeretnél?
1: Csatlakozz a 100 éves patika partner programjához.
2: www.100évespatikapartner.hu.
3: Most kiemelt partnerünk a Safari bőségtálak. Vásárolj kedvezménnyel ott is!
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
6: Ez jól hangzik, Zoli, de Nyíregyházán hol lehet benevezni? Azt tudod?
7: Igen.
6: Szerintem én is a Chery vagépnél.
7: Óriási.
6: A Debreceni út 233 percében.
5: Így van, gyerek.
8: Itt a szezon egyik legjobban várt meccse. Kőkemény feladat vár a Sparira, hiszen vasárnap este 7:30 a Fradit fogadjuk. De egy dolog biztos, a csapat most is a győzelemért száll harcba. S legyetek ti a 12. csapattag, töltsük meg a stadiont és üvöltsük együtt azt, hogy... Jegyek és szezonbérletek elérhetőek a Spariabban és a Nyíregyháza Spartacus.hu weboldalon. Helyszíni értékesítés minden meccsen hétfőn 3:30-tól 4:40-ig a stadion főfületének média bejáratánál, valamint a mérkőzés előtt 2 órával a stadion C-szektorában. Hajrá, Spari!
9: Felügyelet, riasztó és kameraszerelés, kosaras emelő bérlés, Dominant Security, báránytávfelügyelet, 0620 9243 512, www.báránysecurity.hu, mert a biztonság mi vagyunk.
10: Új autót keresel? Akkor itt a megfelelő alkalom. Szeptember 14-től 19-ig nyílt hét az Omoda Jayco Titánnál, Nyíregyházán. A kampányban megrendelt autóthoz bruttó 200 000 forint értékű MOL ajándékkártya tartozik, akár fél évre elegendő üzemanyaggal. Gyere el, nézd meg modelljeinket, és kérd személyre szabott ajánlatunkat. Omoda Jayco Titán, Nyíregyháza, Debreceni út 228, ahol alap az extra.
11: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
12: 9,5 milliárd forintos azonnali segítség érkezik a gyermekvédelmi rendszerbe. Megduplázza a szociális célú tüzelőanyagprogram keretét a kormány. Nagy arányú emelés várható a családi pótlékban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
11: Hírek a Sunshine FM-en.
12: Nagy arányú emelés várható a családi pótlékban a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a juttatást 2008 óta nem emelték, a pontos mértékét pedig a költségvetés egyensúlyának megőrzése mellett határozzák majd meg. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a hiány csökkentésével több forrás jut majd a családok támogatására, valamint az állami alkalmazottak fizetésemelésére is. Súlyos hiányosságokat és működési problémákat tárt fel a gyermekvédelmi rendszerben az a komplex országos kormányzati felmérés, amelyet a napokban hoztak nyilvánosságra. A jelentés szerint a szakellátás túlterhelt, jelentős a kapacitás és szakemberhiány, a bekerülő fiatalok állapota pedig folyamatosan romlik. A helyzet kezelésére a kormány egy 9,5 milliárd forintos azonnali krízisprogram indításáról döntött, amely új férőhelyek létrehozását, fejlesztéseket, valamint a dolgozók szakmai és lelki támogatását foglalja magában. Megduplázza a szociális célú tüzelőanyagprogram keretét a kormány, amely így 10 milliárd forintra emelkedik a 2026-27-es fűtési szezontól. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatásra már a 20 000 főnél nem nagyobb lélekszámú települések is pályázhatnak szeptember 30-áig. A visszanemtérítendő forrásból tűzifa és barna kőszén vásárolható a legnehezebb körülmények között élők számára, az összeget pedig egy összeg beutalják majd ki az önkormányzatoknak. Még ebben a parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy az új alkotmányt népszavazásnak kell majd megerősítenie, a folyamatot felügyelő testület pedig már szeptember végén megalakulhat. Magyar Péter hozzátette, olyan alaptörvényt szeretnének, amelyet mindenki elfogad és betart. Szigorodik a gyermekvédelmi jogszabálycsomag, és 20-25%-os béremelést kapnak a szektorban dolgozó szakemberek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A béremelés első felét novemberben, a második részét pedig januárban kapják meg az érintettek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a fizetések a szektorban még így is alacsonyak, de az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem a kormány kiemelt prioritásai közé tartozik. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy az autópályákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek a megengedettnél jóval gyorsabban az autósok, ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését. Vitézi Dávid hozzátette, a kirívó sebesség túllépést külön jogi kategóriává tennék, hogy a szankciók jobban tükrözzék a veszélymértékét.
7: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
13: Valuta információ a Sunshine FM-en.
12: Az angol font, az euró és a svájci frank jegyzése is tovább csökkent a forinttal szemben, így a fontára most alulról súrolja a 425 forintot, az euró éppen csak meghaladja a 364-et, míg a svájci franké megközelíti a 385 forintos szintet. Az amerikai dollár viszont magára talált a korábbi csökkenés után, és az erősödést követően már a 317 forintot is meghaladja.
14: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Felkészülési mérkőzésen a magyar futszál válogatott 1-0-ra kikapott Üzbegisztántól Budaörsön. A világbajnoki selejtező sorozatra való felkészülés részeként lejátszott meccsen sok helyzetet alakított ki a magyar csapat, ám mindegyik kimaradt, a végén a kapufa mentette meg az üzbégeket. A találkozó egyetlen gólját Nishanov szerezte az első félidőben, a válogatottban ott volt a Nyíregyháza futszálos, a Szabó Lajos is. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Nyírkem Kupa vízilabda tornát. A meghívott három csapat az Aquatics UVSC Miskolc, a Civis Póló VS-e és a Zempléni VK mellett a házigazda Aquaese Nyíregyháza vett részt a tornán. A programban két elődöntő, valamint két helyosztó szerepelt. Az első elődöntő meglepetésre borult a papírforma, hiszen a házigazda nyírségiek nagy küzdelemben alul maradtak a miskolci alakulattal szemben, így csak a harmadik helyért játszhattak. A másik elődöntőn a Debrecen könnyedén nyert az Empléniek ellen, a finálét végül a Civis Póló nyerte, az Aquaese pedig harmadik lett. Ismét oda tették magukat a DEA sportolói, akiket a Debreceni Egyetem hagyományos díjátadóján ismertek el. A Nagyerdei stadionban tartott díjátadón több mint 250 hallgató vehetett át elismerést. Balogh László, a DEA Sport Tudományi Koordinációs Intézet igazgatója köszöntőjében elmondta, a köszöntésnek külön üzenete van, méghozzá az, hogy a Debreceni Egyetem nem tesz különbséget a sport és a kultúra között, hiszen egy egészséges társadalomban a sport a kultúra szerves része. Az eseményen jelen volt Mersz Tamás olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, korábbi szövetségi kapitány, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete is. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
12: Szombaton napközben térségünkben többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt marad, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Mariannak köszönjük szépen a friss infókat, 6 óra után járunk, 6 perccel indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor, várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-val, innentől kezdve tiétek a főszerep.
17: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: John Newman és a Cheating itt a péntek este kívánság műsorban. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Roland, én vagyok a mai Gene, várom a zenékéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Eszter Weiberével kezdünk. Szia Roli, a férjemnek Gábornak küldenék egy zenét, aki ma végre hazaér egy hosszú munkahét után. Már várjuk a gyerekekkel, a vacsora is készül, legyen neki valami igazán jó kedvű zenem, amitől nagyon-nagyon boldog lesz. Eszter, köszönöm szépen, hogy írtál, és akkor a következő percekben pedig Gábornak érkezik majd Lady Gaga és az Abrakadabra. A vacsorából pedig, hogyha van rá lehetőség, akkor szerintem mi is kérnénk. Valaki pedig a vonalban, aki csak azért csörgött be, hogy elmondja, hogy miért szereti a Sunshine FM-et.
1: Sunshine, ti garantáljátok nekem a minőséget, ti vagytok a legjobb zenék, a legjobb műsor, a legjobb hangulat, imádlak benneteket.

Ed Sheeran és a Sefer itt a péntek esténkben a Sunshine FM-en. Klassz estét mindenkinek. Ne feledjétek, 8 óra után majd két lemezjátszóra váltunk ki, majd a MixXL. Érdemes az estét is velünk tölteni. Most viszont megyünk tovább Katalin Viberével, aki Nyírbátorból üzente. Szia, Rolén, szeretném meglepni a lányomat, Dórát, aki ma sikeresen teljesítette az egyik legnehezebb vizsgáját, amire készült az utóbbi időkben. Nagyon büszkék vagyunk rám, anyától, apától és a tesójától. Menjen neki egy nagy gratuláció, valamint egy jó zenem. Katalin, köszönöm szépen, hogy írtál. Dóra, neked pedig gratulálunk a vizsgához. Reméljük, hogy mindent ilyen könnyen fogsz majd teljesíteni. Kygo Young Griffinnel és Khaliddal. Itt egy nagy Sunshine-os kedvenc. Ez a Save My Love a péntek esti kívánság.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: John Legend és az All of Me a Sunshine FM-en. Annyira imádom ezt a zenét. Szerintem itt a péntek estingben ez tökéletesen megállta a helyét, de hogy mi legyen a folytatásban, az továbbra is rajtatok és rajtad el. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a következő órában is. 0620 316 3000. A következő óránkat pedig elsőként Bruno Mars-szal kezdjük majd. Mindjárt szól az I Just Might, amely egy első pillantás a kialakuló vonzalomról is és flörtörésről szól. Énekesünk meglát egy lány és onnantól kezdve számára csak a rózsaszín köd létezik. I Just Might a következő óra elején.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben. Több mint 37 milliárd forint veszteséget okozott a paksi atomerőmű nyári leterhelése. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a sportéletben, megszüntetve a politikai befolyást a sportszervezeteknél. A jövőben miniszterek, államtitkárok, képviselők, polgármesterek és állami cégek vezetői nem tölthetnek be vezető tisztséget 500 főnél nagyobb sportszervezetekben. Az érintett tisztségviselőknek 30 napjuk van nyilatkozni az összeférhetetlenségről, a szabályt megszegők pedig 4 évre elveszítik választhatóságukat. Az új rendelkezés többek között Szijjártó Pétert, Kubatot Gábort és Dajs Tamást is érinti. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot, amely 6 jogszabályt módosítana a fiatalok védelme érdekében. A javaslat felgyorsítja a kórházban maradt gyermekek elhelyezését, kitiltja a közterületekről a félelmet és szorongást keltő politikai és kereskedelmi hirdetéseket, valamint szigorítja a média szolgáltatókra vonatkozó korhatáros szabályokat. A kormány emellett előkészíti a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó 2 lépcsős bérrendezését is. Több mint 37 milliárd forint veszteséget okozott a paksi atomerőmű nyári leterhelése az MVM csoportnak, derült ki a Regionális Energiagazdasági Kutató Központ elemzéséből. A Duna alacsony vízállása és a magas vízhőmérséklet miatt július közepe és augusztus vége között korlátozni kellett az erőmű teljesítményét, a kieső áramot pedig a magas piaci árak miatt jelentős többletköltséggel tudták csak pótolni. A szakértők rámutattak, hogy a klímaváltozás és a tartós szárazság hatásai a jövőben is veszélyeztethetik a hűtővízellátást. Elfogadta a parlament az üzemanyag áremelkedést kompenzáló támogatási csomagot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak. Az első összegeket októberben utalja vagy postázza a hatóság külön kérvény nélkül. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata a Budapesti Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán. A közönség szavazatai alapján idén Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc, Máté Gábor, Pászti Júlia, Rozsos István, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris kapta meg az elismerést. Szinetár Miklós, a kuratórium elnöke kiemelte, a 30 éve alapított díj nagyszerűségét az adja, hogy a kitüntetettek rendkívül büszkék a közönség szeretetére. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben. A Nemzeti Filmintézet döntőbizottsága által kiválasztott, számos hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazott mű növény és ember kapcsolatát mutatja be. Az Amerikai Filmakadémia jövő január 21-én teszi közzé az 5 hivatalos jelölt listáját, a díjátadót pedig március 14-én tartják Los Angelesben.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton napközben térségünkben többnyire napos száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt marad, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: Gesztipéter, mindenki legyen rohadt gazdag a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, én is ezt üzenem mindenkinek, is bízom benne, hogy ez a kis kívánságom majd mindenhol valóra válik. Legyünk is további üzenetekkel. Bence írt nekem, Hajdúböszörményben dolgoznak egy műhelyben, nagyjából 10 óráig a fiúkkal, és szeretne kérni egy zenét Zolinak, Petinek és Attilának. Hát, ha egy picit majd a zene meghozza a munkakeret az utolsó órákra. Köszönöm, Bence, hogy írtál, a fiúknak pedig kitartást kívánok. Réka is írt nekem, szia Roli, anyukámnak, Évának küldenék egy zenét, aki ma ünnepli az 55. születésnapját. Nem szereti, ha nagy ügyet csinálunk belőle, úgyhogy természetesen most bemondatjuk a rádióban. Nagyon jól teszitek, anyukádnak pedig happy birthday innen is.
1: Én azért szeretem a

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Nagy Bogi, Dash, jól leszek újra a kedvenceink között, jönnek a programajánlók egyenesen Kiskatától.
2: Szia, Roli! Készítsétek az ízlelő bimbókat és a táncos cipőket, mert a Zamat Fesztivál újra lecsap Debrecenben. Szeptember 18-án 19:30-kor a Nagy Erdei Parkban a Szatmár Banda pörgeti fel a hangulatot az ország egyik legnagyobb gasztrobulián. A fiatal zenészek úgy húzzák majd az autentikus talpalávalót, hogy a finom falatok és a jóféle pálinkák is jobban csúsznak mellé. Irány a Nagy Erdő, csapjatok le az Alföld legfinomabb ízeire, és bulizzatok egy hatalmasat péntek este. Irány a Galaxis, szeptember 19-én szombaton igazi űrutazás vár rátok Nyíregyházán, a Semmelweis utcában, a csillagászati napon. Délután 1:45-től előadások, kvíz és még teleszkóp építés is lesz. Este 7-től pedig jön a lényeg, a csillagles. Ha szeretnétek bekukkantani az univerzum titkaiba, ne felejtsetek el ingyenesen regisztrálni az Arcturus Csillagászati Egyesület honlapján. Hozzátok a kukkert és találkozzunk a csillagok alatt. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Damien David és Tyla is a Talk to Me. Ezzel zárult a két órás élő esti kívánság műsor. Köszönöm szépen a figyelmet. 8 órát követően pedig majd két lemezjátszóra váltunk. Jön ma este is a Mixixel. Az első két órában DJ Vágó érkezik, ezt követően Robin, az esténket pedig Edo Danova zárja. Mi pedig holnap 2-kor találkozzunk, mindenkinek pihentető hétvégét kívánok. Kondor Roland lelép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Te is kicsit késve szálltál ki az autóból, rohantunk itt majdnem fel a parkolóból. Egyszerre. Így van, majdnem egyszerre érkeztünk, sorompó éppen lezárult, mire az enyém már nekem már nyitódott. Te még tulatgattál, tehát amikor van 10 üres hely, és látod, hogy egy nő egy nagy autóval próbál beállni.
3: Ez nagyon csúnya. Azért, mert megigazítottam, hogy a vonalhoz tökéletesen álljak, mert amúgy nem szoktam erre figyelni.
2: Olyan cuki volt, 10 üres parkoló, és előtte is, meg mellette is.
3: Igen, de sokkal gyorsabban beállok, a több az autó. Tehát, hogy nem tudom, miért.
2: Mert jobban koncentrálsz.
3: Igen, most nem érdekel.
2: Ott a nagy üres hely, és elvisz a hely.
3: Amúgy most úgy éreztem, hogy ez enyém a világ.
2: Igen.
3: Odállok, ahova akarok.
2: Aztán utána rájöttél mégsem.
3: Bambusz világnapjáról annyira sokat nem fogunk beszélni, azon kívül, hogy ez tényleg egy nemzetközi.
2: Mert nem egy őshonos növény.
3: Megtartott világnap. Nem, de amúgy meg sokan tartanak otthon ilyen szerencse bambuszt is. Aha. Mert van. Gondolom te nem, de nem baj.
2: De van egyébként.
3: Van szerencse bambuszon?
2: Miért nem kell? Úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok.
3: Nem. Ezen nem gondolkodtam, nem.
2: Tehát úgy tűnik, hogy szerencsétlen vagyok. Hát neked biztos nincs szerencse bambuszodat.
3: Nem, az nekem.
2: Elég szerencsétlennek tűz.
3: Vagy ha van is, valaki leátkozta a szerencse bambuszomat.
2: Na, már vagy, ha valamiben majd szerencsétlenkedsz, majd ezt fogom mondani. Mara, elvitték otthonról a szerencse bambusz.
3: És tényleg ellopták. Van egy pasas.
2: Na, hol? Kanadában?
3: Igen.
2: Igen.
3: És elment túrázni.
2: Kanadában?
3: Igen.
2: Igen.
3: És elment túrázni.
2: Figyelj már ide, tehát hogy az, aki igazán híró, az 6 napig kaja nélkül is kibírja.
3: Ő nem bírta, ő megette a hernyót.
2: Én megkérdeztem egyébként a mesterséges intelligenciát tegnap, a Liz Bogárt ajánlja, meg a keleti vándorsáskát, a többi annyira nem oké.
3: És az baj, ha nyugatról jön?
2: A nyugati vándorsáska?
3: Hát igen, most hát annak tudom megkülönböztetni.
2: A haldokló nyugatról mit hoz nekünk. Na, ez például, nézd meg, a fekete a lisztbogár, a másik még a lisztkukac. De a lisztbogár az már nekem nem szimpatikus.
3: Nekem sem szimpatikus.

0: Most nagyon fekete, és nagyon kemény.
1: Még a liszt kukacot még úgy, mit tudom, azt mondod, sült krumpli. Egy elcseszett sült krumpli.
0: Hát, ja, nagyon hunyorgok, akkor elhiszem.
1: Ahogy öregszel, tehát milyen szokások jönnek elő az öregséggel kapcsolatosan. Te, Laci?
2: Bezzeg a mi időnkben.
1: Hát igen, ezt egyre többet mondod.
2: De tényleg jobb volt.
1: Ez az abszolút öregség, csak igen, szólok már.
2: Igen, ez a Muppet Show-ban a két igen, öreg.
1: Tök mindent, mit mondasz. Bélával így
2: beülünk egymás köré, mint a két öreg. Emlékszel, ügyek, hát azok a mai
1: fiatalok. Most ezek, most már nézd meg, mert csinálják.
2: De most őszintén.
1: Mert ezeknél volt.
2: Nem jobb volt. Tehát nem jobb volt fiatalnak lenni, mint most fiatalnak lenni?
1: A fiatalnak lenni jobb volt. Az, hogy most fiatalnak lenni, szerintem a mostani fiataloknak is jó.
2: Ha most azt mondanák, hogy visszamehetsz 17 éves korba, visszamennél?
1: Hát persze, a kor miatt. Tehát nem érdekel, hogy hiányoznának dolgok ebből a korból, de persze, hogy visszamennék. Hát azért, mert fiatalnak lenni jó gyerekek. Hát
2: így van, oké. Ne viccelődjünk. Oké, de más világ, teljesen más. Mi sokkal többet voltunk a többiekkel.
1: Te a morgós öreg vagy, nem, én meg ez a... Jó, ez így, voltam fiatal, sajnálom, hogy nem vagyok már, de igen. Az akarok még mondani, és most is lenni, és meg akarok
2: mutatni. Tudod miért? Mert hogy azt szeretném, hogy a mostani fiataloknak is legyen olyan jó, mint nekünk volt.
0: Úgy éreztem most magam, mint egy nyugdíjas klubba lennék.
2: Két boomer.
0: Tehát, hogy határozottan éreztem, hogy most vagy visszahozzuk a fiatalságot, vagy nem tudom, mi történik. Felállok, és azt mondom, hogy jaj, tehát, hogy azért úgy már megfájdul a derek.
2: Ilyen?
0: Hogy ne, egész nap ülök a székbe.
2: Na látod, Béla, a mi időnkben ilyen nem volt.
0: Már nem ültél egész nap a székbe.
2: 25 évesnek hol fájt már a lába meg a többi?
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Az ár és top mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Újabb feljelentés ezúttal egy 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A legkritikusabb betegekhez 15 percen belül ki kell érkeznie a mentőknek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Feljelentést tett a miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. Részére nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A gyanú szerint a költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés is történhetett a kutatási feladatok kiszervezése és a fiktívnek tűnő elszámolások során. A szervezet igazolt kutatói kapacitás nélkül kapott forrást, a csatolt anyagok között pedig mesterséges intelligenciával generált iratok és közösségi médiás válogatások is szerepeltek. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik. Az ár és top mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mivel álláspontjuk szerint a szabályozásra már sem az infláció elleni küzdelemben, sem a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából nincs szükség. A kamara közleményében kiemelte, a kedvezőbb inflációs és piaci folyamatok miatt a kivezetés nem veszélyeztetné az árstabilitást, a halogatás viszont növeli az üzleti kockázatokat. A piaci torzulások leginkább a kisebb vidéki üzleteket sújtják, míg a természetes piaci viszonyok helyreállítása a fogyasztók és a termelők közös érdeke. A legkritikusabb betegekhez még gyorsabban 15 percen belül ki kell érkeznie a mentőknek, az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója szerint. Konstantinovics Miklós a szervezetnél vezetőváltásokat, az oktatás és a mentés irányítás átalakítását, valamint általános szemléletváltást ígér. A szakember kiemelte, hogy a házi orvosi ügyeleti rendszer működtetésében egységes koncepcióra és szorosabb párbeszédre van szükség. A 15 éves mentősi tapasztalattal rendelkező új vezető 5 évre kapott megbízást az intézmény élén. Meredeken emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a vele született esetek visszaszorítására új országos eljárásrend lépett életbe. Dániális Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetője elmondta, hogy míg 2022-ben még 1000 körül alakult a fertőzöttek száma, tavaly már 2500 esetet regisztráltak. A terhesség alatti szűrés és a korai antibiotikumos kezelés kiemelten fontos, mert ezzel teljes mértékben mértékben megelőzhető a magzati károsodás vagy a halva születés. Részletes szakmai tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal a tűzifa 5%-os kedvezményes adókulcsának alkalmazásáról. A csökkentett áfa a különféle tűzifák mellett a fűtési célú pelletre és briketre is érvényes, a pontos vámtarifa számok alapján. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 27-ről 5%-ra mérsékelt adókulccsal a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar család számára teszi olcsóbbá és elérhetőbbé a téli tűzelőt.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Szombaton napközben térségünkben többnyire napos száraz időre van kilátás, délen-délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt marad, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

itt is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Természetesen éjfélig együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a kedvenceket mix formájában. Ebben az órában, tehát a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: álmodból felkeltenek is tud. Minden hétvégén Mix XL a Sunshine FM-en.
1: Have the turntable, the best DJ.
0: A lemezjátszók mögött

0: Abszolút mixig szellemi szólnálatok. Hello, mindenkinek kellemes estét kívánok. Egy teljes órán már át is repültünk, úgyhogy most tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, tényleg csak egy másodperc lesz, és utána folytatódik a megújult Mixixel a következő órában is a lemezjátszóknál. DJ Vágó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, sehol sincs.
0: Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a térség valóban élő esti mix műsora, ebben az órában pedig még a lemezjátszóknál DJ Vágó. Ha van infód, akkor az üjet a folytatásban is 0620 316 3000. Engedem útjára a kedvenceket méghozzá mix formájában. A lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: a megújult Mixx Szalami szolnálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Ez az óra is elrepült, úgyhogy Andrisnak megköszönöm a mai 2 órás kitüntető figyelmet és a jobbnál jobb zenéket. Természetesen holnap este 8 órakor majd ismételten találkozunk itt a megújult Mixx-ben. Most viszont, hölgyek urak, egy nagyon-nagyon rövid szünet, és utána pedig jövünk vissza, hiszen érkezik hozzánk az új generáció DJ-je, Robin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult Mixx-el, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
3: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
3: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz, továbbra is

0: telefon SMS Viber 0620-3016-3000. Robin, indítsuk meg az estét.
1: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: az Abba és a Mamma Mia egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem a pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend. Egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhetők dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyik igazuk is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van. Köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtan számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fowlt-nak a nagy klasszikusát hallhattuk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Simple Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszók.

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo Denova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
3: A lemezjátszóknál.

Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Edónak egyébként kevesebb, mint egy hónap, és debütál a vadonatúj dala, ami természetesen itt a Sunshine FM-en is fog szólni, addig viszont a legjobb Afro House felvételeket hozza az elkövetkezendő egy órában.

a megújult MixXL, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában

megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

0: megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 2 órában. Én köszönöm szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, köszönöm szépen DJ Vágónak az első 2 órát, köszönöm szépen Robinnak, aki már ugye a Mixixelben zenélt, és most pedig az utolsó 1 óránkban Edo Denovának köszönöm szépen a kiváló Afro House felvételeket, jó bulizást a térségben mindenkinek, és természetesen biztonságos hazaérkezést. Glass Norbert vagyok, jó rádiózást! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.